Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Május 27-e van, szerda, kedves Hellák, nagyon boldog névnapot kívánok, hogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot, ne felejtsd el felköszönteni őket. És ha már születésnaposok, akkor 78 éves lett a mai napon Presser Gábor Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes. Nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, most egy Presser Gábor dallal a folytatásban, ez a Nagy Utazás.

0: meg szex!
1: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
2: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
1: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar nem kis túlzással, majdnem meggyulladtunk hétfő délután, mert hogy képzeld el, egy közel 20 éves melegrekord dőlt meg Budapesten. A május 25-ére vonatkozó fővárosi csúcsot ez idáig egy 2007-es mérés tartotta, akkor Pest-Szent-Lőrincen kereken 32 fokot mutatott a hőmérő. Ez a rekord viszont már a múlté, mert hogy pünköst hétfőn Újpesten 32,2 fokig kúszott fel a higanyszál, ezzel pedig hivatalosan is átírtuk az időjárási történelem könyveket. Ráadásul nem csak nálunk izzott a levegő, hanem szerte az országban. Az országos átlagos maximum hőmérséklet elérte a 30,2 fokot, ami kapaszkodj meg, több mint 7 fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál. Valódi júliusi hőségben zártuk tehát az ünnepeket. Tehát remélem, hogy a nagy melegben azért sikerült egy kicsit pihenni is. Nos pedig rengeteg jó hazai zenét hozok. Felfrissülhetünk a kedvencekkel. Tóth Zoltán és a verses lány jön Lobó Szalóki Lázárral, ez az Emlékszik ránk a Hold, a Petőfi. Hány

0: 0630303380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
3: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ahogy azt már megszokhattad, itt a Petőfin hazai kedvencekkel, különlegességekkel töltjük fel a hajnalokat. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, próbáljunk meg együtt ébre maradni. Ebben jönnek segítségül mindjárt a Storium, a Bendet, valamint most a zenemi slágerei, ez a kettesben önmagammal.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bár még csak a szerda hajnali órákban járunk, azért érdemes már most az estére is fókuszálni, mert hogy a Kultúrfitnessben Szanni Roland például Kőszegi Zsolttal beszélget majd a 12. Vagabond Korzóról este 9-től, illetve itt lesz majd Hakli Schlichter Hubert, gasztroszakember, akivel az ökokertről, a fine diningról és az erdélyi gasztronómiáról is beszélgetnek. Ezután a Vándorbotban Fekete Laci Héja Norbertet látja vendégül, vagyis Héját, az Ez a Város albumról lesz majd szó. Este is érdemes tehát a Petőfit választani. Most pedig jön egy újabb hazai dal az újdonságok közül. Itt van Gesztesi Alexandra és Mics Marci a Durcás Angyallal.

0: a lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A mai napunk még hamisítatlan kánikulával indul, de a végére tartogat egy kis csavart az időjárás, ugyanis napközben még rengeteg napsütésre számíthatunk, a hőmérők pedig csúcsra járnak. A front érkezése előtt 30 és 35 fok közé kúszik fel a hőmérő. Késő délután viszont észak-észak-nyugat felől berobban egy hideg front, ami alaposan átrendezi majd a terepet. Érezhetően feltámad az északi-északnyugati szél, főleg az ország északi felén tapasztalhatunk majd erősebb széllökéseket, és átmenetileg a felhők is megnövekednek felettünk. Nagy országos esőre nem kell készülni, de elszórtan azért kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok. Ezekre a legnagyobb esély a Dunántúlon és északkeleten lesz. Szóval, ha estére szabadtéri programot terveznél, azért érdemes félszemmel az eget, illetve az előrejelzést figyelni. Használd ki a napközbeni hőséget, most pedig robogjunk tovább a legjobb zenékkel.

Egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondta tévedek. Minden ér.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nincs jobb napindító, mint rengeteg jó hazai zene. Erre számíthatsz itt a Petőfi szerda hajnalban is. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Devával, a Long Story Short-tal, Horány Júlival, és most a Middlemiss Red-del is találkozhatsz. Ez már is a Drifter in the Dark. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

folyton új életet, mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

Hazai kedvencek, különlegességek szerda hajnalban is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Emlékszel még a Barátok közt, vagy a Jóban rosszban sorozatokra? Sőt, a sorozatokból Fischer Norbira, a színész énekes gőzerővel készült a Dal című műsorra, mert hogy a döntőbe jutásért állt a színpadra még Orányi Júli oldalán. Norbi kifejezetten Júlit szerette volna maga mellé a Sosem elég című zenéhez, mert egy hozzá hasonlóan családcentrikus, komoly értékrendű partnert keresett. A közös rezgések pedig annyira működnek, hogy a tévészereplés mellett már le is kötöttek egy 10 állomásos közös turnét. Szóval itt van Horány Júli és Fischer Norbi a tökéletes kémiával. Ez a Sosem elég, a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha azt mondom Cliff Richard, akkor szerintem a legtöbb embernek azonnal beugrik az egyik legnagyobb 87-es popslágere, ami annak idején egészen a brit slágerlista harmadik helyéig menetelt, és a hazai rádiókból is egyszerűen kitörölhetetlen volt. A dal szövege az emberi kapcsolatok örök kontrasztjáról mesél, arról, hogy míg egyesek bántják és kihasználják egymást, addig mások képesek tiszta, önzetlen szerelemben élni. Na, ezt az ikonikus klasszikust poroltam most le, és öltöztette teljesen új, modernebb köntösbe a titokzatos Levels projekt. A fülbe mászó dallamokat ráadásul Lili csodás hangjával fűszerezték meg. A végeredmény egy igazi, mai, pörgős köntösbe bújtatott nosztalgia. Itt is van a Levels és a Some People a Petőfim.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már csak alig egy óra választ el minket a szerda reggel hivatalos indulásától. Tarts ki, ha éppen az éjszakai műszak utolsó pillanataiban vagy, és akkor is, ha éppen próbálsz felkelni, felébredni. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a kezdésre a Nomádot hozom, ez a Remény hídjai.
0: Itt egy újabb óra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A pár napos szünet után a mai nappal visszatérnek az élő stúdió koncertek ide a Petőfire. A Hajrá Magyarokban minden hétköznap 13 órától egy-egy csapat előadó teszi tiszteletét. Itt lesz a mai napon Zigor, csütörtökön Héja, pénteken pedig az Arizona. Ezeket a csapatokat, zenekarokat, koncerteket nem csak élőben hallhatod itt a Petőfin, de láthatod is a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. A Kingfisher csapata is járt már nálunk, most velük megyünk tovább a folytatásban. Ez a Szórakozni, itt a Petőfi.

0: vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, ami nagy.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Napközben még rengeteg napsütésre lehet számítani, a hőmérők csúcsra járnak, a front érkezése előtt 30-35 fok környéki értékeket mutatnak, késő délután viszont észak-észak-nyugat felől berobban egy hideg front. Érezhetően feltámad majd az északi-észak-nyugati szél, főleg az ország északi felén tapasztalhatunk erősebb széllökéseket, és átmenetileg a felhők is megnövekednek felettünk. Nagy országos esőre viszont nem kell készülni, de elszórtan azért kialakulhatnak záporok, zivatarok. Ezekre a legnagyobb esély a Dunántúlon és északkeleten van, szóval ha estére szabadtéri programot terveznél, azért érdemes félszemmel megnézegetni az előrejelzést. Használd ki a napközbeni hőséget. Most pedig megyünk tovább a legjobb hazai zenékkel, együtt ébredezünk a folytatásban Mira Monokával. Ez az Így alakult. Miért hagysz időt?

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megyesi Gábor megy, Habocki Máté jön, így néz ki a folytatás, úgyhogy mindenképpen tarts Mátéval, és neked jó ébredezést, jó Petőfi Rádió hallgatást kívánok, és legyen nagyon szép a szerdát, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Csökken a kormánytagok fizetése, menesztették a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Délután már több felé lehetnek záporok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgáló bizottságot állít fel az új kormány. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, támogatják a minimál nyugdíj emelést, az SZIA csökkentést, a kata visszaállítását és a képviselői fizetések csökkentését is. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik, tette hozzá. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, minden a magyar emberek érdekét szolgáló javaslatot támogatnak, de ellenzik egyebek mellett a miniszterelnöki ciklus 8 éves korlátozását. A Mi Hazánk egyetért a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával és a képviselői fizetések csökkentésével. Torockai László frakció vezető szerint a polgármesterek bércsökkentése ugyanakkor növelheti a korrupció kockázatát. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A mérkőzést csak nem 4000 rendőr biztosítja. Több mint 17000 jegy kelt el, de várhatóan sokan érkeznek Budapestre jegy nélkül is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok valószínű. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Indul a szerdai napunk, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. május 27-e van, még csak a második hétköznap a héten, de már is itt vagyunk a hét közepén. Kezdés ezúttal a 30Y csapatával szól a Szeretni akart.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Petőfi Rádióban.
1: Ma délután a lehetőség Almási Igoré, művész nevén Zigor, aki 94-ben született Ukrajnában, majd 2002-ben Magyarországra költözött, itt kezdte klasszikus zenei tanulmányait, és már fiatalon elköteleződött a zongora, illetve a zeneszerzés iránt. Zenéje a neoklasszikus és New Age műfajokból merít, saját zongora kompozíciói személyes hangulatokat, belső világokat jelenítenek meg, stílusára jellemző az érzelemközpontú megközelítés, a minimalizmus és a dallamközpontú. Előadásaiban a zene mellett fontos szerepet kap a vizualitás, az atmoszféra teremtés és az élő kapcsolódás a közönséggel. Ami a vizualitást illeti, láthatod is a koncertet 13 órától Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon egyaránt. A következő pillanatokban pedig hallgatjuk a kompakt diszkó zenét, I'm in love.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok! Május 27-e van, mehet a reggeli torna, hiszen a mai a kihívás napja. Települések, nyugdíjas szervezetek, tanintézmények, munkahelyek egyaránt szerveznek különféle programokat. Keresd a lehetőségeket, ne csak ma, hanem az év minden napján. Mozogj, töltődj fel, és erősítsd a közeledben lévő közösséget. Presser Gábor, Kossuth és Erkel Ferenc díjas magyar előadó művész, zeneszerző, zongorista és énekes érdemes művész a színházi és zenei közösséget erősíti, ma pedig születésnapot ünnepel a legjelentősebb magyar zenekarok között számon tartott egykori Omega és Lokomotív GT együttes meghatározó tagja, a Víg Színház zenei vezetője, a magyar könnyűzene egyik legkiemelkedőbb személyisége, Isten éltesse sokáig. És téged is, hogyha május 27-én születtél. Most jönnek a hírek, aztán pedig megidézzük Presser Gábor munkásságát, méghozzá Csík zenekar társaságában. Te majd kézen fogsz és hazavezetsz. Rögtön a hírek után itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délutánig marad a napos idő, később elszórtan már lehetnek záporok, zivatarok. Csökkentik a felesleges politikai költéseket, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Mégsem kerül ki a keresztény kultúra védelme az alaptörvényből.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-as déli szektorán az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is. Erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben, napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük a munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként.
4: Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. A most következő 4 év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek, minimum.
3: A miniszterelnök azt is közölte, hogy vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. A kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. A Fidesz frakció vezetője szerint Facebook kormányzás helyett érdemi cselekvésre van szükség. Gulyás Gergely a miniszterelnök beszédére reagálva hangsúlyozta a Tisza párt számos választási ígéretét, például a 120 ezer forintos minimál nyugdíj bevezetését, az SZIA csökkentését, valamint a kata adózási forma működésének visszaállítását támogatják. A korábbi jó döntések visszavonását ellenzik.
5: Azt mondják, hogy az otthon támogatás és teremtés politika alapvetően jó. Ennek örülünk. Tartsák fenn. Azt mondják, hogy a családtámogatás rendszere jó. Tartsák fenn a családi adókedvezménye együtt. És azt mondták, hogy jó a 13. és 14. havi nyugdíj. De hogyha ez így van, hogy ezeket önök fenntartják, hogyha ezeket közös eredménynek tekintjük itt, mi mindannyian, akik a nemzetet vagyunk hivatottak egységesen szolgálni, akkor miért ez a gyűlöletkeltés?
3: A KDNP a kormány minden olyan javaslatát támogatja, amely az emberek érdekét szolgálja. Azokat azonban nem, amelyek az elmúlt 16 év eredményeit veszélyeztetik, ezt mondta a kereszténydemokraták frakció vezetője. Rétvári Bence beszélt a miniszterelnöki időszak 8 évben korlátozását célzó kormányjavaslatról is. Szerinte ezt azért akarják elérni, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök, ehhez pedig még az alaptörvényt is módosítják.
6: Az európai politikában valaha olyan esetre, hogy egy választáson győztes párt azzal kezdi a tevékenységét, hogy a rivális politikai erő első számú vezetőjét alaptörvényi szabályozással zárja ki a demokratikus politikai versenyből? Tud erre európai példát mondani? Egy banánköztársaságban lehet, hogy van ilyen.
3: A miniszterelnök felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, minden jó javaslatot támogatni fognak, de a demokrácia felszámolását nem. Torockai László közölte, hogy a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésével egyetértenek, az önkormányzatoknál azonban óvatosságot javasolnak. Hozzátette, hogy támogatják az 5 parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását is.
6: Egy dolgot megint nem tudunk támogatni, hogy mind az 5 bizottságot Tisza pártos képvisele. Képzelje el, hogy például hogyan fogjuk beidéztetni önt Balási Gyula szerződéseivel kapcsolatban, hiszen ön éveken keresztül nem egy szerződést írt alá, éveken keresztül túlárazott szerződéseket írt alá és kötött Balási Gyulával. Ehhez kell a Mi Hazánk mozgalom, hogy a fideszes és akár az ön korrupció gyanús ügyeit is ki tudjuk majd vizsgálni.
3: Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen. Csak a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik. A keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is.
0: Petőfi Rádió.
1: Hír. Percek.
3: Az utas tájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter. Azután, hogy egy mozdonytűz miatt órákon át szünetelt a vasúti forgalom a kelenföldi pályaudvaron. Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt kell értékelni, valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására, hangsúlyozta. A MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
7: A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét.
3: A MÁV vezérigazgatója közben elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Hegyi Zsolt szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését. Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák. Az Országos Taxis Szövetség elnöke elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer díj és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
8: Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási időt. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
3: A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport megkezdte a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot. Ott az ártalmatlanításon dolgoznak.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
3: Belgiumban 4-en meghaltak, köztük 2 gyerek az elmúlt 20 év legsúlyosabb vasúti átjárójában történt balesetben, amelynek okait még vizsgálják, összefoglaló Berek Patriciától.
9: A minibusz a Böggenhauti átjárónál a tilos jelzés mellett hajtott a sínekre, annak ellenére, hogy az átjárót sorompó is védte. A Brussels Times beszámolója szerint a buszon speciális intézménybe járó középiskolás gyerekek utaztak. Az ütközés miatt egy 12 és egy 15 éves gyermek, továbbá a minibuszon ülő 2 felnőtt, a 49 éves sofőr és a gyerekekre felügyelő 27 éves nő vesztette életét. A buszon 5 másik gyermek is utazott. Többen súlyosan megsérültek, őket kórházba vitték, a legfrissebb hírek szerint állapotuk stabil.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délutánig napos időre számíthatunk eső nélkül. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Több felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hajnali 12-19 fok után napközben 29-34 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
10: Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Schön Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. Schönnel kapcsolatos hír, hogy végleg megszerezte a Győr. A labdarúgó NB1-ben bajnok Eto a hivatalos honlapján közölte, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Schön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a mieink jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. A magyar érdekeltségű zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovic Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gálfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé. Köszönöm a figyelmet!
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, mindjárt 7 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek. A következő órában pedig szó lesz majd többek között a fesztiválokon való önkénteskedésről is, úgyhogy a diákságnak, kicsit idősebb korosztálynak már érdemes lesz figyelni, fülelni egy jó kis lehetőség kapcsán. Egy olyan csapat indítja az órát, aki a fesztiválokon sűrűn megfordul, ők a Blaha Louisiana. Sokat bír, ezzel megyünk tovább, és ne feledd, ma a Hellák ünnepelnek névnapot, úgyhogy Isten éltesse őket sokáig.
3: Sokat bír, túl sokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
4: De jó neked. Mi a titkod?
5: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacur Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát. Gyógyszerészét.
6: Micsoda aroma!
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Ha több fronton kell helytállnod,
11: le kell adni a prezentációt.
10: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
12: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Csökkentik a kormánytagok fizetését, lezárásokra kell készülni Budapesten. Délután már több felé lehetnek záporok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük a munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány. Csökkenteni a kamat szintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a 3 legnagyobb kamat kiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt is mutatja, ha a kamatteher 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be és hozzátette. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. a nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés. Megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. A szombati bajnokok ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani már mától Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utakat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Több mint 17 ezer jegy kelt el, de várhatóan sokan érkeznek Budapestre jegy nélkül is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
14: A hírek után...
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Lassan-lassan nekirugaszkodunk ennek a napnak is, hiszen elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok. 2026. május 27-én szerdán, a kellő tempót pedig biztosítja számunkra a Blaha Louisiana csapata. Kezdünk ezúttal a Sokat Bíj!
15: Itt egy újabb óra!
14: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Úton, az iskolába, óvodába, de már nem olyan sokáig ebben a tanévben. Aztán jöhet a lazítás, nagyobbaknak akár egy kis nyári diákmunka vagy önkénteskedés különböző helyeken. Többek között a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ is indít egy képzést, méghozzá a fesztivál önkénteseknek. A jelentkező fiatalok a fesztivál lebonyolító csapatának tagjaként láthatnak bele egy nagy rendezvény működésébe. Ugyanis a biztonsági őrök munkáját egyre több helyen a világban olyan fiatalok segítik, akik korosztályi hozzáállással, empátiával, egészség és biztonság tudatos felkészültséggel járulnak hozzá a biztonságos, nyugodt légkör és az önfelett jó hangulat fenntartásához. Workshopok, szituációs gyakorlatok és helyszíni felkészítés egyaránt a programban, az elméleti ismeretek mellett pedig olyan kulcskészségeket is fejleszthetnek, mint a hatékony kommunikáció, a helyzetfelismerés, illetve a gyors reagálás. A jelentkezési határidő május 31-e, a neten természetesen megtalálod a részleteket. Ha már a Sziget szóba került, akkor jöjjön most Ável Éva és a Sziget című dal itt a Petőfin.

0: Csak induljon rutinból, jól a napod!
1: Remélem, jól indult a nap, gördülékenyen halad minden. Ezen a szerdán jönnek a legfrissebbek, hiszen 7:30-hoz érkeztünk. De aztán pedig majd a gyereknek kapcsán egy kis meglepetés ötlettel is szolgálok. A hírek után karamellel várlak vissza. Jön az újra, itt a Petőfi.
2: Itt van a vihar újra, és újra megküzdök a szívedért.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Csökkentik a kormánytagok fizetését, menesztették a terror elhárítási központ főigazgatóját, délután már több felé lehetnek záporok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be és hozzátette. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely hétvégén állhat üzembe. A tárca vezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, de több esetben a 40 évet is. Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokádon, ezért ismét arra kéri a vezetőket, fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. Megfilmesítik a Louvre tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A holnap megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából. A zsákmány azóta sem került elő.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma délutánig még napos száraz időre számíthatunk. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: reggeli készülődés közben is magyar zenék.
1: Ez a Halló Magyarok.
0: Itt a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A reggeli utazás során érdemes felidézni a gyerekkori emlékeket, hiszen most szombaton gyereknap, és nemrég meséltem a süsüs építő kockáról, meg a frak és a macskák családi társasjátékot is meg lehetett nyerni nálunk a múlt héten. A sikeres megkelek, az ezermester, illetve a süsű a sárkány építő kockák után pedig a magyar televíziózás újabb ikonikus figurája is csatlakozott a sorozathoz, a jól ismert és szeretett tévémaci, aki évtizedek óta a magyar esték meghatározó szereplője és generációk számára jelentette a mesék előtti, illetve utáni meghitt pillanatokat. A különleges újdonság ráadásul nem egyedül van, hiszen Paprika Jancsi figurája is kíséri. A tévémaci süsű a sárkányban, mint a frakka macskák réme bundás szereplői, egyébként nosztalgikus hűtőmágnesek formájában is léteznek már, úgyhogy a régi mesék világa akár a mindennapokban a hűtődről is visszaköszönhet, és jó néhányat már plüss figuraként is magunkhoz ölelhetünk. Hát szerintem ezek olyan darabok, amivel nem csak a legfiatalabbaknak lehet örömteli a gyereknap, hanem az idősebb korosztály életébe is visszacsempészhetünk egy kicsit a gyermekkorból. Néhány kedves emlékkel könnyen felidézhető, nem tűnt az olyan nagyon-nagyon messzire. Hova tűntél? Erről pedig már a 4S Street csapata zenél nekünk. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A kis csillag búcsúztatta nekünk ezt a 60 percet, ez volt a tánc. Jó reggelt kívánok, 7:59 a pontos idő. A fővárosban, a Váci úton, a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávzárás van baleset miatt a befelé vezető oldalon, ezért lépésben lehet haladni. Hát ez jócskán megérzi az út, úgyhogy mindenképpen plusz menetidővel számolj, meglehetősen hosszú a torlódás, és az M3 bevezetőn is lassabb a bejutás, úgyhogy itt is érdemes plusz menetidővel kalkulálni. Árja Mafia, volt egy álmom, ezzel megyünk tovább mindjárt a hírek után itt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés, lezárásokra kell készülni Budapesten. Délután már több felé lehetnek záporok.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M1-esen Biatorbágynál, az M2-esen Dunakeszi térségében, az M3-as autópályán Bag és Mogyoród közelében, valamint a fővárosi bevezető szakaszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgáló bizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, csökkentik a képviselők, a miniszterek és a miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamat folyosó két szélesen változott. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály jegybank elnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg a döntést. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani már mától Budapesten. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utakat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Több mint 17 000 jegy kelt el, de várhatóan sokan érkeznek Budapestre jegy nélkül is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét is. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. 5 vízbe fulladtak, 2 pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. A Nyugat-Balkánon is tombol a hőség. Napközben a 34 fokot is elérheti a hőmérséklet a térségben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon erős. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, ez a Halló Magyarok. Az idei májusunk utolsó szerdai napján, 2026. május 27-e van. Egy kis álmodozásra invitál most minket az Airi Mafia csapata, hiszen kezdünk a Volt egy álmom.
1: Itt egy újabb Habóra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, az Artur Rambó zenét nekünk, 8:16 a pontos idő. Van egy baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, az M0-as autóúti csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, úgyhogy itt ezért a nagyjából 3 kilométeres torlódás. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as bevezető szakaszán, a Szerencs utca után a belső sávban, úgyhogy itt már az M0-as autóúttól torlódásra készülhetsz. A Váci úton a Vizafogó utcánál korábban történt egy baleset, a befelé vezető oldalon lépésben lehet haladni. Sávzárás miatt itt is jelentős a torlódás, és baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban a Rákóczi úton befelé, a Blaha Lujza térnél, a buszsávban, úgyhogy itt is meglehetősen hosszú a kocsisor, elkél a türelem. Hogyha neked is van infód, akkor küldd el Petőfinek SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. Biztonságos utazást kívánok! Na, a Mini Futball Európa bajnokság pedig egy különös utazást ígér, már délelőtt 10:30-tól látható a Magyarország-Lengyelország mérkőzés az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n. Délután pedig a labdarúgás mellett a kosárlabdáé és a vízilabdáé a főszerep. A kosárlabda férfi NB1 döntőjének 5. mérkőzését rendezik ma. 6 órától a Szolnok és a Szombathely találkozik, 2-2-es állásról folytatják a felek. Az M4 Sport Plus-on beletekinthetsz a vízilabda férfi OB1 döntőjének 2. mérkőzésébe. A Honvéd fogadja a Ferencvárost, itt a Fradi vezet 1-0, 18:45-től láthatod a találkozót. És szerda este egy újabb klub csatlakozik az európai kupa győztesekhez, ugyanis a labdarúgó konferencia liga döntőjében szereplő angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano is első alkalommal hódíthat el nemzetközi trófeát. A 3. számú európai kupasorozat fináléját ma este 9 órától Lipcsében rendezik, majd a találkozót pedig az M4 Sport és az m4sport.hu élőben közvetíti. Jó szórakozást, jó szurkolást kívánok! Rózsa Magdival pedig már gördülünk is tovább itt a mai reggelen. Egyszer fent, egyszer lent a Petőfim.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: a Balkán VIP zenét, ez volt a Lom Koronák, majdnem napra pontosan egy éve jelent meg ez a könnyed nyári hangulatú igazi utazós dal, ami segített egy kicsit abban, hogy ezen a valóban nyárias szerda reggelen egy kicsit hibernáljuk, ami bánt, és élvezzük az életet. Hát már ahol, ugye, hiszen a fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Váci úton, a Vizafogó utcánál torlódik az M3 bevezető egy műszaki hibás jármű miatt, és a Rákóczi út is a Blaha-Lujza térnél baleset miatt az Erzsébet híd felé. Sok türelmet mára is, akkor vagy igazi hős, ha vigyázol magadra és a többi közlekedőre is. We are all heroes, ez jön mindjárt a Neóval, itt a Petőfilm.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés, megfilmesítik a párizsi ékszerrablást. Délután már többfelé lehetnek záporok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon. Így az M1-esen Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópályán Bag és Mogyoród közelében, valamint a fővárosi bevezető szakaszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitás védelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésen a kormányfő. Magyar Péter arról is beszélt, csökkentik a képviselők, a miniszterek és a miniszterelnök fizetését is. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt. Emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Júliusban nyit a biodóm, benne a városi oázis a fővárosi állat- és növénykertben. Az egy hektáros egész évben látogatható kert egzotikus növényekkel és különleges állatokkal várja a közönséget. A központi csarnokban pedig egy 14,5 méteres vízesés is helyet kap. Az új látványosság jelentősen növelheti a vendégek számát. A városi oázist 350 millió forintból hozták létre. Megfilmesítik a párizsi Louvre-ban tavaly történt ékszerrablást. A most megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gábra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. Tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 88 millió euró értékű ékszert vittek el. A zsákmány azóta sem került elő.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: 3.90 pontosan, jó reggelt kívánok! Tart a baleseti helyszínen és Budapesten a Váci úton, a Vizafogó utcánál, ezért a torlódás. Műszaki hibás jármű veszteg el az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Itt ezért van kocsisor már az M0-ástól, és baleset nehezíti a közlekedést na a Rákóczi úton befelé, a Blaha-Lujza térnél, na a buszsávban. Légy türelmes, és maradunk a fővárosban, hiszen hétvégén Budapesten rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Na a Paris Saint-Germain csapatának hivatalos szurkolói találkozóhelye na az MTK Sportparkban lesz, amely mindegy 15 perces sétára található a fináli helyszínétől, a Puskás Arénától. Na az MTK Sportpark a mérkőzés előtti és utáni központi gyülekezőhely lesz a szurkolók számára, ahol családias fesztivál hangulatú környezetben élhetik át a hatalmas jelentőségű napeseményeit. A létesítmény május 30-án a Filáni lapján ingyenesen látogatható, reggel 8 órától délután 3 óráig tart nyitva, illetve na a mérkőzés után is kinyit a helyszín egészen hajnali 2-ig. Árnyékos pihenőhelyek, közösségi asztalok, étel-ital kínálat, fotózási lehetőségek, arcfestő állomások, játékzónák, klubtörténeti kiállítások, nyereményjátékok, óriás kivetítők, DJ-k és színpadi műsorok, na meg meglepetés vendégek is lesznek a párizsi csapat tájékoztatása szerint. Na az Arzenál szurkolói zona pedig május 30-án a Városliget közepén lesz, valamint a Hősök terén is épül már a hivatalos szurkolói zóna, amely holnap nyitja meg kapuit. Jó szurkolást, szórakozást kívánok a helyszíneken, illetve majd a képernyők előtt egyaránt. A zenetárat kinyitva pedig egy szuper nem felvétel vár ránk. Egy nap, egy év. Itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 8:56 a pontos idő, Ákost hallgattuk. Jó reggelt kívánok! A fővárosi közlekedésben továbbra is vannak fennakadások. Műszaki mentés van a Vászi úton, befelé a Vizafogó utcánál a belső sávban, úgyhogy itt továbbra is lépésben lehet haladni. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as bevezető szakaszán, a Szerencs utca után a belső sávban, úgyhogy itt is lassabb a bejutás, és baleset nehezíti a közlekedést, méghozzá a Rákóczi úton befelé, a Blaha Lujza térnél, a buszsában, úgyhogy légy türelmes. Jönnek a további információk, aztán a Magna Cum Laude csapata, akik a hétvégén majd Csömörön lépnek fel. Köszönet, itt a Petőfi.
2: Köszönjük meg az utolsó pohár bornak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 1, 2, 3.
5: Minden nagy összecsapás előtt.
6: Ez azért nem játék.
5: Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
7: Vadarak tolláról, embert.
6: Kabátjáról.
5: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19 óra 40 perctől a Dunán. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám. Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Lindt termékek, egyes Pik téli szalámi termékek és egyes Viszkász termékek. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
10: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
12: Vagy ki sem látsz a dugóból.
11: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
12: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
11: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
12: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
11: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
12: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
11: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
12: a Petőfi Rádióban.
13: Hány óra?
14: Hajnal 2.
13: Megint nem alszol?
14: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
13: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
15: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Alszol.
15: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
16: Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés, emelkedhetnek a taxitarifák Budapesten. Délután már többfelé lehetnek záporok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
16: Baleset történt az M7-es Budapest felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópont előtt. A 16-os kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, már 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
17: Petőfi Rádió.
18: Hírek.
16: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló előterjesztésről is. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és Cito laborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe. A tárca vezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, de több esetben a 40 évet is. Költségvetési biztos felügyeli az MTBA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Ismét lehet követni a vonat késéseket. Újra elérhető ugyanis az elektronikus mozdonyszolgálati információ gyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fogják fejleszteni a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. A felület egyelőre csak regisztrációval érhető el. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percdíj.
18: Petőfi Rádió. Időjárás.
16: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
18: A hírek után.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kívánok! Immár 9 óra után járunk, ez a Halló Magyarok 2026. május 27-én szerdán. Ellátogatunk majd többek között a Káli medencébe is, úgyhogy tarts velem! Kezdés a Magna Cum Laude-vel, szól a köszönet!
12: Itt egy újabb óra!
18: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Halló magyarok!
1: Kalandozz egész évben aktívan
0: Magyarországon!
2: Ezúttal a Pannónia stúdióban kalandozunk itt Budapesten, ahol múlt héten nyílt egy kiállítás, aminek Jankovics Marcell Befejezetlen Biblia című filmje áll a középpontjában. A Kossuth-díjas alkotó a 80-as évek végén, az elején kezdett hozzá a Biblia animációs feldolgozásához, és egy kanadai-magyar mecénás támogatásával elkészült az első rész, a Teremtés című 26 perces film. További 5 epizód kartonja is megszülettek, ezekből azonban végül nem készült animáció. A térbeli installációra vetített mű mellett bemutatják az alkotás munkafolyamatához kapcsolódó jelenet és vázlatrajzokat, valamint az alkotó díjait és könyveit is. Jankovics Marcell a Pannónia filmstúdióban vált világhírű rendezővé. Az alkotó 1960-ban lépett be először az ikonikus épületbe, és itt fejezte be utolsó filmét, a Toldit is. A kiállítás ingyenesen látogatható a hét minden napján nyitva tart október 21-ig, Jankovics Marcell születésnapjáig. Zenében pedig most egy atmoszférikus popot játszó magyar zenekarral, a Lundával ismerkedünk. Ezúttal Repülj című daluk szól. Itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Halló Magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Maradunk a bibliai témakörnél, de ezúttal a Szép Művészeti Múzeumban, ahol a Jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat nyílt a múlt héten. Az Apokalipszis bibliai jövendődések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás gerincét Albrecht Dürer és idősebb Lukas Cranach fametszet sorozatai, Zsándővé rézmetszetei, valamint Odilon Redon előbbieknél jóval későbbi litográfiája alkotják. A szeptember 20-áig látható mintegy 100 művet felvonultató kiállítást a 20. századi magyar művészek közöttük Kondor Béla víziói zárják. Az apokalipszis ciklusok mellett az apokalipszis témakörébe tartozó, de önállóan is elterjedt képtípus. Egyebek mellett a János evangélista Patmosz-szigetén és a Szent Mihály legyőzi a sárkányt című mű is látható. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták. Mi pedig válogatunk a feltörekvő magyar zenekarok művei közül is, ezúttal a Telehold csapata vár ránk, akik a Carson Coma Palánta programjának győztesei. Ez a Szerenádozó, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Győrben az FM 93.1-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: 9:46 a pontos idő, az M1-esen Hegyeshalon felé a komáromi szakaszon kiépített teredésben hatan ütköztek a 85-ös kilométernél. Kiteredik a forgalmat a pályáról, itt már 4 kilométeres a torlódás, de mindenképpen plusz menet idővel számolhatsz. Az M5-ösön a főváros felé Lajosmizse után teredés kiépítés kezdődött, a 64-es kőnél csak a leálló sáv járható, ezért van torlódás. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy. Jut még egy kiállítás erre az órára, mégpedig a Műcsarnokban, ahol Dargai Lajosnak nyílt életmű kiállítása Teremtett rend címmel. A magyar kinetikus, kibernetikus művészet egyik meghatározó alkotójának munkásságát mutatja be a tárlat. Benne mobilok, szobrok, relifek és grafikák idézik meg azt a sajátos formavilágot, amelyben a geometria, a dinamika és a tudományos gondolkodás harmonikus egysége áll össze. Életművének középpontjában a szépség és a szellemi tökéletesség egysége állt. Dargai számára a szobrászat elsősorban nem tömegformálást, hanem téralakítást jelentett. Alkotásai a környező univerzum rendjének lenyomataiként értelmezhetők. Na, augusztus 23-áig látogathatod egyébként a kiállítást. Mi pedig meglátogatjuk most a Körhintát, méghozzá a Zaporozsetszel, itt a Petőfi.

0: magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Petőfi Rádió, minden magyar hiperkarmazenélt, ez volt a kicsike fényezzel, pedig megérkeztünk 10 órához, úgyhogy már is jönnek a legfrissebbek. Utána pedig vár ránk Talján Zsófival, illetve Kis Tibivel, mert az élet szép cím.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Több alkotmánymódosítást is elfogadhat ma az országgyűlés. Elromlott a klíma a Veszprémi kórházban. Délután már több felé lehetnek záporok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 autó összeütközött. A 85-ös kilométernél a forgalmat kiterelik a pályáról, már 4 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Lajos Mizse után terelést építenek ki. A 64-es kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlése mellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartalmát, valamint megszüntetni a szuverenitásvédelmi hivatalt. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe. Ismét lehet követni a vonatkéséseket, újra elérhető ugyanis az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az oldal még nem a legkorszerűbb módon működik, de a jövőben tovább fejlesztik a valós idejű adatszolgáltatást, például helyreállítják a vonatinfót. Amerikai szabadalmat kapott egy budapesti műszaki egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban 7 meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. 5 vízbe hullattak, 2 pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. A Nyugat-Balkánon is tombol a hőség. Napközben a 34 fokot is elérheti a hőmérséklet a térségben.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! 10 óra után járunk már 2026. május 27-én szerdán, folytatódik a Halló Magyarok, méghozzá ezúttal a Futni mentem című film betétdalával. Tarján Zsófit és Kis Tibit hallgatjuk, mert az élet szép.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: magyarok. Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Méghozzá két keréken, az év kerékpár útja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban. A következő napokban így 10 óra után képzeletben végig tekerünk mindegyike. Idén is olyan kerékpár utakra szavazhatsz, melyek izgalmas látnivalókkal, felfedezni valókkal várnak. Ott van például a Szeged Ópuszta szervonal. A napfény városa több napra elegendő programmal vár, de hogyha útra kezd, akkor iránya az északnak tartó kerékpárút, ami mellett számos látnivalót megcsodálhatsz. Mielőtt a Sándorfalvi út névadó településénél érnél az Euróveló 11 nyomvonalán, a Szegedi Fehértó vízfelületén megnézheted a madárvilágot, a Szalakút a látogató központban mélyben megismerheted szárnyas barátainkat. Sándorfalván a Palavicsini kastélyt érdemes meglátogatnod, a remek minőségű kerékpárút pedig Ópusztaszerre visz tovább, ahol honfoglaló őseink nyomába eredhetsz. A 11 idei jelölt kerékpárútra június 2-án éjfélig adhatod le a voksod az Aktív Kalandor oldalán. Ott is ismerkedhetsz velük bővebben, és itt is végigmegyünk rajtuk, ahogy említettem, mindjárt a Veszprém-Balaton-Almádi vonal vár ránk. A tekeréshez viszont a nagy melegben egy kis frissítő menetszelet kapunk, méghozzá a Kolibritől. Ez a Húzat, itt a Petőfi.

0: a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
2: 10:30 a pontos idő, a kalandozás közben csak óvatosan. Az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi szakaszon a kiépített terelésben hatan ütköztek, emiatt a 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról, és 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy ha erre tartasz, akkor mindenképpen plusz menetidővel kalkulálj, és légy nagyon-nagyon türelmes. Ma délután este szorványosan valószínűleg zivatarok, illetve zivatarok viharok is, viharos szél is jöhet, elsősorban a Dunántúlon, jégeső is eshet, a Dunántúl délnyugati felében pedig heves zivatar is kialakulhat 90 km/h feletti széllökésekkel, 2 cm feletti jégátmérővel, intenzív csapadék kíséretében, északkeleten pedig elsősorban a határ közelében, zivatarok környezetében 80 km/h feletti széllökés is előfordulhat, késő estétől délkelet felé megszűnnek majd a zivatarok. Vas, Somogy, illetve Zala vármegyékre másodfokú előre figyelmeztető előrejelzés van kiadva a Hungaromet által, és számos vármegyénkre egyébként első fokú, úgyhogy a délután folyamán majd mindenképp érdemes így kalkulálni, hogyha netán kerékpározni indulnál, mert hogy az év kerékpárútja címért 11 bringás útvonal verseny szerte az országban, ezúttal a Veszprém Balaton-Almádi kerékpárúton tekerünk. A Királynék városából a Balatonig gurulhatsz kiváló minőségű úton, a 10 kilométeres útszakaszon 130 métert ereszkedhetsz, vagy épp mászhatsz, így nem mindegy, melyik végpontról indulsz, egyébként Veszprémből Almádi felé lejt a pálya. A kerékpárút érdekessége, hogy vonalvezetése az egykori vasutat követi, így olyan meglepetések is várnak az út mellett, mint egy réges-régi gőzmozdony. Szentkirály Szabadjától Almádi felé kalandos erdei ereszkedésben lehet részed, az út végén pedig becsatlakozhatsz a balatoni bringa körbe. Az év kerékpárútjára június 2-án éjfélig adhatod be a voksod az aktív kalandor oldalán, ahol természetesen mindegyik jelölt útvonallal ismerkedhetsz, és itt az éter hullámhosszain is végig tekerünk mindegyiken. S ha már a Balatonhoz értünk, akkor jöhet egy palóznaki fesztivál himnusz a Random Trippel, a zene benned, itt a Petőfém.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Titán csapatát hallgattuk, szép napot és nagyon-nagyon jó munkát kívánok. 11-től jön majd Mákat a programajánlatokkal, aztán 13 órától Amás Igor művész nevén Zigor koncertezik nálunk, úgyhogy fantasztikus zongora dallamoknak lehetünk szem és főtanúi, hiszen Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon nézheted is a játékát. Aztán délután jön Szikora Tomi, estétől kívánság műsor. A Kultúr Fitnessbe 9-től majd a Vagabond korzóról, illetve az ökokertekről is szó lesz, úgyhogy érdemes akkor is fülelni. Este a Vándorbotban pedig Héja Norbert érkezik hozzánk, aki holnap majd koncertezik is, úgyhogy minden összeír. A következő pillanatokban pedig Lábas Viki újdonságát hallgatjuk. Álompor, most a Petőfi.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az Álompor.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A reggeli műszak zárul, így a hét közepén, szerdán, hiszen mindjárt 11 óra lesz. Hogyha napon tartózkodsz, vagy a délután folyamán majd esetleg hosszabban sétálnál a napon, akkor érdemes gondoskodni a bőröd megfelelő védelméről, hiszen országszerte nagyon erős az UV-sugárzás egészen délután 4-ig. Erre fordíts kellő figyelmet, erősítsd az immunrendszered is, figyelj a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Az elmúlt 5 órában Habolcki Mátét hallottad, minden további majd Mákatától, a folytatásban velem pedig holnap hajnalban találkozhatsz ismét. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek, egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
4: Pirosak és a zöldek oldaláról is árad a versenyszellem, és egyikük sem szeretne alul maradni. Pattanjon! Jó követ! Színes kövekkel összerakott díszítmény.
5: Mozaik.
4: Mozaik, tökéletes.
5: Alapozó lapát és födör.
4: Gitár!
3: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
6: Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Több száz diplomata útlevelet vonhatnak vissza. Délután már záporok enyhítik a kánikulát.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben 6 jármű összeütközött. A 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról. Már 10 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyánnál a 44-es kilométernél dolgoznak. Sávzárásra is több kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu. A kormány összesen 943 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi. A külügyminiszter több mint 1300 ilyen útlevelet felülvizsgált. Azt is ellenőrzik, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak ilyen okmányokat. Az ügyben Görög Márta igazságügyi miniszter folytat jogi vizsgálatot. Újabb földrengés rázta meg délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrábban és környékén is lehetett érezni. Erősségéről eltérő adatok jelentek meg. Egyes jelentések 4,1-es rengésről számoltak be, míg az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ automatikus adatai szerint a rengés 3-as erősségű volt. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Sőn Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, ezúttal sérülés miatt nem lesz bevethető. A Nemzeti Együttes június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazaksztánnal csap majd össze. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencialiga döntőjében. A harmadik számú európai kupasorozat fináliát 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kikapott utolsó csoportmérkőzésén a magyar férfi jégkorong válogatott az A csoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Gál Fidalma, akárcsak férfi párosban Fucsovics Márton. Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Bellucci-val az oldalán. Gálfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki két játszmában, Fucsovicsék szintén két szetben veszítettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak két játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gálfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos Párizsban. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ez az utolsó hét a májusból, hogy mi mindennel turbózott fel, csak rajtad múlik. Én hozom a programokat, indul az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora. A kikapcsolódás, a feltöltődésre vágysz, figyelj, azonnal itt van aktuálisan és részletesen minden infó, tarts velem.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban. Oh, ice cream.

0: Mákkatával.
1: Bár most még úgy tűnik, ez egy tökéletes nyári nap, ráadásul a vizeink hőmérséklete is kiváló arra, hogy strandoljunk. A Balaton, a Fertőtó és a Velencei tó is, ahogy néztem, 23 fokos. Viszont délután érkezik majd egy hideg front, ennek hatására észak-észak-nyugat felől sokfelé megélénkül megerősödik a szél. A Dunántúlon több felé, valamint helyenként északon és észak-keleten is futó záporok, zivatarok alakulhatnak ki, néhol jégeső sem kizárt, úgyhogy erre készülj. És pünkösd után, ugye most ezen a hétvégén gyereknap lesz, mint mindig május utolsó vasárnapján, és egyben a hónaptól is búcsúzunk nem sokára, és ha eddig nem a gyerekekről szólt volna az elmúlt pár nap, akkor most ismét lehet beturbózni a családoknak, ugyanis ismét megnyílnak majd a tűzoltó laktanyák kapui a hónap utolsó vasárnapján, majd május 31-én, és a korábbi évek hagyományait követve a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok várják azokat a családokat, akik szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A gyereknaphoz kapcsolódó országos esemény során idén is reggel 10 és délután 4 között fogadják majd az érdeklődőket. A fővárosi laktanyákban fellép például a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, illetve az egésznapos program során lesz filmvetítés, interaktív kérdőív és a tűzoltói hivatás bemutató előadás. A tűzoltók próbariasztásokat tartanak, így tehát majd láthatod, hogy mi történik, mikor tűzesethez, balesethez riasztják őket, de megtekinthetők, kipróbálhatóak lesznek bizonyos speciális eszközök és felszerelések is. A gyerekek a tűzoltók öltözékét is magukra öltetik. A 150 hivatásos laktanya, a 47 önkormányzati tűzoltóság és a 216 önkéntes tűzoltó egyesület mellett a fővárosban a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és felnőtteket, ahol játékos keretek közül szerezhetnek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól és nem utolsó sorban arról, mit tehetnek saját biztonságuk érdekében. A részvevő tűzoltóságok listája a katasztrófavédelem oldalán érhető el.

0: Otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Május utolsó vasárnapja, gyereknap. Előtte pedig BL döntő és többnapos fesztivál. Igazi őrület már a Budapestre érkezőkre. Ugyanis az UEFA már nem csak egy napra tervez a BL döntő helyszíne, hanem többnapos programsorozatot épít a döntő helyszínére. A budapesti rendezvények központi helyszíne a Hősök tere lesz. Itt fut majd az UEFA Champions Fesztivál. A helyszín már holnap megnyílik, és a döntő után egy nappal vasárnap is nyitva tart. Az UEFA interaktív futballprogramokkal, ügyességi játékokkal, szponzoros aktivitásokkal, koncertekkel várja majd a kilátogatókat, akik legendákkal, ex-focistákkal is találkozhatnak. Lesz továbbá családi zóna, óriás kivetítők és fanzón is. A helyszín minden nap délelőtt 10 és este 10 között várja az érkezőket. A belépés ingyenes, és lesz külön a Paplászló arénában egy olyan érdekesség, ahol gyakorlatilag a BL legendák gála meccsét lehet nyomon követni korábbi sztárjátékosokkal, showelemekkel. Magyar játékosokkal is lehet majd találkozni, illetve olyan sztárok lépnek majd pályára, mint az aranylabdás Luis Figo, a brazil világbajnok vagy a horvát VB ezüstérmes. Nem mellesleg a 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolandnak is lesz egy saját csapata a tornán, mely szembenéz majd a világsztárokkal. A legendák tornája tavaly is nagy sikert aratott Münchenben, ahol teltház előtt szórakoztatták a közönséget. És az esemény szervezője az UEFA, több mint 11 ezer nézőt vár, a tökéletes élmény érdekében gazdag kísérőprogramokkal, exkluzív nyereményjátékokkal készülnek, valamint lehetőséget biztosítanak a legendákkal való személyes találkozásra. 0-30-30-30-380, ez az SMS és Viber számunk, ne feledd, jó programötleteket itt lehet megosztani, és élménybeszámolókat is természetesen a programokról. Még itt a Petőfin, Király Linda előtt, itt van Bobek.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, aki mindig részletes beszámolót ad az előttünk álló programokról, sok gyereknapi esemény felsorakozott, hiszen május utolsó vasárnapján ünnepeljük mindig a gyerkőcöket. Persze nem csak ez a nap szól róluk, mondhatnánk most sokan, de lehet készülni, mert igazi családi eseményekkel készülnek, például Biatorbágyon, a Faluház udvara és környéke, amit majd meg kell célozni. Itt futóversenyt hirdetnek, és családi futóverseny is lesz, vagyis a leggyorsabb fiúgyermek és leggyorsabb lánygyermek mellett a leggyorsabb anyukát, apukát, nagymamát és nagypapát, illetve a leggyorsabb családot is majd kihirdetik. Ezen kívül lesz boszorkányos afrikai mese bábokkal és különleges hangszerekkel, látványos bemutatók, aszfaltrajzverseny, illetve a Biatorbágy legfiatalabb polgárinak köszöntésével indul majd a nap. Ezen kívül zenés mondókás foglalkozás is lesz az apróságoknak, vagyis ringató, játszóház, egésznapos ugrálóvár, ügyességi játékok, amit ki lehet próbálni, tűzoltó eszközök, tűzoltó autók, amikkel lehet tenni egy-egy kör Biatorbágyon, és persze sok finomság, fagyi, jégkása, popcorn, vattacukor, pizza, ez mind-mind várja a gyereknapra érkezőket Biatorbágyon, a Faluház udvarában és környékén. A mai programötleted ne feledd megosztani 06 30 30 30 380, ez a számunk, itt SMS-ben és Viberen is elküldheted a részleteket. Az utakon is van történés, nézzük, mi a helyzet pontosan.
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: 15 kilométeres tolódás alakult ki az M1-esen Hegyeshalom felé, a komáromi szakaszon kiépített terelésben ugyanis 6 jármű ütközött össze, emiatt a 85-ös kilométernél ki is terelik a forgalmat a pályáról. Érdemes tehát újra gondolni, hogy merre indulsz, másik útvonalat választani, vagy hosszabb menetidővel készülni. Az M3-ason Budapest felé, Bag után a 35-ös kilométernél pedig a szalagkorlátjavítás miatt, mivel csak egy sávon lehet haladni, 3 kilométeres a tolódás. Az M0-áson Ecsernél, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon pedig történt egy baleset, a 45-ös kilométernél csak a leállósáv járható, ez okozza a 6 kilométeres tolódást. Debrecenben is történt egy baleset a 481-es számú főúton, a 3-as kilométernél félpályás lezárás mellett lehet autózni. Óvatos, balesetmentes utat vigyázz magadra. Ha van infod, 06 30 30 30 380, jelezd itt SMS-ben vagy Viberen.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar, hamarosan újabb program ötletekkel. 2 perc múlva pontban dél, a hírek után itt lesz velünk Azaria is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Hány óra?
4: Hajnal 2.
3: Megint nem alszol?
4: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
3: Próbáld ki te is a Sedakurt.
5: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Alszol.
5: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után. Frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, lezárásokra kell készülni Budapesten. Délután már záporok enyhítik a kánikulát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben baleset történt. A 85-ös kilométernél kiterelik a forgalmat a pályáról. 15 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán Vag után a 35-ös kilométernél javítják a szalagkorlátot, csak egy sávon halad a forgalom. Ott 3 kilométeres a tordódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott, a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ irányító szerepét, a tankerületi központok működését. Erre azért van szükség, mert bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatás ügyben nem megoldotta, hanem fokozta a problémákat. A kormány célja pedig az, hogy az iskolák finanszírozása kiszámítható legyen. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges rendszert. Az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. A szóvivő hozzátette, a kormány a betegjogokkal kapcsolatban is részletes koncepciót dolgoz ki, amelynek célja, hogy a betegek valóban érezzék jogaikért érvényesülését az egészségügyben. Már 13 embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést, azok közül, akik a Holland óceánjárón utaztak, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. Spanyolországban újabb fertőzöttet regisztráltak a hajó karanténba került utasai közül. Az utóbbi hetekben kialakult járványban a 13 hantavírusos beteg közül 3-an meghaltak, de május eleje óta nem történt újabb haláleset. Már mától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten, a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Több mint 17 ezer jegy kelt el, de várhatóan sokan érkeznek Budapestre jegy nélkül is. Ferihegyen a szokásos forgalom duplájára számítanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Több felé lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-34 fok, este 21-29 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Folytatódik az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Eseménydús lesz ez a hétvége is, szombaton BL döntő, vasárnap pedig gyereknap, ami alkalmából például megnyílnak a tűzoltó laktanyák, de repülős élmények is várnak. Már is mondom a részleteket, tarts velem!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Bánatos balladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: Szett a világtalan, élvez, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: az utakról.
1: Pici jó hír az M1-esen autózóknak Hegyeshalom felé. A komáromi szakaszon kiépített terelésben korábban 6 jármű összeütközött, a 85-ös kilométernél viszont egy sávon mostán megindult a forgalom, de a 15 kilométeres tolódás még mindig csak nagyon lassan oszlik fel, továbbra is érdemes kerülőutat választani. Az M0-áson Ecsernél, az M5-ös felé pedig szintén egy baleset miatt a 45-ös kilométernél, mivel csak a leállósáv járható, 6 kilométeres a torlódás.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
3: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélkül.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A hétvégén nem csak a tűzoltók életébe lehet becsöppenni, hanem repülős kaland is vár. Budaörsön gyereknapot tartanak a repülőtéren, ahol sétarepülés, katonai kiállítás, gyereksziget, ugrálóvárak, gasztroudvar és sok-sok meglepetés várja az érkezőket. A budaörsi repülőtér tehát hamarosan újra kitárja kapuit, hogy egy felejthetetlen repülős élményekkel fűszerezett gyereknappal lepje meg a családokat. A látogatók test közelből itt megtapasztalhatják a repülés varázsát a sétarepülések révén, miközben a földön is rengeteg kaland vár rájuk. Az MVM Gyerekszigettől és a klasszikus ugrálóváraktól kezdve a katonai jármű kiállításon és a planetáriumi előadásokon át egészen a Kressz pályáig minden korosztály megtalálja majd a számára tökéletes szórakozást. A mozgalmas és felfedezésekkel teli napot a gasztroudvar változatos street food kínálata pedig teljessé teszi, így tehát garantálják, hogy ezen a gyereknapon ne csak a repülők, hanem az élmények is szárnyaljanak. Fontos tudni, hogy ugye a folyamatosan fel is leszálló kis repülők, valamint a színpadi programok miatt a zajszint magas lehet, tehát a csecsemővel és a hangokra érzékenyebb gyerekkel érkezel, akkor érdemes zajvédő, fültokot és hallásvédőt vinni a nyugodt szórakozás érdekében. Budaörsön tehát gyereknap a repülőtéren, itt a Petőfin pedig azonnal jönnek további programötletek. Ha neked is van tipped, 0630 30 30 380, minden részletet elküldhetsz SMS-ben vagy Viberen.

0: Hang. Programot ajánlunk minden nap.
1: Tűzoltók, repülők és sok egyéb program vár a gyereknap alkalmából mindenkit a hétvégén, nem csak vasárnap, hanem már ezt megelőzően is, például Budakalászon gyereknapi kalandokkal készülnek. Az esemény helyszíne a Kós Károly Művelődési Ház lesz, és az Idővándorok gyereknapi kalandok című rendezvényen a gyerekek játékos állomásokon keresztül járhatják be a múltat, az őskortól, az ókoron és a középkoron át egészen a jelenkorig. A program célja, hogy Budakalászapraja nagyja közösen ünnepelje tehát a gyereknapot. A különböző korszakokhoz kapcsolódó állomásokon kézműves foglalkozások, játékos feladatok, látványos bemutatók, tudományos érdekességek és családi programok is várják az érkezőket. Azok között pedig, akik az összes idő kristályt összegyűjtik, nyereményeket sorsolnak ki. Barlangrajzot is lehet készíteni, valamint kőbaltát, lesz dinó növény kvíz, őstigris barlang, ahova szintén ellátogathatsz, ezen kívül egyiptomi arcfestés Kleopátra udvarában, de vár rád a lovak képző apró tábor is, a kovács műhely, az indiai mandala festés, vagy például a találmányok sátra, a fizikai laboratórium, lesz csillagvizsgáló, azaz mini planetárium, zene és Romini Musical kis koncert. Mindez tehát a gyereknapi kalandok nevű rendezvény keretében Budakalászon, a Kóskán a Művelődési Ház és Könyvtárban. 0-30-30-30-380, ne feledd, ezen az SMS vagy Viber számon te is megoszthatsz jó programötleteket, illetve élménybeszámolókat is küldhetsz, még Liana énekel.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkatom, neki mindig gondoskodik az előttünk álló programokról, vagyis ezeket részletezem és gyűjtöm össze mindig, nehogy valamiről lemaradj. Hétvégén ugye gyereknap, előtte BL döntő, és gyereknap alkalmából nem csak vasárnap, de az biztos, hogy a hét utolsó napján például megnyílnak majd a tűzoltó laktanyák kapui, Biatorbágyon családi futóversenyen lehet részt venni, ennek keretében több futamot is indítanak, külön-külön is díjazzák majd a családtagokat, de lehet egy jó választás a budaörsi reptér is, és sok egyéb lehetőség még az országban, például a Báci gyerek nap keretében, ahol a Rózsakert varázslatos környezetében egy teljesen díjtalan egésznapos gyereknapi forgatag várja a családokat. A délelőtt folyamán Kovácsovics Fruzsina koncertje, kerekítő foglalkozás, valamint kutyás és freestyle focis bemutatók alapozzák meg a jókedvet, délután pedig látványos táncprodukciók és a Jack Spenót kalósó szórakoztatja majd a közönséget. A meghirdetett események mellett a park területe interaktív játszótéré alakul, ahol a furfangos csodavilág játékos tudományos állomány, légvár, kézműveskedés, arcfestés, lufi hajtogatás is gondoskodik a folyamatos élményekről. A tartalmas kikapcsolódást a hagyományos gyereknapi finomságok, mint battacukor, kürtös kalács, lángos és hűsítő jégkása teszik igazán kereké. Vászon tehát a gyereknapon. A vajó programvezeted, ne tarts magadban, 0630 30 33 180, oszd meg minden részletet SMS-ben vagy Viberen.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Egy perc múlva pontban egykor a friss hírek után, ma is hajrá magyarok élő stúdió koncert a zongoraművész zeneszerző könnyűzenei menedzserrel, Zigorral. Tarts velünk, jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
5: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go!
1: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
10: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
11: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
10: De jó neked. Mi a titkod?
11: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
10: Sedacor Forte.
11: És a koncentrációt nem befolyásolja.
12: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
13: Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, még lehet jelentkezni nyári diák munkára. Délután többfelé záporok enyhítik a kánikulát.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán a komáromi szakaszon kiépített terelésben korábban 6 jármű összeütközött. A 85-ös kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a 15 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M0-ás keleti szektorában Ecsernél az M5-ös felé vezető oldalon baleset történt. A 45-ös kilométernél csak a leállósáv járható, 6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
13: Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. A korábbi kormány tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott, a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött Benjamin Netanyahu Izrael miniszterelnöke. Mintegy 1000 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi a külügyminiszter. Összesen 1322 ilyen útlevelet vizsgáltak felül. Görög Márta igazságügyi miniszter azt ellenőrzi, a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. Lemondott a Magyarországos Horgász Szövetség elnöke, Szűcs Lajos közölte, a jelenleg betöltetlen elnökhelyettesi pozícióra Puskás Norbertet, a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének ügyvezetőjét jelölte ki. még lehet jelentkezni nyári diákmunkára. Erre hívta fel a figyelmet a Diákkész főtitkára. Majzik Nándor arról beszélt, hogy nyáron főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hősképzés Plus programban az érdeklődők a vármegye székhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A mentők hősképző programja 8 évbe indult, és idén nyáron az életmentés világát megismertető és a pályaválasztási segítő elemekkel egészítik ki.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak. Holnap ismét derült napos idő várható északkeleten, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Ma a záporokat viharos széllökések kísérhetik, éjszaka 10-18 fok, napközben 22-27 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délutánt, jó étvágyat az ebédhez, egy óra elmúlt, ilyenkor benézhez hozzánk a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján a stúdióba. Élő koncert indul már is a zongoraművész zeneszerző könnyűzenei menedzserrel, Zikorral, aki készen áll, remélem te is. Tartson

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
1: És Zsigorral, aki a zongorájával már látható is a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján az élő stúdió koncertet ma ő adja nekünk. Nagyon kellemes ez, úgyhogy dőlj hátra bátran, és csak élvezd azt, ami mostantól történni fog. Persze beszélgetünk is, mint mindig a dalok között. Szia, Zsigor! Ja, ott a...
2: igen, a mikrofon nem lesz, fog, át, nem fog megártani.
1: Is hallják, igen.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát persze a nézőket is, mert ugye élőben lehet nézni is.
1: Aki folyamatosan velünk tart, Zsigort már láthatta itt a stúdióban, mi kicsit, ha visszamegyünk az időben, hát egy jó fél éve, vagy már kicsit több is.
2: Körülbelül,
1: igen. Így jártál nálunk, akkor még éppen, hogy kezdtünk belemászni az őszbe, most már itt mászunk bele a nyárba.
2: Akkor is jó meleg időnk volt, mint ma.
1: Igen, és te melyiket csíped? Ezek közül hideg, meleg, tél, nyár, tavasz, melyik
2: nem
1: kedvenc
2: baj,
1: évszakad?
2: Ha tűrhető, szeretem a meleget igazából, de szoktam a jéghideg Balatonba is fürdeni, úgyhogy nekem
1: az mit jelent?
2: Minden jó. Hát, amikor ilyen 16-17 fokos, akkor még simán fürdök benne.
1: Tényleg?
2: Persze, felfrissít.
1: Hát, az biztos. Mennyi idő, amíg mondjuk lemártózol? Így ez a hirtelen gyorsan essünk neki, vagy így kicsit azért mosakodjunk le, kicsit a kezünket, kicsit a testünket.
2: Úgy nem, gyorsan szoktam, tehát ez a 3-4 másodperc alatt bent vagyok, és akkor egy pár percet bent vagyok, úszkálok.
1: Pár percet, tényleg, kibírsz?
2: Főleg, hogyha előtte volt egy kis szauna,
1: jó,
2: akkor
1: könnyű,
2: igazából
1: az
2: könnyű.
1: Az más, igen.
2: Persze így is nagyon sokan nem mernek belemenni, de így én azt mondom, hogy kellemes tud lenni.
1: Na, hát most ugye sokkal kellemesebb a Balaton vize 23 fokos, ahogy néztem. Egyébként te melyik típus vagy? Általában a férfiak azért nem szeretnek így a napon asszalódni. A strandolásról van szó. Inkább ilyen aktívabb nyaralós vagy, vagy a pihenést jobban szereted?
2: Abszolút aktív nyaralósok vagyunk, folyamatosan be vagyunk táblázva egy nyaraláson is, mert hogyha, főleg, hogyha jó messzire elmegyünk, akkor úgy vagyunk vele, hogy akkor már nézzünk meg mindent, amit csak lehet.
1: Ja, tehát városlátogatás is. Aha.
2: Hát, vagy tengerpart, vagy gyönyörű hegyek, vulkánok, tájak, attól függ, hogy mi van, de szeretek a tengerparton is pihengetni.
1: Vízisportok?
2: Illetve úszkálni. Vízisportok közül a főleg a búvárkodás a kedvencem.
1: De mélyre is mész, vagy csak
2: szóval? Mélyre megyek, 40 méterig van engedélyem, úgyhogy meg szoktam nézni, hogy mi van az óceán.
1: Mi volt
2: felekén
1: a legizgőbb, amit eddig láttál a víz alatt?
2: Delfinek, akik velünk húztak.
1: Ó, az nagyon jó lehet. És volt valami félelmetes dolog, ami a víz alatt történt veled, amitől úgy kicsit megijedtél?
2: Sajnos nem. Én nagyon szeretnék cápákkal találkozni végre. Feleségem mindig félt, hogy csak cápákkal ne találkozzak, én meg mindig azt mondom, hogy de hát azért megyek búvárkodni, hogy találkozzak végre cápákkal, mert valójában nem félelmetesek, csak tudni kell velük bánni, olyanok, mint a kutyák, tehát hogyha az ember megfelelően bánik velük, csak akkor nagy baj nem lehet.
1: Úgy a szeme előtt az embernek, akkor nem biztos, hogy az így teszi, vagy jaj, de cuki, mindegy kis kutyuska, gyere ide.
2: A búvár tanfolyamon ezt megfelelően megtanítják.
1: Nyilván. Hát jó, köszönjük szépen, hogy beavattál minket, egy kis kitérő itt az élő koncert előtt. Mi mindent hoztál nekünk ma, úgyha nagyjából egy picit most össze kéne foglalni ezt az öt dalt?
2: Az öt dalból hoztam 4 saját szerzeményt. Az első az egy olyan darab, amit az ukrán nagymamámnak szereztem. A második egy dal a szeretetről, a szerelemről, egy globális értelemben vett szeretetről, az univerzum szeretetéről, tehát senkinek nem ajánlottam ezt a dalt, hanem így mindenkinek küldöm, aki szereti. A másik két saját szerzeményen kívül hoztam még egy a zongora átiratot, ez egy francia filmzenének a főcím dala, amit zongorán fogok előadni.
1: Hát akkor menjünk szépen sorban, ugye a következő, amit hallatunk, vagyis elsőként, amit játszal, azt az ukrán nagymamád inspirálta. Egy kicsit avasd be minket a részletekben, melyik oldaláról közelítetted meg?
2: A nagymamám anyai ágról a mamám, és ő azért is különlegesen fűződik így a zongorához, mert én úgy gondolom, hogy az ő segítsége nélkül nem jött volna létre az, hogy én most itt lehetek. Tehát nagy részt a szüleim mellett neki köszönhetem azt, hogy kaptam egyáltalán hangszereket, és folyamatosan támogat az úton. És mivel szereztem darabot már édesapámnak, édesanyámnak, testvéreimnek, feleségemnek, ezért úgy gondoltam, hogy a nagymamámnak is feltétlenül szeretnék egy darabot ajánlani. És elkezdtem írni egy nagyon szép dallamot, legalábbis számomra nagyon szép volt, és ő jutott eszembe, és így megszületett.
1: Mi lett a dal címe?
2: Roots and Memories.
1: Élőben most hallhatjuk itt a Petőfin Zigortól, és minden látható is, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez a csodás zongora játék Zigornak köszönhetően szólt, a dalt az ukrán nagymamájának írta. Nagyon szépen köszönjük, ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, akkor ezt ma is megteheted Facebook oldalunkon, ahol látható is, ami a stúdióban történik, illetve 0630 30 33 180 as számon. Ugye sok minden történik veled kapcsolatban, a Dal Horizont könnyű zenei válogatóról is fogunk beszélgetni, illetve a Magyar Zeneházás koncertről, ami itt van a láthatáron. Tarts velünk itt a Petőfin, ha kérdésed van, tedd fel te is.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Zigor, a zongoraművész, zeneszerző, könnyűzenei menedzser, a Dal Horizont alapítója, illetve a Befutó Zenei Tehetségkutató és a Klippódium videóklip versenytárs alapítója. Azért mondtam el mindezt, mert egyrészt nagyon jól hangzik, és gratulálunk mindehhez.
2: Köszönöm.
1: Másrészt ugye a Dal Horizont könnyűzenei válogató, az hát most már itt újra kicsit felpesdült az élet, mondhatni körülötte, mi történik pontosan, egy kicsit avasd be minket.
2: Hát nagyon régi vágyam volt, hogy legyen egy saját zenei tehetségkutatóm, ami azóta már könnyű zenei válogatóként fut tovább. Már idén negyedjére rendezzük meg, az elsőben Bongor nyert, aki azóta már gyakorlatilag egy tényleg ország szerte ismert rap, hip-hop előadó, nagyon kevés ember van, aki ne ismerné, és ez tökéletesen hitelesíti ezt a projektet, és azóta visszahívtuk őt a zsűribe is, ahol egy egyébként olyan nevek voltak, illetve lesznek, mint Dáni Elfi, Gergő, Bánkuti Dani, Kirchner Péter, a Nónius Gábor, és még sorolhatnám. És igazából ez egy lehetőséget ad azoknak az előadóknak, akik még keresik az útjukat, vagy közepes rajongótáborral rendelkeznek, tehát mondjuk azt, hogy még nem jutottak el egy A38 teltházas koncert szintig, de azért van már némi közönségük, akkor nagyon sok kapcsolatra tudnak szert tenni, miközben részt vesznek ebben a projektben, több ezer ember követi az eseményeket, úgyhogy nagyon izgalmas, nagyon jó élményekkel távoznak a résztvevők, illetve a szervezők és a zsűrik is.
1: Milyen műsorral kell készülni, hány perces előadással?
2: 3 forduló van, aki tovább jut, az mindig beküldi a következő dalt, tehát ezt azért találtuk ki így, hogy ne az legyen, hogy valakinek mondjuk véletlenül sikerül egy dala nagyon jól, és akkor ő lesz a nyertes, hanem ugye, hogyha 3 dalt be kell küldeni, akkor az alapján már könnyű beazonosítani, hogy ez tényleg hosszú távon is egy jól működő zenekar vagy előadó tud lenni, és idén a rengeteg mesterséges intelligenciával készült zene kiszűrésének érdekében a 2. fordulóba egy élő felvételt kell majd beküldeni a szobában, a próbateremben vagy a koncerten is el lehet készíteni, és egyből kiderül, hogy tud-e zenélni az adott produkció.
1: Azt mondtad, hogy nagyon népszerű ez a könnyűzenei válogató, bár ugye, hogyha így kérdezgetem a zenészeket, illetve akik még nagyon a pálya elején vannak, megoszlik a vélemény a tehetségkutatókról. Akkor neked az a tapasztalatod, hogy bátrak a zenészek és szeretnének érvényesülni?
2: Bátrak, és abból kiindulva, hogy például volt nálunk olyan jelentkező is, aki megnyert egy országos televíziós műsort, ezért is döntöttünk úgy, hogy tehetségkutatóról átnevezik könnyű zenei válogatóvá, mert akkor már elveszik ez a, tehát el lehet hagyni ezt a tehetségkutató jelleget, mert igazából tehetséges emberek jelentkeznek, nem azt nézzük, hogy tehetséges-e, hanem hogy hosszú távon megállja el helyét a zenei piacon.
1: Gondolom az információkat az oldalaidon meg lehet találni ezzel kapcsolatban.
2: Természetesen, ha az ember rákeres a Befutóra, akkor megtalál mindent.
1: Oké, te pedig most ide futottál be hozzánk a Petőfi stúdiójába, és az élő stúdió koncert már is folytatódik tovább, mivel...
2: A következő darab a Gift of Love, erről már említettem, hogy ez egy olyan darab, kivételesen, amit nem ajánlottam senkinek, hanem a nagy közönségnek, az univerzumnak ajánlom. Nagyon szép dallama van, azt mondják, és általában a szeretet az, ami erről eszébe szokott jutni az embereknek.
1: Na most kicsit nekem. Bánom, hogy elárultad, azért, mert kíváncsi lettem volna, hogy a hallgatóknak mi jut eszébe, de hát nyilván ettől függetlenül, hogy ezt így kicsit felvezetted, lehet, hogy valakinek mást fog jelenteni, úgyhogy tényleg nagyon várom a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, mert ugye attól is függ, hogy szerintem egy zene, vagy egy dallam, hogyha meghalljuk, hogy az ember milyen lelki állapotban van, hogy akkor mit tud neki adni, vagy mit hoz ki belőle.
2: Így van, és a múltkor is például játszottam egy darabot, ami a búvárkodásról szólt, és valaki utána kommentben megírta, hogy neki a pillangók tánca jutott eszébe, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy van-e hasonló hozzászólás most is.
1: Gift of Love, ez szólt át élőben most itt a Petőfi Rádióban a zongoraművész zeneszerző Zigortól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatán.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Zigorral, a zongoraművész zeneszerzővel. Ez volt a Gift of Love, és kíváncsian várjuk, hogy ki merre indult el lélekben, testben, milyen gondolatai szárnyalnak most a dal hallatán. Hát kicsit ez a dal lelazított, azt gondolom mindenkit, egy kicsit sikerült befelé fordulni, hogy meghalljuk egy picit a belső hangot, ugye ez sokszor előtérbe kerül most ezekben a rohanó mindennapokban, hogy ez fontos, hogy néha megálljunk, úgyhogy én szerintem most ebben segítettél nekünk egy picit. Köszönjük szépen, gratulálok Igor, közben jött üzenetben, csodálatos volt a muzsika, teljesen elbűvölt, úgyhogy hallgatónk írta. Köszönjük szépen, a visszajelzéseket folyamatosan várjuk, nem csak a 0630303380-as száma, hanem a Petőfi Rádió Facebook oldalán is, ott látható is az élő stúdiókoncert, te is kérdezz bátran, vagy üzenj nekünk. Itt a Petőfin Zigor, már is folytatjuk a stúdiókoncertet.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Zigor, a zongora művész zeneszerző. Na, szerinted egy zongorista játékából itt ezen gondolkodtam, hogy mennyire lehet azt megmondani, hogy milyen ember is ő mondjuk így a színpadon kívül. Hát így mennyire mutatja meg az ember lelkét szerinted, hogyha hangszere játszik, főleg így?
2: Szerintem a lelkét azt megmutatja, hogy mennyire érzékeny lehet az az adott ember, mennyire drámai esetleg, vagy ilyesmi, de az magát azt, hogy milyen ember, ugye a hétköznapokban szerintem az egyáltalán nem derül ki.
1: Mondjuk egy ilyen stúdiókoncert alkalmával azért már kiderül, nem? Mondjuk, hogyha egy ilyen 5-5 számot hallunk, hogyha az nagyjából hasonlít egymásra, akkor abból már lehet következtetni, nem?
2: Azt gondolom, hogy akkor, hogyha van egy kis beszélgetés, akkor az már úgy segít egy picit jobban beazonosítani mondjuk a személyiségét, vagy ilyesmi, de maga az, hogyha egy zongoraművész mondjuk csak zongorázik, és meg se szól, szerintem legalábbis számomra az nem árul el semmit arról, hogy ő milyen ember.
1: De a hangulatod mennyire tud elvinni egy-egy játék közben, ha nem fix darabot játszol például?
2: Ne, a fix darab az azt jelenti, hogy improvizáció?
1: Nem. Hát, hogyha improvizálsz, akkor ott mi történik?
2: Hát, különböző hangulatok tudják inspirálni a szerzeményeket, tehát...
1: De jellemző például, hogyha ha nyugodt vagy, akkor mindig ilyen lassabb dallamokat játszol, hogyha kicsit feszültebb vagy nem tudom, valamire készülsz, és úgy érzed, hogy jobban pörögsz, akkor nyilván ez a zongora játékban is megmutatkozik?
2: Igen, így, hogy ezt most megkérdezted, belegondoltam mostanában, sokszor olyan nyugodt a hangulatom, kiegyensúlyozottnak érzem magam, és mostanában egész nyugodt, ilyen, tényleg ilyen relaxációs darabokat írok, pláne azért, mert a Spotify-on, a playlistekben ez igazán jól megy, és próbálom felvenni a versenyt, és picit
1: na, akkor ezek szerint erre van szüksége leginkább a hallgatóságnak, hogy egy kicsit úgy visszavonuljon.
2: Igen, mert a legtöbben a zongorát alváshoz, fókuszáláshoz, tanuláshoz hallgatják, és így érthető. Sokszor még eső hangokkal szeretik kombinálni a zongora szót, úgyhogy ilyen terveim is vannak, hogy zongora plusz eső.
1: Kicsit ilyen meditatív állapotot lehet vele idézni. Igen. Olyan időszakod volt egyébként, amikor mondjuk nem hallgattál más zongoristákat, vagy nem vettél elő kottát, hogy ne befolyásoljon?
2: Volt ilyen időszak, többször is. Sőt, régen egyébként minimálisan hallgattam más zongoristákat, ami nem annyira jó szerintem, mert mostanában rengeteg zongorát és zongoristát hallok, és rengeteget tudok tanulni tőlük, és nagyon sok zongora művésszel beszélgetek a világban, és egymástól tudunk inspirálódni, több emberrel már elindult a tervezés, hogy együtt írunk valamilyen darabot, úgyhogy mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy igenis érdemes minél több zeneit hallgatni, de fontos az is, hogy legyen egy ilyen megtisztuló időszak, és mondjuk egy pár hónapig nem baj, hogyha nem hallgatok semmi ilyesmit, mert akkor jobban jön belülről a zene.
1: Igen.
2: És véletlenül sem befolyásolnak más dalok.
1: Azt mondtad, hogy már zeneszerzőkkel is szoktál beszélgetni. Merre halad a zongorában a trend? Vagy nem tudom, most egy picit furán hangzott, hogy így kérdeztem, de szerintem érted, hogy mire gondoltam.
2: Igen, a trend szerintem a hangzásban halad egy olyan irányba, hogy van ez a neoklasszikus stílus, ami egyfelől azt jelenti, hogy vegyítik a zongorát ilyen más hangokkal, vagy például, hogyha egy nagy zongorát képzelünk magunk elé, akkor a húrokat pengetik külön, meg kopogtatnak rajta,
1: igen,
2: és a többi, de hogyha ilyen egyszerű értelemben vesszük ezt a neoklasszikus hangzást, akkor úgy szokták rögzíteni a darabokat, hogy bemikrofonoznak minden szögből, akár 100 mikrofont is elhelyeznek egy zongorában, vagy zongora körül, annak érdekében, hogy minden ilyen kis rezdülés, pici zajok hallhatóak legyenek. Például a legújabb felvételemnél, ami a Gladiátor című filmzenének a zongora átirata lesz, ott még a széknek a nyikorgását is lehet majd hallani, amellett, hogy a Kalapács mechanikának is lesz hangja. Szerintem ez az új trend, legalábbis a...
1: És ez nem lesz zavaró, hogy ennyiféle hang megjelenik egy darabban?
2: Engem zavart, én nem szerettem sokáig ezt, viszont azt látom, hogy egyszerűen csak ez megy. Például a Spotify-on a zenék 100%-a ilyen, ami nagy playlisteken kerül elhelyezésre, már pedig az emberek körülbelül 80%-a a streamingben, a Spotify-on hallgatja a zenét. Úgyhogy érdemes figyelni a trendet, és persze én azt támogatom, hogy a művész azt csinálja, ami belülről jön, de például a hangzás az tipikusan egy olyan dolog, amit nyugodtan szét lehet nézni, és eltanulni a trendeket.
1: És te könnyen tudsz ezzel haladni? Mert van, akinek nem megy.
2: Igazából eddig elutasítottam, még mondjuk egy évvel ezelőttig, de látom, hogy most már átlátom egy picit, meg értem, hogy mit szeretnek benne, és egészen megszerettem én is, sőt, most már jobban szeretem ezt a fajta hangzást, és a régi felvételeimet például már egyáltalán nem tartom jónak hangzás kapcsán.
1: De miért olyan túl egyszerűnek tűnik?
2: Sima zongora, olyan realisztikus zongora hangja van.
1: Hát ami azért, na.
2: Én azt gondoltam, hogy az a jó, hogy bemegyek egy stúdióba, egy brutál jó zongorán eljátszom a darabot, de nem ebbe az irányba megy a világ.
1: Hát azért egy szép zongora szóló, azért annak mindig megvan a helye szerintem.
2: Az a biztos,
1: tehát, hogy az rossz nem lehet.
2: Én is így gondoltam, de az a biztos, hogyha ilyet is csinálok, olyat is csinálok, és akkor mindenki megtalálja a nekivalót.
1: Szuper. Mivel folytatjuk a stúdiókoncertet?
2: Folytatjuk
1: a Silent Storm segített.
2: Silent Storm-mal, igen, a csendes vihar, majd mindenki kitalálja, hogy mitől csendes az a vihar.
1: Okay.
2: Nem lövöm le a meglepetést.
1: Ja, okay. Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Rádióban, minden látható is, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, a stúdióban Zigor.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, az Igort hallhattad, ez volt a Silent Storm, és hát tulajdonképpen a mai időjárásunkat itt lefestetted. A vihar előtti csend, aztán jön a zápor zivatar, ugye a széllel együtt, és aztán amikor újra megint lecsendesedik minden, hát ez vár ránk ma egyébként. Úgyhogy köszönjük szépen. Az időjárás előrejelzést így is lehet zongorával átadni, fantasztikus volt. Szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk, ezt közben Éva küldte nekünk a Facebook oldalunkon, ahol látható is mindig az élő stúdió koncert 1 és 2 óra között, és már is folytatjuk tovább, tarts velünk, ha szeretnél üzenni, vagy ha kérdésed van, akár itt is feltelted, vagy a 06:30 30 30 380-as számom.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: az Igor, az zongoraművész, zeneszerző, könnyűzenei menedzser, a Dalhorizont alapítója, amiről korábban már beszéltünk, hogy ez egy könnyűzenei válogatóvá nőtte ki magát így az évek során, és további információkat Igor oldalán meg lehet ezzel kapcsolatban találni, illetve a Befutó zenei tehetségkutató és Klipódium videoklip versenytárs alapítója is vagy, ezt is korábban említettem. Azt írja a Szabez, 250 napja a születésnapján jártál itt pont a Petőfi Rádió stúdiójában, és egyébként írja, hogy emlékszem. Jól mondtátok, a Balcsi 23 fokos, a hideg söröm pedig, amit épp fogyasztok, 2-3 fokos. Amúgy Zigor az a zongorista, akinél a leglassabb dallam is villámgyorsan megérkezik a szívhez, óriási gratuláció, ezt írja, és most egyébként szabadságon van, és közben is minket hallgat, és ez most azt írja, 10 jégkocka és 10 bármilyen istei finom jeges koktél volt, amit hallott, mert hogy ezt ilyen dicséretként szállta, hogy ez egy ilyen maxi dicséret. Köszönjük szépen. Megnyugtató szép dallamok, közben egy másik üzenetben érkezett szívecskével, és Morcos is írta, hogy egyszerűen gyönyörű zene, ugye még a Silent Stormhoz, amit az előbb hallottunk tőled.
2: Nagyon köszönöm.
1: 2017-ben indult a szóló karriered, és ugye itt az előbb elsoroltam, hogy mi minden tartozik még hozzád, és nekem korábban itt említetted adáson kívül, hogy nagyon készülsz, mert a Magyar Zeneházában lesz, ha jól emlékszem, jövő héten koncerted.
2: Kedden, igen.
1: Mit tudhatunk erről?
2: Nagyon szerettem volna bekerülni a Magyar Zeneházába, csak hát de azt tudni kell, hogy borzalmasan nehéz az ember dolga, hogyha egy ilyen helyen szeretne fellépni, és egy barátom említett egy pályázatot, ami arról szólt, hogy ha nyersz, akkor felléphetsz a szabadtéri színpadon. És hát gondoltam, hogy mit veszíthetek, persze beadom, úgyse fogok nyerni.
1: De hozzáállás ez?
2: Ez nem is hozzáállás, hanem inkább az évek és a rutin ezt mutatta.
1: A pályázat miről szólt, mit kellett hozzátenni?
2: Valójában csak a munkásságot kellett beküldeni, tehát hogy ki vagyok, mit képviselek, és milyen zenét csinálok, tehát egy videót kellett mellékelni, meg darabokat, és feltételezem, hogy szakmai alapokon döntöttek ez alapján. Ami az érdekesség, hogy 10 nyertesből 9 zenekar, és én egyedül vagyok egy ilyen szóló előadó, úgyhogy már csak emiatt is egy nagyon, nagyon jó esett, hogy ezt így megnyerhettem. És az esti órákban fogok fellépni, ez egy ingyenes rendezvény, úgyhogy igazából sok szeretettel várok minden érdeklődőt, illetve a háznak a szervezői is bizonyára várnak minden kedves érdeklődőt.
1: Ugye ez most egy stúdiókoncert, mások a körülmények, nem egy szabadtéri esemény, más darabokkal készül ez, tehát mit von magával egy-egy helyszín, hogy kell készülni?
2: Általában vegyesen szoktam játszani saját szerzeményeket és feldolgozásokat, de úgy gondoltam, hogy a Magyar Zeneházában kifejezetten saját szerzeményeket viszek, úgyhogy ilyen szempontból ezt most leegyszerűsítettem. Lesz közte újabb, legújabb és nagyon régi is.
1: Tehát mindenből egy kicsit csemege. Kezeld el, Sándor írta itt menet közben, hogy masszázszalon Tájföldön ment a te zenéd.
2: Hoppá!
1: Na, ugye, hova eljutnak ezek a szép zongoradallamok?
2: Igen, mert egyszer posztoltam egy ilyen, tehát tényleg Tájföldön voltam egy masszázszalonban, és lejátszották a darabomat, és ezt fölvettem videóra, és posztoltam, gondolom, hogy ja, innen tájékozódott. Igen, mert tehát ugye a masszázszalonokban egész hasonló zenéket szoktak játszani, és amiről korábban beszéltünk, ezt a relaxációs vonalat szeretik.
1: Igen, igen. Na hát készültél egy filmzenével is, és ezzel fogod folytatni. Miért pont ezt választottad, hogy lett ebből dal, miért fontos ez neked, és miért gondoltad, hogy ezt most el is hozod ide a Petőfi Rádióba?
2: Azért hoztam, mert korábban csak saját darabokat hoztam ide, és gondoltam, vegyítem egy picit, és hozok egy ilyen meglepetést. Én nekem személyes kedvencem ez a darab. Egyébként ezen kívül ez a világ talán legismertebb ilyen szóló zongora darabja. Nagyon egyszerű, nagyon kellemes, nagyon kis fülbemászó dallama van. Emellett pedig az Amélie csodálatos élete az egy világsikerű film. Nagyon sokan szeretik. És az az érdekessége, hogy új szint, tehát zenei téren új szint hozott a filmes világba, és azóta ez a dal a filmtől teljesen függetlenül is él és virágzik.
1: Na hát akkor most élőben ezt fogjuk meghallgatni. Itt a Petőfin, Zigort láthatod is, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Zigorral, ez volt az Emilie csodás életéből a főcímdal itt a Petőfin. Hát ez fantasztikus volt. Én azon gondolkodom, ugye beszéltünk arról, hogy mindig kell az embernek egy kis plusz, még nagyobb vizuális élmény, még nagyobb show, és közben tessék, itt van egy dal, és nem kell hozzá semmi más fűszer, hanem ez így jó, ahogy van, és így szép. Nem kell hozzátenni semmit. Igen.
1: Dallam, és hihetetlen, tehát ez jól megmutatja azt, hogy néha tényleg a kevesebb több, az egyszerűbb dolgok sokszor a legjobbak, mert tényleg ez, persze kellett hozzá egy világhírű film, hogy ez a zene ennyire elterjedjen a világban, de hogy mégis ez a világ egyik legegyszerűbb zenéje, kicsit nehéz azért eljátszani, tehát ez egy gyakorlást igényel, de önmagában, de nincsenek benne ilyen nagy csavarok, meg
0: igen, nem és tudom, mégis te. Olyan érzelmeket elő tud szedni az emberből, amire így hirtelen nem is gondol, hogy egyébként ott van. Ugye, tehát a belső világunkat abszolút elő tudja hozni egy-egy darab, ezért is fontos szerintem, hogy hallgassunk élő koncerteket. Való pedig azt írja, először is hatalmas gratula, nagyon patika minőségben szólnak ezek a kifinomult dallamok.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt, ahol most dolgozom, van egy zongora. Akartok egy hatodik dalt? Balutól? Persze csak viccel, szerintem inkább jobban jár mindenki, ha nem kezdek bele. Azért tehetsd fel, hát ha te is majd sikeresen egy-egy ilyen tehetségkutatón majd sziporkázhatsz, ugye van ez a dalhorizont, amivel kapcsolatban minden információ megtalálható. Hát ha szakmai továbbképzést kaphatsz, Balú, ha gondolod. És akkor egyébként itt már több ízben beszéltünk arról, hogy vajon melyik az a hangszer, amivel könnyen lehet ismerkedni, ha például az ember elkezd ugye játszani az, hogy magához vonza az embereket. Hát én abszolút pártolom a zongorát, és sokan a gitár vagy a dob mellett esküsznek, vagy tették le az esküket, de én szerintem a zongora azért az úgy közel visz mindent.
1: Hordozhatósági szempontból egy gitárra jobban jár az ember.
0: De már annyiféle verzió van, akár ez a felcsavarható kis vékony billentyűzet, nyilván nem ilyen minőség. Zongoraszőnyeg. De
1: hát a telefonjára is lehet. Le tudja tölteni az ember a zongorás applikációt.
0: Vannak lehetőségek, igen. Egyébként meg bármivel lehet dalt csinálni, vagy zajt kelteni megfelelő kis előképzettséggel. Na, hát majd ezt kigyakoroljuk még itt az élő stúdiókoncertek alkalmával, hogy a hallgatók kis bátorságot nyerjenek. Nem sokára viszont vége a műsorunknak, úgyhogy jöjjön egy olyan saját szerzemény, ami az elsők között van, és azt mondtad, hogy felkapta az algoritmus, úgyhogy ez is egyre népszerűbb.
1: Éppen kezdtem elfelejteni ezt a darabot, mert ez volt talán az első olyan kicsit, mondjuk azt, hogy az első darab, ami úgy egyben volt, és mostanában igen, felkapta az algoritmus, és sok tízezer, több százezer emberhez eljutott, és ezzel új életre kelt egyrésztről, másrésztről pedig nekem is egy újabb motivációt adott, ezért gondoltam, hogy egy ilyen érdekesség lesz, hogy a legrégebbi darabomat fogom elhozni, és természetesen az évek során változott az, ahogy én ezt játszom, mert azért még tizenvalahány évvel ezelőtt most már hallom, hogy kicsit olyan favágos módon játszottam, most pedig sokkal kifinomultabb adok teret a hangoknak, de maga a témája, azaz a dallama, az változatlan.
0: Mi a téma?
1: Márhogy a zenei témája a dallam. Aha. Úgy nincsen témája, de egyébként az a címe, hogy Winter is Over, tehát vége a télnek, tehát valami olyasmire gondoltam nagyon sok évvel ezelőtt, hogy a rossz dolgok véget értek, és most jön valami jó.
0: Oké, Winter is Over, itt a Petőfin élőben, Zigortól figyelj!
2: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Zigo a Rélő Stúdió koncertjét hallottad itt a Petőfi Rádióban, gyönyörű, Károly írta így végül, de nem utolsó sorban.
1: Köszönöm.
0: Hát folytatás következik, jövő héten kedden a Magyar Zeneházában, a szabadtéri színpadon láthatod, hallhatod újra Zigort, amilyen pedig ezt a lelki utazást, mentális megnyugvást nagyon szépen köszönjük neked így a hét közepére, és további sok sikert kívánunk.
1: Én köszönöm.
0: Leander, vele folytatjuk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
3: Ha több fronton kell helytállnod,
4: le kell adni a prezentációt.
3: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
5: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé,
7: vagy ki sem látsz a dugóból,
6: vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go!
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
0: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
0: a Petőfi Rádióban.
8: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
9: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is.
8: De jó neked. Mi a titkod?
9: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
8: Sedacur Forte.
9: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Délután többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Még lehet jelentkezni nyári diákmunkára.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyánnál a 44-es kilométernél dolgoznak, sávlezárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Az ellenkező főváros felé vezető oldalon Lajos Mizse után terelés kiépítés kezdődött, csak a leálló sáv járható. A 74-es és az 57-es kilométer között torlódnak a járművek. Aki teheti, az 5-ös főúton kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Számolt be róla a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai azokat az eszközöket, iratokat szedték össze, amelyek tanúsíthatják, mi történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakció nemmel szavazott. Az Orbán kormány még tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a bíróság által körözött izraeli miniszterelnök. Mintegy 1000 nem alanyi jogon kiadott diplomatai szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi a külügyminiszter. Összesen 1322 úti okmányt vizsgáltak felül. Görög Márta igazságügyi miniszter azt ellenőrzi, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. Még lehet jelentkezni nyári diákmunkára, erre hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Majzik Nándor arról beszélt, nyáron főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban emelkedik az alkalmi munkaerő iránti igény. A vendéglátásban és a mezőgazdaságban is keresik a diákokat. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Holnap ismét derült, napos idő várható északkeleten. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Ma a záporokat, zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Amilyen az időjárás, olyan szeszélyesek vagyunk sokszor mi is, és olyan változatos zenei kínálattal várlak ebben az órában én is itt a Petőfin. Számunk 0630-30-33-180, mindenről informálhatsz, közlekedés, időjárás, legyen egy jó programötlet. Közben itt a Leander.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
12: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

Varga Viktor itt a Petőfin, akivel rendszerint történik valami izgalmas és meglepő dolog. Nemrég egy zöld küllő látogatta meg, és olyan jól érezte magát Viktornál, hogy tulajdonképpen a haját talán fészeknek nézte, úgyhogy sok időt tölt mostanában a haj koronájában. A zöld küllő egyébként egy fokozottan védett faj, befogni nem szabad, Viktor jújtájában viszont nincsenek ablakok, szabadon jön meg magától a madár. Néha elmegy vadászni, elmegy repkedni, aztán mindig visszatér hozzá. Sokszor egyébként ezt a zöld küllőt nehéz észrevenni, egyébként egy gyakori horkályfélénk. Fő táplálékát a hangyák jelentik, viszont a fák kérge alatt megbújó más rovarokat és azok lárváit, bábjait is elfogyasztja, de rendszeresen keresgél a talajon is. Szing Vikinek is volt szerencséje zöld küllővel találkozni. Itt a 0630303380-as számunkon pedig te is megírhatod a természettel kapcsolatos élményeiden, SMS-ben, Viberen, vagy ha van képed, videód, akkor a Petőfi Rádió Facebook oldalán várjuk ezeket. Közben itt a Well Hello és az éjfél tájt a Petőfi.

Rácz Gergő, itt a Petőfi, aki nemrég vehet át az év könnyű zeneszerzője kategóriában a rangos Artisius díjat. Az énekes dalszerző a közelmúltban 50. születésnapját ünnepelt egy nasszájcsú koncerttel. Ha ott voltál, és szívesen megosztanád élményeidet, 0630 30 30 380, ez a számunk, ahol mindent részletesen leírhatsz nekünk. Például, hogy melyik volt az a korszak, ami a te életedet is meghatározta a Gergő eddigi pályafutása alapján. Most pedig picit fiatalabb vizekre elvezünk, és már is érkezik Fuchs Benjamin, azaz Filó, a magyar pop, trap, hip-hop előadó, akit hát természetesen más dolgok érdekelnek, és más zenéket hallgat, más tetszik neki egy zenében, mint például, amikor 20 éves volt. Tehát ő is, ahogy fejlődik a produceri és a hangszeres tudása, úgy tud egyre jobban összefűzni dolgokat. 100% most ezt hallhatod, itt a Petőfi.

0: 18:30-tól a Margit híd és a Havas utca között az összes jármű forgalmi jelző lámpa, ami a rakpartra közvetlenül levezető útszakaszon áll, pirosra már, ettől az időponttól szabályosan nem lehet lehajtani a pesti alsó rakpartra egészen hajnal 5-ig.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: mai nap fele is már bőven elsuhant. 3 óra van, Hiennel pedig már is folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délután többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Házkutatást tartott a NAV a Kulturális Minisztérium irodáiban. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös főváros felé vezető oldalán Kecskeméttől Lajos Mizséig, azaz a 80-as és a 60-as kilométer között torlódik a forgalom munkavégzés miatt. Aki teheti, az az 5-ös főúton kerülhet. Két autó karambolozott az 1-es főúton Gönyű átkelési szakaszán. A 110-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Házkutatást tartotta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban, számolt be róla a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai azokat az eszközöket, iratokat szedték össze, amelyek tanúsíthatják, mi történt a nemzeti kulturális alap kifizetései körül. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a segítségre. Közölte, a BECO alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy melyik fa locsolását vállaljuk a száraz, aszályos időszakokban. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújításakor. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bera Emese. Bejelentette visszavonulását Kasper Schmeichel, a Celtic és a dán labdarúgó válogatott kapusa, aki 39 évesen válsérülése miatt volt kénytelen meghozni a döntést. Kasper Schmeichel tagja volt egyebek mellett a Manchester City, a Notts County, a Leeds United, a Nice és az Anderlecht együttesének, valamint pályafutása kiemelkedő időszakában a Leicester City kapuját védte, amellyel a 2016-os bajnoki trófea után 5 évvel FA kupát és angol szuperkupát emelhetett a magasba. Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano a labdarúgó konferencia liga döntőjében. A harmadik számú európai kupasorozat fináléját 21 órától az M4 Sporton élőben láthatják. Kétszer is vezetett, végül 3-2-re kikapott a lengyelektől a magyar minifutball válogatott a Pozsonyban zajló Európa-bajnokság első csoportmérkőzésén. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délután északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egyre több helyen záporok, zivatarok hűsítik a 30 fok fölötti csúcsértékeket a mai nap, hogy hallottuk az elmúlt percekben is. A közlekedésben bármi fennakadást 0630-30-30-380 azonnal jelezte, hogy a továbbiakban is segíthessünk. Itt a Petőfi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha pár évet vissza megyünk az időben, 2020-ban, az ugye sokak számára leginkább a Covid világjárványról, a globális lezárásokról vált ismerté. Viszont sok jó dolog is történt, nekem például akkor született a kislányom, illetve Márkus Luca számára is egy pozitív dátum volt 2020, hiszen ő akkor végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Marics Pető akkor robbant be a köztudatba az Úristen című számmal, és ha kettőjük életét összevonjuk, akkor őket ugye láthatok a Hogyan tudnék élni nélkül című romantikus zenés filmvígjátékban is, hiszen a film szereplői voltak, és ha még nem láttad, akkor mindenképpen pótold be, ugyanis november 12-én már érkezik is a magyar mozikba a film második része. Ugye a történet ezúttal is Demjén Ferenc örökzöld slágereire épül, így most is egy ilyennel folytatjuk. El kell, hogy engedj, itt a Petőfi Marics Petitől és Márkus Lucától.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

0: Petőfi Rádió minden magyar a folytatásban egy igen különleges dallal, két sokban különböző, mégis milyen egymással rezonáló zenei világ találkozásából született ugyanis. A közös munka egyik alapelve az volt, hogy mindenki a saját zenei világában maradjon, hitelesen. Ez adta meg tehát az együttműködés igazi erejét. Egyszerre hordozza a dal a népköltészet ihlete dallamvilágot, és a Honeybeast-re jellemző lirai, önironikus hangulatot, miközben egy valódi élő együttműködés lenyomatát adja a most érkező Hullik a cseresznyefa virága, vagyis a Honeybeast és a Pánograszt közös alkotása. A Pánograszttal Felsőszelin, illetve Nagyszalontán találkozhatsz az elkövetkező napokban, míg a Honeybeast Csongrádon lép majd fel. Itt közösen pedig most a Petőfi.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeastből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pánograszttal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: És Sopron felől jönnek a záporok, zivatarok, szép számmal. Nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egyesalon felé az M1-esen Biatorbánynál egy műszaki hibás autó vesztegel, így a 18-as kilométernél, mivel csak egy sávjárató, ez okozza a több kilométeres torlódást. Az M5-ösön a főváros felé Kecskemétől Lajos Mizséig torlódik a forgalom munkavégzés miatt, érdemes kerülni az 5-ös főúton. Korábban az 1-es számú főúton is történt baleset Gönyű átkelési szakaszán a 110-es kilométernél. Félpályán lehet haladni. Ha egyéb infód van, 0630 30 33 180, SMS-ben és Viberen is jelezheted a részleteket. Közben ne feledd, hogy már mától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A lezárások június 4-ig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen pedig megállási tilalom lép érvénybe.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Négytől a Petőfi csúcsban is, ahol már Szikora Tomi lesz veled. Játékkal is készül Petőfi ajándékcsomagatét. Ma is figyeld a részleteket. Számú 0-30-30-33-186, továbbiakban SMS-t vagy Viber üzit küldenél. Kata búcsúzik, a Random Trip pedig már is érkezik.
1: Jártam az utcán gyermekként, aki bújt, aki nem, ez így ment rész.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsoraján.

0: 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Délután többfelé záporok enyhítik a kánikulát. Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Házkutatást tartott a NAV a Kulturális Minisztérium irodáiban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Kigyulladt egy autó az M2-esen Vác elkerülő szakaszán. Az oltás idejére a 38-as kilométernél megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Nem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. Az Orbán kormány még tavaly kezdeményezte a kilépést, miután Budapestre látogatott a bíróság által körözött izraeli miniszterelnök. Mintegy 1000 nem alanyi jogon kiadott diplomatai szolgálati útlevél visszavonását kezdeményezi a külügyminiszter. Összesen 1322 úti okmányt vizsgáltak felül. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomatai szolgálati útlevelet. Felülvizsgálják a Klebelsberg központ és a tankerületi központok működését, közölte Magyar Éva kormányszóvivő. Azt mondta, erre azért van szükség, mert bebizonyosodott, hogy a túlzott központosítás az oktatásügyben nem megoldotta, hanem tovább fokozta a problémákat. Hangsúlyozta, a kormány célja az, hogy az iskolák finanszírozása kiszámítható legyen. Házkutatást tartotta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Számolt be róla a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a NAV munkatársai azokat az eszközöket, iratokat szedték össze, amelyekből megtudható, mi történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül. Már mától jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros több útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délután északnyugat felül megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Igyekszek mindenkit felrázni, felpörgetni, hogy ne teljen punnyattan a munka utolsó órája, de hazafelé is számíthatsz rám. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték következik. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat. Maradj velem!
3: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Taparog a tehetetlen, nem szeretem. Az éjség szekerén vicsorog a szerelem. Zenzetyög és

0: és Bércesi Róbert nélkülem a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar, félszemünk pedig az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Sokan vezetünk együtt, Békés Csabán napsütésben 34 fokban tehetjük meg ezt, Zalaegerszegen pedig esik az eső és csupán 20 fok van. A közlekedési infókat az egész országból várom. Figyelem, az M2-esen Vác elkerülő szakaszán kigyulladt egy autó. Az oltás idejére a 38-as kilométernél megállították a forgalmat, hogy most mi a helyzet. Várom a híreket, tehát az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a 38-as kilométernél kigyulladt egy autó. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton befelé, az Erzsébet híd előtt a külső sávban, valamint a Vörösvári úton kifelé, a Flórián térnél a középső sávban, és nem működnek a jelzőlámpák a Tétényi út, Etele út csomópontjában, ezért van a környéken nagyobb dugó. Számítok a további információkra, dolgozunk össze, adj helyzetjelentést Kisköréről, Sárospatakról, Kiskunhalasról, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
0: Most pedig Debrecen felé vesszük az irányt. Kovaszki meg a Vega, amire szültek, ezt indítom, és igen, játékot ígérek, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, hamarosan jövök a részletekkel.
3: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig, rendben van, nem fájhat ma és holnap is, egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: maradjon.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Nyereményjátékot ígértem, szóval mi következik? Nyereményjáték Petőfi Rádiós ajándékokért. Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy jelentkezz a 0630303380-on SMS-ben. Írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, előadót is dalcímet. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe pedig tér egy komplett ajándékcsomag, egy Petőfis ajándékcsomag, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz. Áll az alku? Figyelj, a játék pár perc és indul!

0: minden magyar. Des Pannónia, a zene előtt pedig ott volt a játék felhívás, tehát akkor van esélyed a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért, hogyha jelentkeztél a 06303030380-on SMS-ben. És mint ahogy mindig, ma is a gyorsaságot jutalmazzuk, az első üzenet küldött, mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legtöbb útinfót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. A délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Az M6-oson, valamint az M7-esen is több helyen zivatar nehezíti a közlekedést. Az M6-oson nagyjából Rácz-Almás vonalában, az M7-esen pedig Siófok térségében van most zivatar. Éppen ezért itt helyenként olyannyira esik az eső, hogy meg is áll a forgalom. Kitartás mindenkinek, akit elkapott a zivatar. Az ország keleti részén pedig szikrázó napsütés van, 34 fok, ugyanakkor a következő órákban oda is megérkezhet a csapadék. Az M2-esen Vác elkerülő szakaszán korábban kigyulladt egy autó, a 38-as kilométernél forgalomkorlátozás van, mindez tehát az M2-esen Vác elkerülő szakaszán. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton befelé, az Erzsébet híd előtt a külső sávban, és nem működnek a jelzőlámpák a Tétényi út, Etele út csomópontjában, itt a szokásosnál nagyobb dugó van. Számítok a további információkra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Dolgozzunk össze, adj hírt Kőszegről, Siklósról, Gyomendrődről. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játék, játék, játék, ez következik nálunk a folytatásban. A nyeremény pedig egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hogy ki kapja? Hát persze, hogy a leggyorsabb üzenet küldő. Minden délután 4 és 5 között játékot indítok, és aki a játék felhívás után elsőként jelentkezik, őt hívom vissza. Nézzük, ki volt ma a leggyorsabb.
1: Hello,
0: szia, itt a Petőfi Rádió. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia.
0: Hogy szólítatlak?
1: Melissa.
0: Gyors voltál. Elsőként küldtél nekünk üzenetet. Mit szólsz?
1: Nagyon örülök neki.
0: Próbálkoztál már korábban?
1: Igen, sokszor.
0: És? Mi volt a hiba?
1: Hát későn küldtem be valószínű.
0: De most összejött. Mindenkit megelőztél, úgyhogy mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Az Oriadás Young,
0: tökéletes. 110%-os megfejtés. És mondd a Petőfi Rádió szlogennyét.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, akkor ez a nap a te napod, mert gratulálok, te nyertél.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomag, amiért többször régóta próbálkoztál. Ez bögrét, kulacsot, nyakvaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: De jó.
0: Miközben hallgatsz minket, mit csinálsz épp?
1: Dolgozok és titeket hallgatlak. Szintszerkedek.
0: Hogy van most a beosztásod?
1: Hát 2-től vagyok estig.
0: Este? 9-10?
1: Este 9-10,
0: zárás?
1: Igen. Igen.
0: Hát akkor neked nem nagyon vannak hétvégéid, vagy nagyon kevés a hétvégéd, ugye?
1: Hát kevés, igen.
0: Mert ugye most volt egy 3 napos hosszú hétvégénk, ezt mennyire tudtad kihasználni?
1: Hát a vasárnapot azt kimaxoltuk, szándoltunk, igen.
0: Na, az nagyon szuper, mert a Balcs is egyébként 22 fokos, bár most jön egy kis lehűlés, de aztán újra rákapcsol majd a nyár, úgyhogy jól indul a június. Milyen tervekkel mész neki az idei 2026-os nyárnak?
1: Hát a Balaton az mindenképp, igen, de így nagyon nem igazán. Ami jön, oda megyünk.
0: Na jól van, hát minden akkor érezzétek jól magatokat, most kitartás, jó munkát neked, és a Karzonkoma, valamint Jude Law közös dala, a Szemüveg a tiéd lesz.
1: Köszönöm szépen.
0: Ma tehát Melissa volt a leggyorsabb, de holnap te is lehetsz, hogyha figyeled a zenék közötti

0: Petőfi Rádió minden magyar. Sokan vagyunk együtt, sokan vezetünk együtt. Az M3-ason Vásárosnamény felé Bag és 60 között van torlódás. További útinfok most a hírekben, aztán pedig az infók után itt a Heaven Street 7 és a Dél-Amerika.
1: Fiam maga kifogta Dél-Amerikát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: 0630 30 30 380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.

0: Van Szani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé?
2: Vagy ki sem látsz a dugóból?
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól?
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Április 16-a és június 3-a között vásárolj legalább 8000 forintért, valamint legalább egy heti nyerő terméket a Spár vagy Interspár áruházakban. A digitális blokkot töltsd fel a MySpár appba, és nyerj egy új építésű budapesti lakást. Heti nyerő termékek, egyes Mizó túrórudik, egyes szarvasi mozzarella termékek és a teljes kiörlésű császárzsemle. Részletek az aktuális heti szórólapban és a nyereményjáték.spár.hu.

0: Spar.hu. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többfelé záporok enyhítik a kánikulát az esti órákban. Csak nem 1000 diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter autóhajtott gyerekek közé Németországban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Kigyulladt egy autó az M2-esen Vác elkerülő szakaszán. Az oltás idejére a 38-as kilométernél megállították a forgalmat. Az M1-esen Budapest felé Bicske térségében a 37-es kilométernél a terelt szakaszon két autó ütközött, csak a külső sáv járható, torlódnak a járművek. Az erős forgalom miatt kell torlódásra készülni az M0-áson, az M5-ös csomópontjánál az M3-as felé, illetve Pécelnél az M5-ös felé, valamint az M2-esen Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. Nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzési adatokat, jelentették be a tegnapi kormányülésről tartott sajtótájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június végéig dolgozza ki az ehhez szükséges rendszert. Az adatközlés pedig szeptembertől indulhat. A szóvivő hozzátette, a kormány a betegjogokkal kapcsolatban is részletes koncepciót dolgoz ki, amelynek célja, hogy a betegek valóban érezzék jogaik érvényesülését az egészségügyben. Részleteket osztott meg a készülő iráni-amerikai megállapodásról az iráni állami televízió. Eszerint Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok pedig kivonná katonai erőit Irán térségéből, és feloldaná a tengeri blokkádot. Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ biztonsági tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá. Autóhajtott gyerekek közé egy észak-rajna-vesztfáliai településen. A balesetben két 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal pedig könnyebben megsérült. A német hatóságok szerint egy 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott három parkoló autónak is. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett, a baleset körülményeit még vizsgálják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 5 óra után olyan leszek, mint a kávégép, egy kávéautomata. Adagolom az energiát zenék formájában, munkához, vezetéshez, tanuláshoz a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Ajzaluna és a Follow the Flow egy-egy dala mindjárt, a kezdésben pedig a Heaven Street Seven.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elkísérünk Gábor B-be, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről. Baleset van az M0-áson, az M5-ös csomópontja után az M3-as felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél. Sávzárás van és több kilométeres dugó. Tehát mindez az M0-áson, a 33-as kilométernél, az M3-as felé vezető oldalon. A fővárosban baleset miatt nem járható az Etele út, a Fehérvári út felé, a Hadakutyánál, sőt az egyes villamos helyett is pótlóbusz közlekedik az adott szakaszon. Mindez tehát az Etele úton, a Fehérvári út felé, a Hadakutyánál, és nem működnek a jelzőlámpák a Tétényi út, Etele út csomópontjában. Itt is a szokásosnál nagyobb a dugó. Mindez tehát Budapesten. De az egész országból várom a közlekedési információkat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Hidas Németiről, Bajáról, Dorogról. Csörges most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Együtt kocsikázunk, délen délkeleten még hőség van, 33-34 fok, de a Dunántúl nagy részére, a Balcsi környékére megérkezett a lehűlés, ott csupán 20 fokban. Stílusosan. Ez a Vihar után című dal, Dél Henit.

Petőfi Rádió minden magyar. A hétvégére és a Bajnokok Ligája döntőjére hangolódunk a folytatásban, mert hogy az egyik legnagyobb sporteseményre kerül sor most Budapesten. Éppen ezért a Puskás Arénában és a környékén rengeteg lezárás lesz majd a következő napokban. Már holnaptól csütörtöktől több helyen változik a forgalmi rend a fővárosban, főleg a stadion környékén, a Városligetben, valamint több belvárosi útvonalon. A hatóságok szerint érdemes előre terveznünk, mert időszakosan komplett útszakaszokat is lezárhatok majd, és a parkolás is korlátozott lesz több kerületben. A BKK is arra kér mindenkit, hogy aki csak tud, most inkább tömegközlekedéssel induljon útnak. Jó hír viszont, hogy a metrók és a fő villamosvonalak, például az egyes villamos is sűrűbben jár majd. Sőt, a BL döntőre érkező szurkolók a meccsjegyükkel péntektől vasárnapig ingyen használhatják majd a budapesti közösségi közlekedést. A szurkolói zónák miatt a belvárosban is nagyobb tömegre kell majd készülni, így hogyha hétvégére programot tervezel, akkor egy kicsit érdemes korábban elindulni. A döntő pedig szombat este lesz majd a Puskás Arénában. Szóval Budapest újra a futballvilágbajnokság központjába kerül pár napra. A lezárások ellenére élvezzük ezt ki!

0: Artúr Rambó, utca sarki fény, az új kedvencünk a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A délutáni csúcsforgalomban a legtöbb közlekedési infót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Veled vagyok és haza kísérlek. Baleset van az M0-áson, a 33-as kilométernél az M3-as csomópontja felé. Több kilométeres torlódás van sávzárás miatt. Baleset tehát az M0-áson, a 33-as kilométernél az M3-as felé. Erős a forgalom szintén az M0-áson Pécelnél, valamint a Megyeri hídon, illetve az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán. Itt is plusz menetidővel kell tervezned. A fővárosban baleset miatt nem járható az Etele út, a Fehérvári út felé a Hadakutyánál, sőt itt az egyes villamos helyett pótlóbusz közlekedik, de a további közlekedési infokat nem csak innen, hanem az egész országból várom. Karcagról, Zalakarosról, Tamásiból, hív most 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar, május 27-e Hella névnapja. Isten éltesse a Hellákat. Köszöntsd fel őket rajtunk keresztül egy dallal, 7-kor indul a kívánságműsor. Add a rendelésed, várom az üzeneted 06 30 30 30 380. Mindjárt Király Viktor dalával pörgünk itt a rád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. Itthon. Otthon. Program

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Micsoda aroma?
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
3: Ez a Petőfi Rádió.
8: Estétől záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Több száz diplomata útlevél a visszavonását javasolja a külügyminiszter. Autó hajtott gyerekek közé Németországban.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt az M0-ás keleti szektorán.

0: van az M5-ös felévezető, bocsánat, az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as felévezető oldalon. A 33-as kilométernél a sávlezárás miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Az erős forgalom miatt kell torlódásra készülni az M0-áson Pécelnél, az M5-ös felé, illetve a Megyeri hídon a 11-es főút felé. Továbbá az M2-esen Vác elkerülő szakaszán a 2-es főút felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
0: Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter több száz nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. Katonák is vigyáznak a zsidó közösség biztonságára a dél-belgiumi Charleroi-ban is, jelentette be a belga védelmi miniszter. A katonák péntektől jelennek meg a Vallonváros utcáin. Korábban Brüsszel, Liège és Antwerpen zsidó közösségei is katonai védelmet kaptak a liège-i zsinagóga ellen március 9-én elkövetett támadás után. Gyerekek közé hajtott egy autó az Észak-Rajna-Vesztfáliai településen. A balesetben 2 12 éves fiú meghalt, egy harmadik fiatal könnyebben megsérült. A német hatóságok tájékoztatása szerint egy 47 éves nő elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és kerékpározó fiatalok közé hajtott, akik épp iskolába tartottak. A kocsi neki csapódott 3 parkolóautónak is. A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit még vizsgálják. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fokot mértek, éjszakánként pedig 20 fok körüli érték várható. Több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyszíneken tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását, Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli hőmérsékleteket mértek. Nagy-Britániában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, mert a szokatlan meleg különösen az idősek számára jelenthet veszélyt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten. Záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült napos idő várható. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 6 óra van. Na, ki az, aki túlélte a munkanapot? Már csak 2 melós napunk van ebből a rövid hétből. Számíthatsz rám a folytatásban, munka után lazuljunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben Király Viktor dala ráz fel minket. Itt a rá.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Hírek az utakról.
1: Első kézből hozzuk az aktuális közlekedési infokat neked, haza kísérünk. A legutóbbi hírek szerint baleset volt az M0-áson a 33-as kilométernél az M3-as felé vezető oldalon, de torlódik a forgalom az északi szektorban a Megyeri hídon a 11-es főút felé, éppen ezért lassabb haladásra készülj az M0-áson, mind az északi, mind a déli szektorban. Az M1-esen is torlódás tapasztalható, főként a főváros felé vezető oldalon, Tatabányától, itt is plusz menetidővel tervez. Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadakútjánál, sőt az 1-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Baleset történt a Kőér utcában az Üllői út előtt a belső sávban, valamint a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé, a kórháznál a középső sávban. Kitartást, vigyázz magadra! Én hazakísérlek, úti társad leszek. A további közlekedési infokra is számítok az egész országból, Hajdúböszörményből, Tiszalökről, Zalaegerszegről. Hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Útközben pedig együtt hallgatjuk a Bagosi Brothers Company toplistás dalát, ez a Zuhanás, amelyet egyébként élőben is meghallgathatunk, hiszen hamarosan Budapesten játszanak. A napokban két koncertjük is lesz, 29-én és 30-án.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

Petőfi Rádió, minden magyar. Érdekes, hogy mennyit változik a világ, még a keresztnevekben is, ugyanis kijött egy friss statisztika, hogy mind 2000-ben, mind pedig tavaly 2025-ben melyek voltak a legnépszerűbb választott keresztnevek. 2000-ben a legtöbb kisfiút Dánielnek, Dávidnak, Bencének, Máténak vagy Tamásnak nevezték el. Ez most tavaly 2025-ben a Dominik, az Oliver, a Milán, a Levente és a Noel nevek taroltak a szülőknél. A lányoknál is nagyot fordult a lista. 2000-ben a Victoria, a Vivien, az Anna, az Alexandra, valamint a Fanny volt a favorit. Tavaly pedig a Hanna, Luca, Zoé, Emma és Léna vezette a top listát. És hát valljuk be, hogy a névadás is olyan, mint a zene, vagy akár a divat, ami egyszer klasszikus volt, az később retro lesz, aztán pedig újra menő. De lényeg, hogy a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ezek a keresztnevek most a legnépszerűbbek. Na most ezt lehet megcáfolni, vagy megerősíteni, akár ingyenes Viber üzenetben, most a teleholdalak közben szerenádozó, ezt hozom most, hol máshol, mint a Petőfin.

0: Hallgatóink a szemeink, több helyen útburkolat felújítást végeznek az M3-ason, például Mogyoród, valamint az M31-es csomópontja között, a 27-es, valamint a 19-es kilométer között, éppen ezért itt minimálisan lassul a forgalom. Bagnál új terelést építettek ki a 48-as, valamint a 39-es kilométer között, és távolabb Gyöngyösnél sáberhúzással terelik a forgalmat, mintegy 10 kilométer hosszan, minimálisan, de itt is lelassul a haladás. Az M4-esen Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, a 38-as, valamint a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járató. A patkán még dolgoznak, viszont mindenképp csökkentsd a sebességet, mert az érintett szakaszon sebességkorlátozás van érvényben, mindezt tehát az M4-esen Monornál. Kitartás, vigyázz magadra, a további közlekedési infokra is számítok az egész országból. Szentesről, Hajdunánásról, Kaposváról, csörges most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És hogy mit hallgassunk, 7 és 9 között ma is te döntesz, hamarosan kezdődik a kívánságműsor. Vezetés közben akár lebeg az úti társad egy dallal. Csörges a 061-7.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Héttől átadom neked az irányítást. Kezdődik a kívánságműsor, tehát mondd meg te, hogy melyik legyen a következő dal. 0630303380 a Viber számunk. Az első dalt Petra választotta a kolléganőjének, Zsaninak. A kedvencük, Ivan and the Parazol Together.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Generációk meghatározó dalai. Egy exkluzív este a Petőfi Zenei Díjas zenekarral. Ismerős arcok koncert a Nemzeti Összetartozás napján. Június 4-én 23 óra 30 perckor az M2 Petőfi TV-n.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Estétől záporok, zivatarok enyhítik a hőséget. Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter miniszterelnök. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy holnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel talál.

0: találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adta ki indokolatlanul a volt miniszter Szijjártó Péter egyedi döntése alapján. A tárca új államtitkára Velkei György László szerint sportklubok, haverok, másod-harmad vonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Bemutatókat tartott a Honvédség a Kadét programban résztvevő diákoknak a kecskeméti repülőbázison. Az iskolák csapatlátogatásán több mint 200 tanuló vett részt. A programnak köszönhetően a diákok megismerhették a repülőgépeket és az egyes szakterületek tevékenységét. A cél az, hogy minél több fiatal válassza a katonai szolgálatot.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: A mikrofonnál Bera Emese. Maurizio Sarri távozott az olasz labdarúgóbajnokságban szereplő Lazio vezetőedzői posztjáról. Az olasz sportsajtó értesülései szerint Sarri utódja Gennaro Gattuso korábbi szövetségi kapitány lesz, Sarri pedig az Atalanta irányítását veszi majd át. Elhagyja az etét Mim Gergely. A labdarúgó NB1-ben szereplő Zalaegerszeg hivatalos honlapján jelentette be, hogy az idény végeztével távozik a klubbal 2023-ban kupagyőzelmet ünneplő játékos. A 26 éves szélső 2022 óta futballozott Zalaegerszegen, összesen 86 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, ezeken 17 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki. Mim Gergely a 2025-26-os idény során térdsérüléssel bajlódott, így egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára, szerződése lejártával pedig távozik a klubtól. A MAFC és a Kazinc Barcika a következő idényben nem indul a férfi röplabda extra ligában. Az ötszörös bajnok és háromszoros magyar kupa győztes Kazinc Barcika az előző idényben bronzérmes lett az extra ligában, a MAFC pedig az ötödik helyen zárt. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyeket viharos széllökések kísérhetnek. Holnap ismét derült, napos idő várható. Sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. Éjszaka 10-18, holnap napközben 22-27 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ivan and the Parasol Together, ezzel startol a Petőfi Rádióban a szerda este kívánság műsor, de hogy neked mit játszak, akár futáshoz, vacsi készítéshez, tanuláshoz, várom az üzeneted, írja 06 30 30 30 380-ra, vagy csörgess most!
3: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zene.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A vonalban pedig...
3: Dóra vagyok.
2: Szia Dóra. Mit csinálsz, vagy mit csináltok? Mert hallom a susmust a háttérbe.
3: Éppen osztálykiránduláson vagyunk.
2: Ezt csak ilyen lazán mondod. Mint ez ilyen mindennapos lenne. Merre kirándultok?
3: Éppen Zánkán vagyunk.
2: Zánkán. Aha, hány napot töltötök lent?
3: Most 3 napot.
2: Mi lesz a program?
3: Nem tudjuk még.
2: Együtt vagytok, nem tudom, elmentek a városba, fagyisztok, játszotok. Ilyenek?
3: Igen, ilyenek.
2: Na és hányan vagytok most a szobában?
3: Most 11-en vagyunk, 11-en alszunk, de egyébként most...
2: Na hát akkor jó lesz a buli este is. A többieknek szeretnél számot küldeni?
3: Nagymamának szeretném üzenni azt, hogy nagyon hiányzik, és szeretem a főztjét.
2: Szereted a főztjét. Hiányzik a főztje, a mama főztje már most, ugye?
3: Igen.
2: Jó, akkor küldünk a mamának egy számot, meg nektek oda a zánkai táborba.
3: Rendben.
2: Well, hello, halott pénz, emlékszem, Sopronban. Ez oda most megcsinálja a hangulatot. És hogy még kinek játszhatom? Sárközi Nóra küldött nekünk üzenetet. Saját magának választotta a következő dalt. Petiék pedig autószerelés közben hallgatnak minket a kisfiával, Bencével, úgyhogy neki küldi a következő számot. Na és kit lepetek még meg? Ez az élő kívánságműsor 9 óráig. Csörges most, vagy küldjük.

0: 60-60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Megállás nélkül csörgünk. Ki a következő? Háló, itt a Petőfi Rádió. Szia, itt Tomi, és ott?
3: Itt a Kács Andor.
2: Szia, Andor. Hallgatlak, te következel a kívánság műsorban.
3: Egy számot szeretnék élni, egy vidám számot.
2: Uh-huh, oké, akkor megrendeltél egy vidám számot. Kinek szeretnéd ezt elküldeni?
3: Anyukámnak.
2: Anyával most éppen együtt vagytok?
3: Igen.
2: Mit csináltok? Tanultok? Van valami, amire készülnötök kell?
3: A matek.
2: Matekból írtok?
3: Igen.
2: Na, és mi a téma? Mit tanultok éppen?
3: Örtek, meg óra.
2: Aha, és hogy megy?
3: Jó.
2: Egy negyed, meg két negyed, az? Egy kis matek óra. Az háromnegyed.
3: Háromnegyed.
2: Háromnegyed, ügyes vagy. Na, hajrá, gyakoroljatok még egy picit, és akkor én pedig játszok nektek dalt, jó?
3: Jó, köszi.
2: Szia, hello.
3: Szia.
2: Nagy Bogi Dash, jól leszek újra?
0: Ez a legújabb.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:37, rengetegen együtt vagyunk. Például Eszter a zumba oktatójának, Ivetnek küldi a következő számot a csapat nevében, és köszönik neked az elmúlt két évet, várnak vissza. Viktor tesója János traktorozik, munka közben hallgat minket, neked címezni a következő dalt. Janék pedig kemencében sütik a pizzát, mert a felesége Viki születésnapos, úgyhogy mondhatni, hogy ezt most megünneplik, de a hétvégén lesz majd a nagy családi, baráti összejövetel. Isten éltessen téged! És kaptam üzenetet anyától és apától is, akik Lily Grape-nek választottak egy dalt. Itt a Heartbreak.

0: Rádió Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 061-759-6060 a kívánság vonal, Olivéra vonalban. Nálatok mi a program?
3: Osztálykiránduláson voltunk Pécsen.
2: Na és mit csináltatok? Mit néztetek meg?
3: A Zsolnay negyedet meg körülnéztünk csak.
2: Aha, és ilyenkor, amikor szabad program van, akkor egyébként merre bandáztok, hogy hová ültök be a srácokkal?
3: Hát itt csak jártuk a város.
2: Most pedig úton haza, akkor elkísérünk titeket. Kösz, hogy csörögtél!
3: Köszi.
2: Érezzétek jól magatokat, itt a New Level Empire feldolgozása, draft egykori sikere a felhők alatt.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 után is folytatódik az élő kívánságműsor, amikor bekapcsolom majd a kamerát, szóval élőben láthatod, hogy mi történik a stúdióban, a TikTokon, mindezt át 8 után. Hallgatóink kedvencei szólnak a folytatásban is. Például Niki választotta a következő dalt, egy non-stopban hallgatnak minket két kolléganőjével. Elzsó és Ivett pörgetőként itt az Anima Sound System és a Tedda napként a számba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
0: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Hitfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Derült napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz holnap. Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter miniszterelnök. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Árokba hajtott egy autó az 55-ös főúton Mórahalom közelében. A 16-os kilométernél a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy holnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik.

0: amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki indokolatlanul. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. Levélben panaszkodott az ukrán elnök Donald Trumpnak, hogy nincs elegendő légvédelmi fegyvere Ukrajnának, különösen nagy a hiánya a rakétaelhárító rendszerekből. Volodymyr Zelenszky aggodalmának adott hangot a fegyverbeszerzési programmal kapcsolatos nehézségek miatti, amely lehetővé teszi európai NATO tagállamoknak amerikai fegyverek vásárlását Ukrajna számára.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Derült napos idő lesz holnap, északkeleten kevés gomoly felhővel. A szél néhol megerősödik. A hajnali 10-18 fok után napközben 22-27 fok várható. A következő napokban tovább melegszik az idő, ismét 30 fok körüli melegre számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 után is folytatódik a kívánság műsor a naplementében. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és hogy neked melyik dal tenné még hangulatosabbá az estét. Várom az üzenetet. SMS Viber 0630 30 30 380. Írd most.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Selfie Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:18 a pontos idő, rengetegen együtt vagyunk, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is megy az élőadás, úgyhogy benézhetsz hozzám a stúdióba. A TikTok Live-ot Petőfi Rádió stúdió néven neveztem el, és nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, például az első között írt nekünk Andi, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni a tesóját a következő dallal. Néhány másodperccel csatlakozott egyébként Edith is, aki szintén saját magának választott egy pörgetőt, és nézem egyébként közben a TikTokos üzeneteket, mert hogy ott írt nekünk például az első másodpercekben Alma, köszöntöm Marcsit, Beátát, Felvidékről Renáta csatlakozott hozzánk, velünk van Gergő Szegedről, néhány másodperce is jött újabb komment, ezeket frissítem. Például Hunor Szentgotthárdon hallgat minket, Gabesz Vajszlóról írt, Karcsika Máté Szalkáról csatlakozott hozzánk, Irént is köszöntöm, aztán Erik Tisza Szent Imrén hallgat minket, Merind a Siófokon, József pedig Mezőtúron. Hú, remélem mindenkit felsoroltam, ha te is szeretnéd hallani a neved, akkor kommentelj a TikTok live-ba, én pedig igyekszek mindenkit is megemlíteni majd a következő megszólalásban. Üzenetek jönnek, amelyek a 0630303380-ra érkeztek, például Virág a tesóját szeretné rajtunk keresztül felköszönteni, Karolinát a 8. születésnapod alkalmából. Gratulálunk!
3: Happy birthday!
2: Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. A következő dal mindjárt a tiéd, a tiétek. Csatlakozott hozzánk például Otto, aki a kollégájával utazik haza Budapestről Gyulára. Továbbképzésen voltak, és Petinek szeretné címezni a következő számot. Anita is írt nekünk, aki a kamionos mixinek választotta a következő dalt. És hogy még kit lepünk meg, az most fog kiderülni, mert tudod, a kívánságműsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én rá csörgök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Így lehet igazi a meglepetés. Most egyébként Laci a megbízón.
4: Igen.
2: Halló, Berta, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok. Oh, ez pedig az élő kívánság műsor. És jött egy üzeneted. Szia. Átadhatom neked?
4: Igen,
2: mert hogy Laci megbízásából hívlak téged, ő súgott nekem, igen, hogy nemrég volt a születésnapod, és ünnepeltetek, úgyhogy hát először is hadd kívánjunk neked boldog születésnapot!
3: Happy birthday!
4: Nagyon szépen köszönöm!
2: Mesélsz kicsit erről az ünnepésről, hogy hogy volt pontosan?
4: Ő másképp tudta az életkoromat, mint amennyi valójában
2: vagyok. Ó, tényleg? Fiatalított?
4: Csak egy kis mellé félreértés volt csak az egész, úgyhogy...
2: Na, de ez kicsit de szerintem összehozott titeket. Így van, így van, így van. Remélem, hogy ez összehozott titeket, már csak amiatt is, mert hogy említette, hogy voltatok sétálgatni, ugye?
4: Így igaz.
2: Merre jártatok be, Abac?
4: Balatonpart, Siófokiak vagyunk, úgyhogy szigorúan csak a Balatonpart.
2: Ó, hát ez akkor nagyon idilli, nagyon romantikus.
4: Valóban.
2: És milyen volt a séta? Említette, hogy rózsát is kaptál.
4: Uha, így igaz.
2: És azt üzeni neked a Laci, hogy ő nagyon-nagyon szeretne ismételni. Szóval, hogyha lenne kedved hozzá, akkor folytathatnátok azt a sétát.
4: Ezt majd megbeszélem vele személyesen, de köszönöm szépen.
2: Mit szeretnél neki üzeni így a rádión keresztül?
4: Nagyon szépen köszönöm ezt a kellemes meglepetést, erre nem számítottam, de nagyon cuki volt tőle, úgyhogy köszönöm még egyszer, és a nevetekben is a felköszöntést, úgyhogy...
2: És a következő dallal is meglepünk most téged, mert a Valmar is az átutazó, ez is a tiéd lesz most a Petőfi Rádióban.
4: Oké, rendben, köszönöm szépen.
2: Legyen szép estét, minden jót, szia-szia!
4: Köszönöm nektek is, szia-szia!
2: Persze mást is szívesen meglepünk, hiszen az élő kívánság műsort hallott 9 óráig a Petőfi Rádióban, szóval üzenj rajtunk keresztül te is, a számunk változatlan 0630 30 30 380, írj SMS-t vagy Viber-t. Van-e?

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És közben élőben megyünk a TikTokon. Rengetegen csatlakoztak hozzánk. Például Márk írt nekünk: szia, én a következő számot a barátnőnek szeretném küldeni. Elég durva helyzetben vagyunk, és szeretném neki azt üzenni, hogy szeretem. Kérlek, beszéljük meg a dolgokat. Küldi a következő dalt, tehát Erik a barátnőjének, meg küld neki egy nagy cuppanost is. Csatlakozott hozzánk például Noémi, aki Attilának szeretné küldeni a következő számot, üzenni, hogy nagyon-nagyon szeretlek, és jó lenne már látni. Réka is velünk van, holnap 3 dolgozatot fognak írni, Biankának és Mercinek szeretné küldeni a következő dalt, mert tanulás közben hallgatnak minket, a 3 dolga pedig matek, fizika és töri, úgyhogy elég erős lesz az estéjük, meg erős lesz a holnap, természetesen meglepünk titeket, csajok, és a Karzon kómadala, az osztálytalálkozó a tiétek lesz. És ami kinek játszott, az most fog kiderülni. Megbízatást kaptam Dávidtól. Úgyhogy most csörgünk Krisztiánnál. Dávid egyébként Svájcból küldött nekünk üzenetet, és most haza szeretne üzenni. Reméljük, hogy felveszi a telefont. Pici. Mert hogy ez a beceneve Krisztiánnak, Dávid apukájának. Ő most rengeteget dolgozik, ezt egyébként Dávid is megosztotta velünk. Halló, szia Krisztián, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok, és az élő kívánság műsorból hívlak, mert kaptál egy üzenetet a rádióban. Átadhatom?
3: Na, persze.
2: Az üzenet Svájcból érkezett, szóval innen már sejtetted, hogy ki vagy kik
3: persze,
2: üzennek.
3: A fiaim.
2: Így van. Dávidtól kapta meg a telefonszámodat, és ő írt nekünk, hogy szia Tomi, felhívnád az apukámat? Picinek becézik őt, rengeteget dolgozik. Kívánj neki jó munkát, illetve azt, hogy puszíjuk őt Svájcból, írja Dóri és Dávid.
3: Ó, nagyon szépen köszönöm.
2: Na hát most is dolgozol? Most is meló van?
3: Már nem, már elég volt, már letettem.
2: Na, hál' Istennek.
3: Én ilyen nappal nem azért, de van mit csinálni mindig.
2: Mikor tudtok találkozni Dórival és Dáviddal? Mert hát ugye azért van közöttetek távolság, néhány ezer kilométer.
3: Igen, van, de 6-án jönnek haza.
2: Ó, hát akkor már számoljátok vissza a napokat?
3: Igen.
2: Van valami program, amit terveztek?
3: Rengeteg van, most már csak a jó idő kell hozzá, hogy ne húzza keresztbe. De egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon jó idő van.
2: Na hát akkor töltsetek minél több időt, ezt kívánom, és akkor visszaszámoljuk a napokat, mert a következő dal is a tiéd lesz, a Karzon kóma és az osztálytalálkozó itt a Petőfi Rádióban.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Legyen szép estét, minden jót neked.
3: Viszont kívánom.
2: Ciao, szia-szia. Jöhetnek a további üzenetek is. Lepjünk meg valakit, akár a kollégádat egy zenével, vagy az osztálytársad. Itt a lehetőség, küld nekem üzenetet, telefonszámot 0630303380. Ez a Petőfi Rádió.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is. Az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék között egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 37-es kilométernél. A forgalom csak a belső sávban halad, ezért van több mint 3 kilométeres dugó. Mindez tehát az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék között a 37-es kilométernél. Errefelé tehát plusz menetidővel tervez, 3 kilométeres a dugó. Kitartás, várom az infókat, és játszom a kedvenceket. Vezetéshez Jude Law, Bertalami, Állat. Ezt indítom. És hogy kinek, kiknek játszhatom? Például Misitől kaptam üzenetet, aki Arankának címzi a következő számot. Üzeni neked, hogy imádlak, és nem sokára Tali. Tamás is csatlakozott hozzánk. Szia Tomi, szeretnék üzenni keresztapukámnak, hogy kitartás neki, mert éppen Németországban dolgozik. Oké, akkor a következő dalt Tamás küldi a keresztapujának Németországba. Norbitól pár másodperce kaptam SMS-t. Szia, én a munkatársaimnak, Zolinak és Zalánnak szeretném küldeni a következő számot. Üzenem nekik, hogy köszönöm a mai napot, ügyesek voltak. Oké, tehát akkor Norbi, Zoli és Zalán, meglepünk titeket. Letti is csatlakozott hozzánk, hogy az anyukájával, Georginából vásárlásból tartanak hazafelé, saját maguknak választották ezt a dalt, és felköszöntetjük Gergő feleségét, Helénát, a születésnapodon. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig!
3: Happy birthday!
2: Megajándékozunk téged a következő dallal, Jude Law, Bertalami, Állat. Ez következik most a Petőfi Rádióban, a kívánság műsorban.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most kedvenc magyar zenét.

Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel. Tudom, hogy

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A párja a Fecó pizzát süt, és neked szeretném megköszönni előre is a vacsit, üzeni, hogy nagyon szeretlek. Jó étvágyat hozzá! Már csak néhány perc és kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb, holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Én akkor is számítok rád. Legyen szép estéd, Szigora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Derült napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz holnap. Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter miniszterelnök. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es Letenye felé vezető oldalán Martonvásár és Kápolnásnyék között. A 37-es kilométernél a forgalom a belső sávban halad. A torlódás meghaladja 3 kilométert. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook oldalán számolt be arról, hogy holnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki indokolatlanul. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. A Fidesz visszautasította a vádaskodásokat és hangsúlyozta, kormányzásuk idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére tett miniszterelnöki bejelentést a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet közölte, azonnali és érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kérdésről a kormányzattal. 20 pontból álló javaslatcsomagot küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságát.

0: Szabadságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Derült napos idő lesz holnap, északkeleten kevés gomoly felhővel. A szél néhol megerősödik. A hajnali 10-18 fok után napközben 22-27 fok várható. A következő napokban tovább melegszik az idő. Ismét 30 fok körüli melegre számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre Dunaharasztiban a Vagabond Korzó. E kapcsán ebben az órában a fesztivál alapító főszervezőjével, Kőszegi Zsolttal beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Elószani Roland vagyok.

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, illetve beköszöntött a fesztivál szezon, úgyhogy egy fesztivál világában kicsit le is szűkítettem már ezt a topikot, hogy a zene világában, szóval egy fesztivál világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője, Kőszegi Zsolt zenész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Én is köszöntelek, és üdvözlök mindenkit, és nagy öröm újból itt ülni.
1: Igen,
2: annyira nem, hogy ilyen gyorsan elrepült megint egy év, de ez van.
1: Még mielőtt rámegyünk az idei Vagabond Korzóra, ami már a 12. számot viseli a neve előtt, azelőtt, szembe jött egy kép rólad az internet bugyraiban, találtam, ilyen zöld meg kék hajad volt egy bizonyos fellépésen.
2: Ez nem festett volt, a színek voltak olyanok.
1: Igen?
2: Akkor még volt hajam is, és azt hiszem azt... Az még jó régen készült.
1: Igen. Nagyon régen,
2: az ilyen elég régi kép volt, de azt szeretem, az egy jó.
1: Mi a helyzet egyébként most veled zeneileg? Együttesek megvannak még?
2: Hát most így leszűkült egy kicsit a sztori a trióra, tehát a Kóklersz nevezető triónk, amit a Bacsa Gyuszival és a Bodagabi Zivatarral alkotunk. Ilyen csendesülős, huncutkodós, kókleres dolgokat, azokat elköltünk szerencsére elég sűrűn. Hívnak is, ha nem hívnak, akkor is megyünk, tehát ott vagyunk mindenhol.
1: Most is fel fogtok majd lépni a saját fesztiválodon, de hogy neked egy csomó együttes van egyébként a hátad mögött, amikben részt vettél, ilyen mindenbe is belekóstoló alkatú zenész vagy.
2: Hát igen, alapból azért a Rhythm & Blues a fővonal. Annak idején, még az elmúlt évezetben létezett egy S-modell nevezetű zenekar, amivel elég sokat és elég érdekes dolgokat műveltünk elég sokáig, aztán az megszűnt, utána Equus lett, aztán Joe Cocker cover band, de a Turjanszky Gyuri féle Poop zenekarban ott live drum and bass zenét készítettünk éppen, vagy éppen próbálkoztunk egy funky speciál nevezetű őrülettel is, tehát hogy minden is érdekel.
1: Most viszont maradt akkor a Kóklerz, és ezzel fel fogtuk lépni a Vagabond Korzón, és forduljunk rá a Vagabond Korzón ennyi bevezető után. Idén már a 12., vagyis hogy 11 évvel ezelőtt egyszer csak jött egy ötlete Kőszegi Zsoltnak, hogy akkor dunaharaszti, kicsit nyugodt, csendes életét fel kellene forgatni egy napra.
2: Ez kétségtelenül így történt. De nem bántam meg sem én, és sem a közeg szerencsére. Tehát, hogy a város lakók is pozitívan állnak hozzá, a szerencsére az önkormányzat is pozitívan áll hozzá, úgyhogy mindenki várja, hogy mikor lesz már a nyár első szombatja, mert ez lett belőve, tehát eddig mind a 12-szer sikerült így megvalósítani a dátumot, vagy belőni az időpontot, és mindenki várja már, hogy mi lesz. Konkrétan már nyáron kérdezik, hogy mi lesz a következő, tehát ugye ennyire.
1: Amikor belecsaptatok ebbe 11 évvel ezelőtt, mert hogy idén már a 12. kerül megrendezésre, akkor úgy kezdtél ennek neki, hogy akkor én ebből egy ilyen hosszú életű dolgot szeretnék, hogy akkor itt most jöjjön létre valami, ami egyszerűen csak megalapozza majd a jövőbeni fesztiválokat, vagy csak egyszer szerettél volna valamit csinálni?
2: Ez csak egy ilyen ötlet volt, ilyen walk-on-fit ötlet volt tőlem, és elkezdtem beszélgetni emberekkel, természetesen hát az alapot az ismeretségi köröm, baráti köröm zenészek adták volna, meg adták is, de hát ez kellett egy csomó minden, például az, hogy bekopogtassak a város önkormányzatába, ott a polgármesterre leüljek, és akkor elmeséljem, hogy mit szeretnék én csinálni, egy olyat, ami még sosem volt Dunaharasztiban, és az első szóra azt mondta, hogy persze, mi kell, milyen utcát zárjunk le, stb. És innentől kezdve folyamatosan kiváló és kitűnő az önkormányzattal is, meg mindenkivel a kapcsolat, mert hogy mindenben is segítenek. Tehát nem is gondolnám, hogy ezt csak felhívnak, hogy nem kéne még két kukát azért, hogyha már úgyis olyan sokan jönnek. Tehát ilyen apróságok, amire a nagy zsesgés közben nem mindig ugrik, meg nem mindig születik meg a helyes döntés, csak akkor, amikor hiány van, tehát kéne még két kuka, és akkor közben az már ott van, mert az önkormányzat már oda vitte, tehát hogy ilyen alapvető dolgokban is segítenek.
1: Nyilván egy folyamatos fejlődésen ment keresztül a fesztivál. Az első azt gondolom még sokkal kisebb volt. A mostani, a 12. az már azért elég szép húzó nevekkel, rengeteg fellépővel, mindenféle kulturális programokkal színesített.
2: Hát most már összművészeti fesztivál előtte ki, mert először egy ilyen utcán a fesztivál szerűségnek indult, és akkor közben Szerencsére jöttek új ötletek, csapottak hozzánk más művészeti ágakból is művészek, akik szerettek volna és szeretnének is megnyilvánulni a Vagabond Korzón, és hát tőle egy még színesebb és még izgalmasabb varázslat készül.
1: Mindig arra fókuszál az ember, ami éppen előtte van, hogyha fesztivál szervező, akkor az adott évi fesztiválra, de hogyha egy visszatekintesz az elmúlt 11 fesztiválra, akkor egyébként és most már egy nagyon nagy valami lett, egy egész napos összművészeti jambori, mint ahogy említetted, szóval, hogy melyik volt az a sok közül, a 11 közül, amelyikre azt mondod, hogy na ez már az, amit úgy az ember elképzel, hogy akkor ezt szerettem volna megvalósítani.
2: Hát szívemnek, meg lelkemnek mindegyik az, de szerintem a legjobban sikerült az a 2018-as. Tehát akkor az valami így utólag visszagondolva az olyasmi volt, mint hogyha mindenki megérezte volna, hogy lesz egy pandémia, tehát hogy de tényleg így utólag. Mert utána pedig, hát utána összeszedni a magunkat a szilánkönyvünkből, ott volt egy év kiesés is, meg sose tudtuk, hogy mit szabad és mit nem szabad, tehát elég macerás időszakok voltak, és akkor ugyanúgy, mivel hogy a Vagabond Korzó költségvetése az a támogatók segítségén és a szponzorok segítségén múlik, ezért a Covid utáni időszakban hát akkor eléggé nehezen ment. A szándék mindenkinek meg volt, csak hát éppen a zsebek voltak kopottabbak, mint mondjuk előtte.
1: Minden egyes ötletedre azt mondták egyébként az önkormányzatnál, hogy Zsolt, ezt megvalósítjuk, vagy voltak olyanok, hogy hát ez talán nem kellene.
2: Még nem volt olyan. Tehát persze az emberek már egy önkontrollja is, tehát minden eszeveszett dolgot nem próbálunk ki, de szerintem volt már olyan, hogy feszegettük a határokat, és akkor volt, de még szemösszehúzása volt, tehát hogy semmi, tehát nagyon kafa minden.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője Kőszegi Zsolt. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Vagabond Korzó alapító főszervezője. Kőszegi Zsolt ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia Zsolt, hello.
2: Köszi, hello, és mindenkinek is hello.
1: Szóval idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre a Vagabond Korzó. Nem sokára beszélünk a programokról, a fellépőkről, viszont volt egy ilyen elszólásod az elmúlt negyed órában, hogy ez egy olyan fesztivál, ami a támogatók nélkül nem jöhetne létre. Ezek szerint akkor te egy olyan típusú fazon vagy, aki az estét nem azzal tölti, hogy mindenféle pályázatokat kutat, és aztán pályázik, hogy akkor legyen pénze a Vagabond Korzóra.
2: Hát ez sosem merült fel bennem, mert mindig is hittem, meg hiszek is, meg úgy érzem, hogy hinni is fogok a közösség erejében, és én elkezdtem már az első előtt is kopogtatni, kilincselni, hát akkor még egy kicsit macerásabb volt, de azóta most már idén is, meg tavaly is már jelentkeznek támogatók, és itt most nem nagy lóvékra, meg nagy pénzekre kell gondolni, hanem a, nem tudom, a műkörmös kisasszony
1: megcsinálja a fellépőnek a kezét?
2: Nem, hát ő is mit ad, mindenkinek a saját maga elképzeléséhez mért, tehát így nincsenek kvóták, tehát reklámozási felületet azt tudunk biztosítani, tehát vannak olyan cégek is, akár nagyobb cégek, vagy komolyabb vállalkozók, akik kitelepülnek, vagy molinókat raknak ki, egy csomó-csomó minden lehetséges, de számukra először az volt a meglepő, és azért is maradtak mellettünk szerintem, mert hogy nincsenek megírt befizetési kötelezettségek, hanem az az alap, hogy neked is jó legyen, nekünk is jó legyen, és ahogy te gondolod. És akkor ez nagyon jól működik.
1: Ez úgy működik egyébként, hogy neked ez hobbiból, hogy nullszaldóval kihozod azokból a pénzekből?
2: Ez minden évben úgy van, hogy egy kopra kiütjük a kaszát. Idén januárban talán valami 70 000 forint volt a számán. Tehát, és ez minden évben egyesülettel csináljuk, tehát minden teljesen tiszta, teljesen fehér.
1: De akkor nem az van, hogy te szeretnél ebből nem tudom kivenni utána június 12-én 150 000 forintot?
2: Tudod, hányszor volt az, hogy mi azért is van hónap elején, mert akkor kapjuk a fizetést, hogy bementem az automat, az levettem a fizetést, és abból fizettem még ki a cuccot. Mert ez egy ilyen dolog. Mert hogy a Vagabond Korzó a közönség számára ingyenes, tehát ez mindenféleképpen fontos. Mert az alap gondolat az, hogy a kultúra élvezete szerintem, meg szerintünk, hogy ezt csináljuk, alapjog. Tehát, hogy gyere el, érezd magad jól, és nem kell más csinálnod, nem kötelező semmi, eljössz és kikapcsolódsz.
1: Mindez tehát június 6-án kerül idén 12. alkalommal megvalósításra, a Vagabond Korzó Dunaharasztiban lesz. És nyilván egy zenei fesztiválról van szó, elsősorban zene, de hogy ezen kívül összművészeti, szóval minden is megjelenik. Mik még a zenén kívül, Zsolt?
2: Hát most már jó néhány éve a városunkban van egy nagyon jó működő Paradicsom Sziget Egyesület, akik népzenével és táncadakkal foglalkoznak, és nekik már a Vagabond Korzón van a kihelyezett táncházuk. Teszem azt, amit úgy kell képzelni, hogy az utcán, tehát nincsenek színpadok, nincs azért, hanem ül a zenekar a járdán, és a néptáncosok meg felkérik a járókelőket, és bevonják a táncházba, tehát egy ilyen nagyon ilyen mágnesek, tehát hogy pont tavaly előtt volt egy nagyon aranyos, amit én személyesen nem láttam, de fotókat nagyon sokat láttam, mert a Prosektoró nevezetű punkzenekar volt az egyik színpadon a meghívott vendégünk, és hozzájuk persze jöttek a kis fiatal punkfiúcskák, meg punklányocskák, teljesen jó, de ez ilyen 100-200-300-an, viszont olyan fotók készültek, hogy a népviseletbe öltözött nénik lekérték őket, és olyan fotó, hogy a nagy tarajos, tehát a színes tarajos fiúcska, meg lányocska táncol a nagy rakott szoknyás nénivel, tehát, hogy ez valami, és ezért erről szól, tehát, hogy ez pont ilyen.
1: De kultúrák találkozása.
2: És ezen kívül van nagyon sok fotós, akik mindig is bejelentkeznek, jönnek kerítésgaléjának, neveztük el, meg osonó fotóknak ezeket a dolgokat, mert hogy mindenki ott teszi le a képeit, ahol akarja, ha akar, akkor csinál neki valami különleges dolgot, hogy ne csak a kerítésre legyen felaggatva, de a lakók, ahol mondjuk ez van, ott megvan, megengedik, hogy a kerítésre, vagy akár van, aki egy kicsit kinyitja a kaput is az udvarba, és egy installációt elhelyezzenek. Akkor idén lesz Vizsői János szobrászművésznek óriási ilyen nagyon nagy ember nagyságú, vagy annál nagyobb ilyen nagy fémszobrai hozzuk majd ki, vagy hát ő ajánlotta fel, hogy szívesen megnézhetővé teszi ezeket a szobrokat. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon izgi.
1: Ez a lehelletek, ugye? Ez a
2: lehelletek, igen, ezt úgy neveztem el. csinálni, de tetszett neki is, tehát a művésznek tetszett, az akkor mindenkinek kell, hogy tetszen.
1: Ezek a fotók, meg ezek a szobrok, ezek múzeum jelleggel szépen megnézed, mindent a szemnek, semmit a kéznek, vagy hogyha valaki azt mondja, ó, nekem tetszik ez a bizonyos leellet, vagy ez a fotó, akkor adok érte 5000 forintot és vihetem haza.
2: Hát mondjuk a szobrot azt nem hiszem, mert hogy ezek azért sokkal komolyabb értéket képviselnek, viszont a képekre itt a fotósokkal kell megegyezni, tehát hogy ez már rajtuk múlik, hogy ez meg lehet-e venni egy decifelesért, vagy egy pohársörért, vagy nem tudom, vagy egy nagyon jó hosszú lépésért.
1: Szóval táncház lesz, népzene is lesz, mert hogy népzenei koncertek is lesznek egyébként a táncházon.
2: Igen.
1: Tehát, hogy nem csak proszektúra lesz.
2: Nem, proszektúra most nem lesz, de lesz Motorhead meg Led Zeppelin, tehát lesz más.
1: Beszélünk majd a zenékről nem sokára, illetve a fellépő együttesekről. Szóval idén már 12. alkalommal kerül megrendezésre, tehát Dunaharasztiban a Vagabond Korzó, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó ötletgazdája, alapító főszervezője Kőszegi Zsolt. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Vagabond Korzó világában kalandozunk. Június 6-án kerül idén megrendezésre Dunaharasztiban, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője. Köszegi Zsolt, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még
2: egyszer. Ura, én is örülök. Neked is, és mindenki másnak, aki hallgatja.
1: A táncházat már említetted, meg a szoborkiállítást említetted, meg a fotókat említetted, erről már beszéltünk az idei programok kapcsán, és egy proszektúrát vagy szepultúrát, melyiket mondtad?
2: A proszektúra volt, ez az tavaly előtti zsúr volt.
1: Na, akkor beszéljünk az idei a 2026-os felhozatalról. Szepultúra, proszektúra, Iron Maiden, ezek most nem lesznek.
2: Ezek most viszont... nem lesznek, viszont lesz Vadfrutik, hogyha az, egy először az ismertebb neveket említsem, vagy lesz Lovasi Bandi egyszer maga, mint variáció, de az ismertségi sorrendben akár mondhatnám a Quimby zenekar dobosának, a Gerdes is Faszinak, a Marlboro Man című zenekarát, vagy a Rói és Ádám trió mindkét tökő, tehát a duó része külön-külön variációkkal érkezik. Rójnak a Tim Hanks nevezett zenekara nemrég készült el, Tiszai Vivian dobosról, tehát dob és gitár, ennyi az egész. Tehát Tim Hanks-szal ők lesznek. Ádám pedig a Zsiván Jesse nevezetű triójával jön. Most jelent meg a lemezük, azt szeretnék bemutatni, és szerintem sikerülni is fog nekik, de jön mondjuk Ferenci Gyurinak a lánya, a Ferenci Bora, country zenekarával. Pont itt a Petőfi TV-ben, amikor voltak egy másfél hónap ezelőtt, akkor így beleszaladtam, sőt a Petőfi rádiónak az élőjében voltak.
1: Az voltak
2: bizony. Igen. És beleszaladtam, és akkor már hívtam is a Borát, vagy írtam rá Borára, hogy akkor ezekkor így gyertek, és akkor jönnek, és tök jó lesz. De ezen kívül a nagyon ifjú közösséget is most egy kicsit megpiszelgatjuk, mert jön két felfelé törekvő hip-hop arc, a Grasa és Hazatomika nevezető fiúk, ők is kétszer fél órát fognak szórakoztatni mindenféle őket szerető embereket, vagy bemutatni a, nem is, az őket nem ismerőknek, hogy éppen mit csinálnak. Vagy éppen jön Vasicek öcsi a Panoptikum nevezető új formációjával, ahol Little G-től kezdve félelmetes, nagyon jó muzsikus felhozattal. De lesz külön könyvtár színpadunk, vagy könyvtár Bécs Café színpadunk, ahol a Priger Zsolti, az Anima Sound System motorja Bukowski programmal készül. Hát elég érdekes lesz fél négykor Bukowskit hallgatni, de szerintem aki egy kis obszénségre vagy huncutságra vágyik, az meg fogja találni, mert mind a Zsoltit is ismerjük, és mind pedig az előadó művésznőt és a művészt, aki még vele lesz. Társban nagyon jók.
1: Nagyjában egész évben elsoroltad a fellépőket, ezen kívül nyilván lesz még egy-kettő, ami kimaradt, a Koklersz is ott lesz a saját
2: együttesen. Még sok van szerencsére, de ezt majd mindenki járni után a
1: megfelelő
2: közösségi oldalakon megtaláltuk mindent is róla.
1: Szóval, hogy elsősorban zenei, de nem csak zenei fesztivál, már említetted, hogy mindenféle képzőművészeti alkotások is lesznek kiállítva, meg lesz táncház, szóval a népművészet, a néptánc is beszűrődik. Színház irányba elmehetünk, Zsolt?
2: Színház irányba azért nem tudunk elmenni. Néha volt már például, hogy egyszer-egyszer stand-upos hívtunk el, de maga a színház az egy ilyen kötöttebb, ülősebb, folyamatos igénybevételt kívánó dolog, és a Vagabond Korzó az meg ilyen mozgó, forgó, pesgő dolog. Most úgy kell elképzelni, hogy idén is 6 helyszínünk lesz, 6 színpadunk lesz, és a két legtávolabbi színpad között 800 méter van. Tehát most, és ebben a tömbben szerencsére most már ilyen 5-6 ezer ember mozog a fő időben, tehát mondjuk délután 5-től már este 10-ig, tehát hogy és mindenki mozog, mert mindenki valamit szeretne látni, és pont az, amit meg nem szeretne látni, de leakad, mert olyat még sose hallott, és sose látott, és ez a lényeg a Vagabond Korzónak, hogy olyanokat is lásson és halljon az ember, amit különben nem nézne és nem hallgatna meg.
1: A fellépők közül az összes fellépőm úgy lett megszólítva, hogy te szólítottad meg őket, hogy akkor de jó lenne, ha jönnétek a következő Vagabond Korzóra, vagy vannak most már olyanok egyébként, akik jelentkeznek nálad, hogy akkor hallottunk róla, milyen szép múltatok van, és akkor lehetne, hogy a következőn mi is fellépünk?
2: Nagyon sok ilyen van, és tényleg most kell elnézést kérni mindenkitől, akik nem tudnak jönni, de olyan jó hírünk van szerencsére, hogy akár egy hetes is lehetne a Vagabond Korzó fellépő szinten, de mi maradunk ennél az egynapos, vagy hát egy jó erős félnapos Szorinám, ilyen délután kettő körül kezdődnek a zsúrok minden egyes helyszínen. Egyszerűen fizikai lehetetlenség ennyit feldolgozni. Nagyon sokan vannak, akik folyamatosan jönnének vissza, akik már voltak itt egyszer, mert hogy az a szerintük is az a varázsa, meg hogy nem mennek haza a zenészek, hanem maradnak. És ez nekem alapgondolat is volt annak idején, hogy a mi zenészek olyan ritkán találkozunk egymással, és az a Vagabondkorozó valamiért, én ezt szerettem volna, hogy így legyen, de így is alakult. Aha. Tehát olyan jó nézni mondjuk olyan éjfél körül az utolsó színpadnál, ott összegyűlik mindenki, és egy pultnál találkoznak a különböző műfajok, különböző zenészei, és leülnek, és dumálgatnak, és röhögnek, és jól érzik magukat. Tehát, hogy ez jó.
1: Elég régóta ismerjük egymást, és beszélgetünk a Vagabond Korzókról, hogyha az elmúlt, nem tudom, 3-4 évet veszünk, itt ülünk a Petőfi Rádió stúdiójában, és mindig azt mondod, hogy igen, ez nekem ilyen hitvallásom, hogy egy ilyen egynapos dzsemborit szerettem volna, elkezdődik délután, és éjfélkor meg tök jól érzi magát mindenki. Kíváncsi leszek, hogy melyik lesz az az év, amikor beadod a derekat, hogy jó legyen egy nulladik nap, mert biztos lesz majd ilyen valamikor.
2: Igény az van rá, tehát hogy van rá, mindig van rá igény, de én úgy gondolom, hogy a Vagabond Korozó az nem akar nagy fesztivál lenni, hanem mi el vagyunk a saját kis undergroundságunkban, és ennek nem kell nagyobbnak lennie, nem kell feltuszakodni a mainstream felé, vagy bármi felé, hanem
1: az ez is elég jó. Nagy ez. Igen, de hogy a fellépők névsorát, amit említetted, az a Vadfrutik azért nem lép fel akárhol.
2: Kétségtelen, szerencsére.
1: És most csak a legnagyobbat mondom, Lovasi nem lép fel akárhol. Úgyhogy itt azért van mögöttetek nem csak múlt, hanem szaktudás is, meg nyilván azért, mint hogy említetted, vágy van arra. Hát nem részedről, mert letolod ezt magadról, hogy nekem nem kell 2-3 napos fesztivál, hagyjatok engem, túl sokat kéne dolgozni.
2: Persze azért jó, hogy a zenészek között is ezért van a sok-sok visszajáró, vagy visszajönni szeret, vagy szeretne visszajönni játszani, mert hogy ami nagyon fontos, hogy igényesek vagyunk mind a technikai megszólalásra, mind pedig a műfajok keverésére és a kiválogatásra is. Tehát, hogy ez mindenféleképpen sikerült már jó néhány éve azért tartani egy olyan szintet, ami csak komolyabb tud lenni, de lefelé nem megyünk.
1: Csúszások szoktak lenni, fölmegy valaki délután 4-kor a színpadra, kapott egy órát, azt mondja, hogy ú, de sokan vagyok, milyen jól érzem magam, akkor negyed órát még rátolok gyorsan, itt van még 3 dal.
2: Ez ilyen fesztivál zsúrban ez mindig benne van, hogy hirtelen valaki flash-t kap, és akkor úgy dönt, hogy ő most az élete összes dalát el szeretné játszani, és vannak olyan színpadmesterek, vagy éppen technikusok, hogy akkor így próbálnak utolni rá, hogy jó, azért ezt nem kéne. De hát így bőven van számolva az idő, tehát vannak átszerelési idők ilyenek is, de volt már nem egyszer ilyen, hogy elcsúszott a dolog. De van az a helyzet például, ami teljesen értető, hogy főleg már a fősodor időben, hogy olyan a zenekar, meg olyan a közönség, hogy nem mondod neki, hogy hagyják abban, mert egyszerűen akkor a feel, hogy akkor menjen, és akkor majd utána lövök csúsznak egy fél órát, nincs abból semmi baj, tehát inkább később kezdenek egy fél órával, mint negyed órával korábban, mert akkor az ő rajongójuk nem érnek oda.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Vagabond Korzó alapító főszervezője Kőszegi Zsolt. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Vagabond Korzó alapító főszervezője Kőszegi Zsolt ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsolt.
2: Szervusz, és mindenkit, és én is köszöntök.
1: Idén 0606. Ó, 26-06-06, mennyi
2: varázsos, hatos? Varázsos, mindenféleképpen kíváncsi lennék egy számisztikusnak a véleményére.
1: A Zoltán Zérót kell megkérdezni, hogy szintén zenész, és egyben el fogja mondani.
2: És elmondja, akkor... ez kétségtelen, tehát hogy nekem is már sejtették, meg vannak olyan zenekarok, akik így megcsinálták az eventet az ő fellépésükről, és ott külön kiemelték ezeket a varázslatot, és őt van, aki 6 órakor kezd. Tehát 06-06 órai kezdés.
1: És ráadásul 6-an leszünk a színpadon?
2: Ebben peresem erek nem menni.
1: Jó, szóval, hogy június 6-án, tehát immáron 12. alkalommal Vagabond Korzón. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk 3/4 órában, történettel kapcsolatban, fellépőkkel kapcsolatban, összművészetiséggel kapcsolatban. Arról még nem beszéltünk, hogy a színházat kérdeztem, azt mondtad, az nem fér bele, ha már stand-uposok voltak korábban. Gasztrokultúráról nem beszéltünk még.
2: Tehát van, hogy a cateringből elég változatos, mindig is igyekeztünk a változatosságra. Most is úgy van, és akik jönnek zömmel környékbeli vállalkozók, akár étellel, akár itallal, ilyenkor külön készülnek a Vagabond Korzóra. Pont olyan, főleg itt az ételek számítanak, hogy ilyen kézbefogós, tehát hogy nem halászlevet árulnak, hogy le kell ülnöd és szálkáznod kell, hanem ilyen kézbefogós, mész és pöröksz, és mész a következő helyre. És meg ilyen szét, tehát a klasszikus értelmeben street foodokkal, tehát a kis kolbásztól kezdve a kenyérlángosig, meg az óriás palacsintáig, tehát minden kézbe és mész.
1: Arról sem beszéltünk még, és akkor itt egy újabb topik, hogy olyanok vannak-e, akik mondjuk azt mondják, hogy itt Budapesten a Petőfi híd tövében felpattanok a bringámra, és akkor kitekerek Dunaharasztiba a Vagabond Korzóra.
2: Mindenféleképpen ajánlom ezt a variációt is, tehát kerékpárral is nagyon jó, gyalog egy kicsit messze van, tömegközlekedéssel viszont elérhető, mert például a Néplégettől busszal 26 perc, tehát a volánbusz 26 perc, közvágóhídról a hív. Elnézést, a hív az fél óra, tehát pikpakot lehet lenni, nem egy ördöngös távolság. Személyautóval meg hétvégén 20 perc alatt kimul az ember Dunaharasztin, tehát hogy de hát azt mondjuk az italfogyasztóknak nem nagyon ajánlom. Most még azon fáradozunk, pont egy ilyen sikerült talán felszednem egy szállat, mi vagy
1: transfer.
2: Ha egy olyan visszautat, mert hogy az utolsó hív sajnos, tehát elég ez a Ráckevei hív eléggé síralmas volt mindig is, és a visszahív az 11 óra, 15-kor megy, jön vissza a Vágóhídig, és most úgy néz ki, hogy sikerül legalább egy darab olyan busz szerezni, ami mondjuk a névfél körül indul vissza, és Borárosdék behozza az embereket, mert ez örök panasz volt, hogy még maradtak volna így a leüllepedős dumálgatásokra, de futni kellett, mert ment a hív, és tehát most ezen vagyunk, ezt szerintem remélem meg is sikerül is megvalósítani.
1: Azt említetted, hogy 23-15-kor jön az utolsó hív visszafelé Dunaharasztiból, gondolom, ott azért mit a heringek úgy vannak az emberek.
2: Kétségtelen, persze. De nagyon sokan vannak, különben nagyon érdekes, most megy jó ideje, hogy mindig így rám írogatnak, hogy jönnek társaságok az ország több részéről, tehát ilyen Pécs, nem tudom, Szombathely, és ők hálózsákosok, ők lemennek a Dunapartra, lent bevaszkolják magukat, és reggel indulnak haza. Mert hogy az ő kedvenceik, most teszem azt mondjuk a Vasfoodik, azért feljönne Pestre, fizetne a bárhol bármennyit, és itt meg azt a pénzt, amit a belépőre különben is szánna, azt meg itt el tudja költeni, és el tudja szórakozni, és még azon kívül lát 25 teljesen másmilyen zenekar. Tehát, hogy elég sokan vannak már, akik így spontán így elindulnak.
1: És meg egy vadregényes éjszaka is belefér a Dunaparton.
2: Gyönyörű a Dunapart, Dunaharasztin, úgyhogy érdemes.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, és kb. Erre vonatkozik, amit az imént említettél, az egyik kérdés, hogy a közönség, akik érkeznek évről évre, ők Dunaharaszti, vagy Budapest és agglomeráció vonzás körzet, vagy hogy tudnak róla szerte az országban, hogy létezik egy ilyen, és akkor távolabbról, nem tudom, Győrből.
2: Tehát jönnek most már szerencsét, akár főleg a zenekar nevek, a hívó nevek tudnak lenni, de most így arányaiban aztán, mondjuk a városból, Dunaharasztiból mondjuk a jó egyharmada, és a másik két, másik közel egy harmad az a Dunaharaszti környékéről, és hát a fővárosból meg a maradék egy harmad. Tehát, hogy de ez mindig változik, tehát hogy ez azon is múlik, hogy most kiszalad bele ebbe a hírbe, hogy ez lesz, és ott van az ő kedvence, és a mai világban két másodperc alatt ezen ember összeszalad, hogyha úgy akarják.
1: Igen. Utolsó utáni kérdés most már a végére, Zsolt, mert ugye elérkeztünk sajnos a beszélgetés végéhez. Számtalan program, összművészeti, kulturális fesztiválról van szó. Elsősorban zenei, de lesz táncház, meg kiállítás, meg gasztró, meg minden. És arról nem beszéltünk, hogy egy ilyen fesztiválon, ahol ilyen nevek, ilyen zenekarok, ilyen együttesek lépnek föl. Vadfruttik, Lovasi, Led Zeppelin, Kuklerz, stb. Stb. Gyerkőcöknek van zeneiség vagy program?
2: Igen, igen, pont a Folkporta nevezetű helyszín, ahol a néptáncosok is vannak, ott bábelőadások, meseolvasás van, tehát hogy nagyon elfogadott és bevált sztori mondjuk a helyben lakóknak, hogy korodai után kihozzák a gyerekeket, részt vesznek ezek a programon, hazaviszik mamához, lerakják a gyereket, és akkor utána pedig ők elengedett kézzel csapnak bele az éjszakába. És ezt mindenkinek ajánlom.
1: Neked milyen feladatai lesznek, vagy vannak egyáltalán feladataid?
2: Minden is.
1: Minden is. Nem az van, hogy megérkezik a művész úr, és bemegy az öltözőbe, és akkor kezdődik a Kóklerz koncert nem sokára, egy fél órán keresztül rámulódás, aztán pihenés, hanem hogy jössz.
2: És akkor utána, amikor vége van a Kóklerz koncertnek, akkor nem tudom, hajnal egykor, akkor nekiállunk kordonokat bontani, molinókat leszedni, rendet rakni magunk után, és stb. Stb. Stb. Tehát az olyan reggel 6 körül szoktunk mondjuk ágyba dőlni, és akkor 8-kor még kimegyünk körbejárni még egyszer mindent, és a maradék maradékait is még összedegetni. Tehát ez ebből olyan vasárnap esti pihenés szokott lenni.
1: Zsolt, mindent bele, 12. Vagabond Korzó, június 6-a. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes
2: tovább. Én is köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várom.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Vagabond Korzó alapító főszervezőjével, Kőszegi Zsolttal beszélgettem. A következő órában pedig Hladki Schlichter Hubert gasztroszakemberrel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Hétköznapi hősök, akik jóra törekszenek. Egy taxis, aki megtalálta, hol tud segíteni. Rókusfalvi Lili Ózdra látogat, hogy megnézze, mire képes a hit. Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Derült napos, de néhány fokkal enyhébb idő lesz holnap. Brüsszelbe utazik Magyar Péter miniszterelnök, több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja a külügyminiszter.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Hárokba hajtott, majd fának ütközött egy autó a 75-ös főúton Bak és Zalatárnok között. A 41-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Brüsszelbe utazik holnap Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy holnap a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Több száz diplomata útlevél visszavonását javasolja Orbán Anita, a külügyminiszter. A tárcánál tartott vizsgálat szerint az előző kormány idején számos úti okmányt adtak ki indokolatlanul. Közben az igazságügyi miniszter vizsgálja, hogy a személyiségi jogok figyelembevételével nyilvánosságra hozható-e, kik kaptak diplomata és szolgálati útlevelet. A Fidesz visszautasította a vádaskodásokat és hangsúlyozta, kormányzásuk idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Egyre több ország tiltakozik amiatt, hogy Moszkva felszólította a külföldi diplomatákat, hagyják el Kijevet, mielőtt újabb csapások érik az ukrán fővárost. Legutóbb Franciaország és Románia is bekérette az orosz nagykövetet a fenyegetések miatt. Korábban Németország és Norvégia is berendelt orosz diplomatákat. Oroszország napok óta a támadások fokozását ígéri azután, hogy 21-en meghaltak egy Luhanszk megyei kollégiumot ért ukrán drón támadásban. Kitalációnak minősítette az amerikai elnöki hivatal az iráni állami média által közölt informális megállapodás tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, az Egyesült Államok pedig feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Az amerikai külügyminiszter hangsúlyozta, Washington a diplomáciai megoldást támogatja, de célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Derült napos idő lesz holnap, északkeleten kevés gomoly felhővel. A szél néhol megerősödik. A hajnali 10-18 fok után napközben 22-27 fok várható. A következő

0: napokban tovább melegszik az idő, ismét 30 fok körüli melegre számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az ökokert, a fine dining és az erdélyi gasztronómia is. Kratkis Lichter Hubert gasztroszakemberrel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit utazgatunk is, majd ilyen multikultivá, internacionális, hogyha fogalmazhatok, így tesszük ezt az egészet, és már itt ül velem szemben a stúdióban a budapesti, és most már nem csak a budapesti gasztronómiai élet egyik meghatározó alakja, Slatki Schlichter Hubert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, sziasztok!
1: Nem véletlenül használtam ezt, hogy budapesti, és akkor kezdjük ezzel, és nem csak budapesti gasztronómiai élet meghatározó alakja, mert hogy Budapesten kezdted, aztán utána azt mondtad, hogy nekem ez kicsi, megyek tovább. Nem messze Budapestől, de gyerünk, csináljunk egy farmot. Most már elég abból, hogy mindenféle tányérdeszerteket, meg limonádékat adunk az embernek.
2: Hát igen, kicsit így van. Egy életciklus történet hozta, hogy megörököltem egy farmot, ami az édesapámé volt, és sajnos megörököltem, de szerencsére hozzám került, és családban maradt, úgyhogy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mit tudnék vele tenni, mert ez egy nagyon híret lovas hely volt, és rengeteg gyereknek volt nyári tábornak otthon, meg sima képzésnek, diugratásnak is, és apukám sajnos elment, és nem tudtam, hogy vigyem ezt tovább. Vagy lovas az ember, vagy vendéglátós, a kettő együtt nem megy, mert itt szó szerint mind a kettő
1: egy életvitel. Már kitalálták a lovas éttermet.
2: Igen, mondjuk jó ötlet, lehet, hogy jól esne ügetés közben falatozgatni, majd erre még nem gondoltam, de kipróbálom. Szóval gondolkoztam rá, és akkor adottam valakinek, hogy csinálja, hogy ez a hely szellem, ez megmaradjon. És aztán nagyon lelakták, meg szétrabolták, meg teljesen tönkretették, és akkor bezártam. És akkor egy idő eltelt, érlelgettem, hogy mit csináljak vele, vagy eladom valakinek, fájó szívvel, de hogy csinálja, mert szerettem volna, hogy ez tovább éljen, mint lovas hely. És aztán rájöttem, hogy nem kell, mint lovas hely élnie feltétlenül, tehát a lelke az megmarad, és lefordítottam a gasztronómia nyelvére, amit én tudok csinálni. És igazából elkezdtünk egy biokertészetet megalapítani, és egy kis éttermet, úgymond kis étterem, hát belül 30-40 fős tornáccal, nyáron 150 fős akár, meg rendezvényeknek is igazából nincs határ benne, úgyhogy így jött létre ez a hely, ez a Papi, ami az édesapámról lett elnevezve, és most már azóta én is Papi lettem, de a neve azban megvolt, mielőtt én is apukává váltam.
1: Nézzünk rá kicsit felülről a gasztronómia, meg az alapanyagok, meg az ellátási láncnak a világára, ami rengeteget változott az elmúlt években. Újabban Budapesten is feltűnnek, de ilyen 10 emeletes bérházak között, ilyen kis zsebkendőnyi területen mindenféle közösségi kertek, ahová nem tudom, 6. emeletről lemegy Pistike, meg Rozika néni, meg akárki, és akkor a saját kis paradicsom palántájukat ott csinálják. Igazából, amit ti csináltok Szentendrén, az kb. Ugyanez, csak kicsit nagyobban?
2: Hát ez egy nagyon más műfaj, igen, nagyon fontos egyébként ez az urban farming, és szerintem nagyon fontos egy az, hogy meg tudja termelni magának az ember, de igazából az, hogy a mentális egészségének, hogy gondoz valamit, tehát hogy nyilván az, hogy szabadban van, az, hogy földbe teszi a kezét, ezek mind fantasztikus dolgok, meg hogyha tud magának termelni is vele ténylegesen úgy tételt, akkor az nagyon klassz. Rengeteg gondozás és gondosság kell ahhoz, hogy egy ilyen kert, egy kicsi kertet is fenntartson az ember, úgyhogy azért ez egy nagy feladat. Amit mi csinálunk, az ténylegesen egy biogazdálkodás, és mindent vegyszer nélkül próbálunk, egy ilyen permakultúrás filozófiában gondolkozunk, tehát itt a közösség, minden, ami körülvesz, a természet, ez mind-mind egy meghatározó.
1: Ott ezért volt a kérdés, meg a hasonlítás a kettő között, mert hogy ami az ilyen közösségi kertekben történik, az kb. Hasonló módon történik. Tehát nem látjuk azt, hogy valaki bemegy, és akkor mindenféle ilyen hátára szerelhető, permetező, nem tudom, eszközökkel ott végigmegy az egész, még azon is, ami nem az övé, hanem az van, hogy ezek igazából biogazdaságok, és ti is úgy csináljátok, hogy ez biogazdaság, a megfelelő növényeket a megfelelő helyre teszitek, mert az egyik majd leárnyékolja a másikat, az egyik azokat, igen, a kártevőket, stb. És ti is együtt dolgoztak egyébként a környékbeliekkel.
2: Így van, amit mi nem tudtunk egyelőre ezen az 5-6 hektárnyi földön egyébként, ami, tehát nem annyira pici kertészet, tehát ez egy komolyabb darab. Aha. Már, amit mi nem tudtunk eddig megtermelni, azt a velünk együtt élő környezetünkben lévő farmerekkel egyeztetve például burgonyát, és az akkor olyan mennyiséget tudnak szállítani, hogy akkor a belvárosi étteremnek is a volumenét ellátja. Úgyhogy ezek az együttműködések ezek nagyon fontosak, meg hogy együtt nőjünk, piacot teremtünk, meg adunk egymásnak. Illetve főleg mi adunk a többieknek.
1: Ez asztalhoz, vagy villához? Vagy a kettő között mi a különbség? Farm to table, farm to fork? Van nem. Egyáltalán?
2: Hát figyelj, szerintem ezek inkább ilyen marketing meghatározások lehetne. Még ilyen szóltőtéből mi is viccelődünk ilyenekkel. Igazából nagyon utána kéne, nem olvastam ilyen szinten utána, hogy van-e, de majd meg fogom tenni, kíváncsi vagyok egyébként. Nekünk ott van egy 30 férőhelyes étterem egyébként, vagy 30-40, egyébként ez egy kicsi lélekszámú étteremnek számít. Uh-huh.
1: Megörökölted ezt a bizonyos területet, és nagyon sokáig nem tudtad, hogy mi legyen vele, mert hogy ott lovastáborok voltak, stb., aztán bezártad. Korábban te már találkoztál ezzel úgy, hogy egyébként beleástad magad, vagy csak ismerted a jelenséget, mint hogy egyébként az ember figyeli a világ változását, a világ dolgait, és akkor eszedbe jutott, hogy akkor igaz, hogy nem értek hozzá, nem tudom, hogy a borsót oda kellett tenni a paprika mellé, vagy az akár mellé, de hogy tök jó lenne egy ilyet csinálni, mert ez a féle újítás is ilyen még nem volt itt Budapest közelében.
2: Nem innen jött egyébként, hanem onnan jött a dolog lényege és mélysége, hogy apukává váltam. És nagyon foglalkoztat, hogy mit hagyunk hátra magunk után. Nem csak az, hogy most lábnyom, hanem eleve a gyerekeink, ez a generáció, hogy milyen örökséget fogunk itt hagyni, és hogy milyen állapotban lesz a klíma, mit fog történni, és hogy mit lehet ezügyben tenni, és szerintem a következő generációnak is, meg egyébként a vendégeknek is a legtöbb, amit adhatunk, az a gondosság, meg a gondosság, és az a fajta tényleg ilyen szeretettel. Tehát a szeretetnek szerintem ez egy olyan másik skálája már, amikor már azon gondolkozunk mi, hogy jövőre mondjuk mit termelünk, és hogyan fogunk tudni menőre rakni, hogy fogjuk tudni elrakni, mert hogy ezek olyan tiszta és olyan minőségű dolgok, ami túlmutat azon, hogy nincs ilyen, és akkor csináljunk egy ilyet, tehát hogy ez gazdaságilag, ez simán úgy nem éri meg egy ilyet, tehát iszonyatosan nagy költsége van, meg regeneráljuk a földet 3 évig, mire egyáltalán elkezdünk vele valamit csinálni, szóval olyan pénztemető az elején mindenképpen, úgyhogy ez úgy csinálni csak egy kis éttemet oda, az egy halál. Tehát nekünk ugye a háttér tehát kiegészülve úgy a belvárosi éttermekkel olyan szimbiózisba tud lenni, és hétközben is úgymond egy termelést tud bonyolítani, meg a zöldségeket, dolgokat el tudjuk majd tenni, termékeket tudunk ráállni, tehát nagyon komplex, meg egyébként a catering dolgokban is ez besegít, mint konyha. Ez így működhető az én esetemben, vagy a mi esetünkben.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Latkis Lichter Hubert, gasztroszakértő, étterem tulajdonos, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kulturfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban továbbra is Slatkis Lichter. Hubert, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm még egyszer, hogy itt lehetek.
1: Az imént már az ilyen ökogazdálkodásos kertekről beszélgettünk, amit csináltatok nemrégen egyet egyébként a Szentendrei szigeten. Még mielőtt tovább megyünk a topikok sorában, azelőtt ez a kert úgy működik, hogy az megvan nektek, és akkor te oda beteheted a lábad, a hegysév beteheti a lábát, stb. Stb. De esetleg, hogyha valaki bemegy hozzátok, és azt mondja, hogy igazából én csak egy, nem tudom, jópofa hamburgert szeretnék elfogyasztani, meg egy szódát innék, akkor ő távolról nézheti, vagy ő is bemehet, és a kis járatokban kétszer végig mehet rajta, hogy megnézze, hogy milyen az.
2: Én ezt az egyet szoktam megkérni, mindenki mindenhova elmehet, megnézheti a malacokat, most jönnek a méheink, egyébként 20 kaptár, mindent lehet, csak a veteményesekben ne sétáljanak be, mert hogy itt a talaj külön gondozásban van, tehát annyira figyelünk a talajnak az épségére, 3 éve műveljük az egyik kis részt, és akkor így utána bővítettük mindig egy-egy részt, és most a gombák, giriszták, minden egyéb van, mert nincsen feltúrva, tehát árnyékolva van, olyan, kézzel olyan az ágyás, hogy bemész, és 6-8 fok különbség van a normál nem művelt terület meg a között, tehát érzed ma, hogy belépsz, olyan, mint hogyha egy térbe, tehát másik térbe lennél. Annyira más a klímája, szóval erre így vigyázunk, meg sokszor jönnek családok, gyerekek, és azért mindenki húzgodnak, úgyhogy szoktam, hogy mindent lehet nézni, olvasni,
1: de aki hozzájönnek, vége. Azt említetted, hogy apuka lettél, és hogy az is fontos, hogy mit adunk át a következő generációknak. Mennyi idős? Annabel, mi a fontos?
2: Hanna Bell.
1: Igen.
2: 3 éves.
1: 3 éves. Igen. Akkor ő már ott jár, neki szabad járkálni, meg kihúzkodni.
2: Abszolút. Hát jó, vannak a kivételek, meg a kivételezettebbek. Igen.
1: Ő mennyire fogékony egyébként a gasztróra? Ilyen kicsikét, nem tudom, enni szeret, vagy néha nem tudom, kiveszi a serpenyőt a kezedből?
2: Szokott, együtt főzés van a másik apukájával, állandóan együtt főznek, ők csinálják a reggelit, és meg mindenféle egészséges étket, és hát vele meg ugye jön-megy, és akkor az éttermekbe születése óta jön-megy, mint egy jó kis gazda.
1: Kicsit tekergessük vissza az időkerekét, még mielőtt a gasztrovízióiddal elkezdünk foglalkozni, mert amióta te belecsaptál ebbe, és ezzel foglalkozol, azóta mindig szeretnél valami újat behozni, na de neked tényleg a nektarinnal kezdődött? Állítólag, nem tudom, 14-15 éves voltál, és a nektarint méregetted, vagy nem tudom, valami gyümölcsöt, zöldséget a pulton.
2: Igen, dolgoztam nyári munkába, igazából, igen, most így írtam, igen, nektarint, jól utalom, igazából dinnyétől elkezdve minden zöldségesnél, egy zöldségesnél dolgoztam a sarkon gyerekkoromban, amikor lehetett, hétvégén vagy nyáron, meg mindenfajta anyukámiknak is segítettem különböző dolgokban.
1: De a gasztró nem volt benne az életedben gyerekként?
2: Gyerekként nem, nekem a nagypapám, nagymamám, ők ilyen nagyon gondos vendéglátók voltak, igazából ilyen szuper hostok, ma úgy mondanánk, mert olyan nemzetközi csapatok jöttek, mentek néha a házba, úgyhogy tudtam, hogy mi az a úgymond a jaftedra, amikor bulisztak, és gyerekkorom ott bennem volt hogy szeretnék egy kicsi sarki éttermet egyszer, tehát iszonyatosan szeretek vendégül látni barátokat és családot, és egyszerűen valahogy ez így belém volt kódolva. Korábban csináltam hobbiból szendvicsezőt, meg rendezvényeket, nagy éventeket, partikat, az elég sikeres lett. Akkor valahogy mindig elkavarodtam, és aztán mindig visszamentem valahogy a gasztronómia felé, és aztán teljesen lekötelezettje lettem szakmának 2027-8 körül, akkor nyitottam.
1: Vagy hogy 17, mert 27-et mondtál, az
2: majd bocsánat, 2007.
1: Tehát, hogy akkor 20 éve, lassan 20 éve.
2: 2006-ban lettem igazából azt az ingatlant, igen.
1: De Hubert, te úgy vagy elkötelezettje a szakmának, hogy szereted megetetni az embereket és kiosztani a megfelelő instrukciókat a személyzetnek, vagy úgy is, hogy fogod magad, felveszed a szakácskabátot és a kötényt, mert hogy erről nem írnak sehol, hogy akkor te ténylegesen beállsz a konyhába, és akkor ott megcsinálod a, nem tudom, vajmártást, vagy redukálod vissza a zsüt.
2: Hogyha instrukciót kapok, akkor szerintem bármit megcsinálok. Egyébként az jó a kérdésed, mert az elsődleges motivációm az volt, hogy én otthon főztem, és ez volt az alapja a vendéglátási álomnak, és azt gondoltam, hogy én megyek majd a konyhába, és tanulok majd a séfektől, és mindent megtanulok, és majd a bartendinget is megtanulom, meg cukrászatot és minden egyebet, és egyébként sokat sütöttem, és hát nyakamba vettem a céget, most már 150-en vagyunk egyébként, úgyhogy az utolsó dolog, ami kijut nekem, hogy mondjuk bemenjek a konyhába, egyébként ott szeretek, iszonyatosan szeretek ott lenni, bemenni a srácokhoz, és ott beszélgetni a külön a csapatokkal, de én alapvetően host vagyok, tehát hogy ezt be kell látni, hogy én alapvetően a vendéglátásnak a vendégtéri az ambiance, hogy milyen legyen a vendégélmény, tehát meg a vendégekkel való front of house, úgymond. Én abban vagyok erős.
1: De azért ötleteid vannak, nyilván járod a
2: világot. Határozott ötleteim és elvárásaim vannak, úgyhogy abban, igen, főleg amikor kezdtem el dolgozni valamelyik séffel, akkor ez egy idő, mire kialakul az, hogy már megint belepofázik, meg miért ezt akarja, azt akarja, de aztán a siker az övéké, úgyhogy a siker tulajdonképpen, hogyha konyhai koncepciót tekintve tényleg mindig a séf viszi, úgyhogy én valahogy itt az adott lokáció meg a koncepció kidolgozásnál vagyok nagyon-nagyon résen, rengeteg időt tudok avval eltölteni, és utána a csiszolásával figyelve, hogy merre kell menni, meg hogy a csapatot húzni előre, meg a lécet feljebb és feljebb tenni nekik.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztroszakértő icipici szünetet tartunk aztán.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban még mindig Magyarország Budapest egyik meghatározó gasztroarca, Latki Schlichter Hubert. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen még mindig.
2: Elég sok minden fűződik a nevedhez, hogyha a budapesti vagy a Budapest környéki gasztró életet vesszük. Honnan jönnek az ötletek egyébként? Az, hogy mit szeretnél föltenni az étlapra, milyen legyen a kinézet, hogyan vonzd be a vendégeket, mitől tud az, nem tudom, vendéghívogató, vendégcsábító lenni. Olvasmányélmények, filmélmények, vagy nem tudom, New Yorkban meglátsz valamit, és ezt Magyarországon mindenképpen jó lenne, vagy ételekből indulsz ki, és akkor, hogyha visszafelé megyünk, akkor egy paprikás krumplihoz pont egy ilyen, kicsit narancssárgás belső pont jó lenne.
3: Kicsit minden egyébként. A hangulatilag, meg ambiansz, meg ilyen koncepciók tekintetében nagyon sokat utazom, és látok, tapasztalok. A New York jutott eszembe, hogy volt olyan étterem, amit majdnem, hogy ugyanúgy nézett ki New Yorkban, mint az én éttermem. Nagyon híres étterem ráadásul, és én sose voltam benne. De valahogy az ilyen trendek, az ember bújja az ilyen lifestyle magazinokat, múzeumokat, kultúrát, minden egyebet, és utána valami lenyomat képződik benne, és akkor ebből kijönnek ilyen úgymond outcome-ok, jó, szép magyaros szóval. És a szakmai koncepció az viszont egy picit más, és aztán egy adott ponton összeér a kettő. Én nagyon patrióta vagyok egyébként, és mindegyik éttermem nagyon magyar, nagyon a magyar gasztronómia, tehát én imádom a magyar gasztronómiát.
2: Imádom az is.
3: Nagyon fó. Úgyhogy abszolút, én szerintem ez annyira egyedi ízvilág, ez a magyar, meg az erdélyi konyha is egyébként, meg ez a régió, hogy hát, hogy ezt tudjuk a legjobban, mi megcsináljuk más, tehát engem ez vonz, ez érdekel, úgyhogy egyébként a csillagos éttermünkben is ott abszolút a budapesti történeti, ott van a kaszinó tojás, a tőkehalit, már régen is ettünk ilyeneket, kaviár, osztriga, tehát ezekkel abszolút.
2: Akkor még volt tengerünk.
3: Hát akkor igen, meg még tudtuk, hogy mi a jó.
2: Pár kérdés az iménti eszmefuttatáshoz, meg az elmúlt pár évhez, vagy évtizedhez, amióta benne vagy ebben a szakmában. Amihez nyúlsz, az alapvetően szerintem nyugodtan mondhatjuk aranyjá válik. Mert? Azért, mert ennyire konok vagy, hogy addig mész, amíg az sikeres nem lesz, tök mindegy, hogy mennyi pénzt teszünk bele, vagy azért, mert hogy olyan emberekkel veszed körül magad, vagy annyira tudod, hogy mi az, ami esetleg az adott kisebb közösségnek, nagyobb közösségnek jó lenne, és akkor az a vízió az egyszer csak valósággá válik, vagy mitől tud az?
3: Alapvetően nem gazdaságilag szoktam kiszámolni egy beruházás, mert egyébként egyiket sem csináltam volna meg, szóval épesző ember, hanem hiszek alapvetően a jóba. És hiszek abba, hogyha jót csinálunk, akkor az fog működni valahogy. És valamikor kell változtatni egy koncepción, csiszolni, és akkor így visszatérve a fő kérdésre, alapvetően nem ismerek lehetetlen, tehát hogy az, hogy nem sikerül, tehát az nem opcionálom, az nincsen, hanem hogy sikerül, milyen megoldás. Lehet, hogy kell rajta csiszolni, vagy változtatni, volt már, hogy kellett koncepciót cserélnem valahol radikálisan, és az megoldotta a problémát. Nem szoktam gyors, tehát nem adom fel. A másik, ami a sikerhez kell, az egyébként a csapatom, tehát a legnagyobb befektetésem, meg értéke a cégnek az a csapat, az a 150 fő, azokban nagyon sok olyan menedzser van, akivel 15 éve dolgozom, vagy van, akivel 20 éve dolgozom együtt, és nem, nincsen hatalmas fluktuáció egyáltalán, és ez, és amit az előbb mondtam, hogy húzom fel a mércét, ott igazából az a folyamatos elvárás, hogy fejlődjünk, tehát, hogy nagymamám azt mondta, hogy aki megáll a lejtőn felfele, az már igazából visszafelé csúszik, mert a kis kavicsokon szépen csúszunk lefelé, úgyhogy észre se veszünk, és ez nagyon belém égett, és a fejlődés az egy ilyen lételemem, és nagyon, az én feladatom a csapatot mindig arra tolni, mert nagyon tehetségesek, hogy kihozni belőlük a maximumot, és plusz határokat nyitni.
2: Ha megfordítom mindazt, amit mondtál, a sikerhez vagy a siker felé vezető út, ez azt jelenti, hogy ha valamit megálmodsz, vagy valamit szeretnél, akkor nem az van, hogy azt mondod, hogy akkor 3 év múlva, 5 év múlva én ezt szeretném csinálni, és így szeretnék kinézni, és ennyi pénzt szeretnék kivenni belőle, hanem hogy szimplán csak egy ilyen 3 ponttal leírt mondat, vagy kimondott mondat, hogy legyen ez sikeres. És tök mindegy, hogy miben, csak induljunk el azon az úton, ami esetleg a fejemben benne van. Azért mondom, mert hogyha kimondod mondasz egy akármilyen célt, hogy itt egy étterem, és akkor nem tudom, 5 év múlva én szeretnék egy Michelin csillagot, akkor az determinál, mert akkor mindent annak rendelsz alá. És az, hogy ezt elérd, nem biztos, hogy ezt ki kell mondani, hanem kisebb célokat kell elérni időről időre, amiket esetleg meg tudsz hozzá valósítani.
3: Ez így van, és nagyon fontos, hogy az ember kommunikáljon, hogy mit szeretne, legyen tiszta saját magunknak a vízió, mert nagyon sokszor van olyan, megtanultam saját káromból, hogy így van sok minden ugye fejedbe, elképzelés, de hogy igazából nem határozod meg, hogy pontosan mit szeretnél. Nekem már itt ezeknél a helyeknél eléggé tiszta az út, hogy mit szeretnék és hogyan.
2: A csillag. A cél volt az elején, nem tudom, 18 évesen, 22 évesen, amikor gondolkodtál azon, hogy te belevetted magad a gasztronómiába, akkor volt ilyen halvány cél, vagy nem tudom, ilyen vágy, hogy akkor de jó lenne egyszer egy olyan helyet csinálni, aminek az ajtajára piros csillagot kitehettem.
3: Nem volt egyébként, és sőt nem is nagyon ismertem a gasztronómiát, illetve maga az üzleti hátterét, hogy ez minek milyen a következménye, mi fontos, hanem csak simán megcsináltam egy éttermet, mert úgy éreztem, hogy az a feladatom, és azt a legjobban megcsinálni, és utána akkor kezdett el fontossá válni a csillag megszerzése, amikor ugyanabban a kategóriában elkezdtek csillagot adni más éttermeknek, és az már onnantól kezdve gazdaságilag is egy nagyon fontos mérce, hiszen annak van egy gazdasági eleje, meg a csapat szempontjából, ami talán még egy fontosabb, hogyha az ember csillagos módon főz, vagy úgy működik olyan szinten, és utána nem tudja azt elérni, akkor utána a csapatot nagyon demotiválja. Szóval az egy olyan csapatnál az nagyon fontos dolog egy idő után, hogy lássak, észrevegyék őket, figyeljék.
2: Hát az is demotiválja egyébként a csapatot, hogyha megkapja a csillagot, és aztán utána ugyanazt a szintet valami miatt nem tudják tartani, és aztán utána elkezd csúszni.
3: Azért nem tudok vitatkozni. Az egy rettenet.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Hladkis Lichter Hubert, gasztrosszakértő. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk. Még mindig Latkis Lichter Hubert ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Hello, hello.
1: Említetted, hogy neked mindig is a magyar konyha volt az, ami ott van a zászlódon, hogy akkor annak szeretnéd szentelni a különböző helyeket, amik bármilyen módon kapcsolódnak hozzá, hogy akkor a magyar ízvilág legyen benne. Azért neked a felmenőkből kifolyólag, hogyha pár évtizedet, pár nem tudom évszázadot megyünk visszafelé, nem biztos, hogy a paprikás krumpli, vagy nem tudom, a karcagi birka pörkölt az, ami a legközelebb áll hozzád, mert hogy igazából, tehát hogyha itt Közép-Kelet-Európát vesszük, vagy kicsit elmegyünk még keletre, akkor nagyon sok minden ízvilág benne lehet a génjeidben.
2: Így van. Hát az osztrák-magyar monarchia azért az elsődleges, ugye nemem által is, úgyhogy azért mégiscsak a fő kódolás egyébként az ez.
1: A Hladki egyébként, bocsáss meg, az nem cseh eredetű?
2: Szláv, de szláv, Hladki, és hát a Schlichter az meg ugye, az meg
1: Schwab,
2: az osztrák, német. Igen. Úgyhogy így sima-simában, azt hiszem, hogy ez a pontos fordítása a kettőnek együtt, és ez az apai ágam, a Győr környéke, meg Ajka, Kaposvár, ez a vidék, és anyajágon pedig orosz és örmény, és magyar nyilván, de orosz és örmény.
1: És te tényleg valami nemes vagy? Vagy nemesi leszármazott, bárócár, meg ilyesmi?
2: Mind a kettő, ez mind a kettő vonalon van. Hát,
1: az miért nem kutattad igen. még vissza, hogy legyen
2: tudom,
1: valami ilyen
2: névjegykártyád? Tudom, csak nem beszéltem róla, meg nem szoktam beszélni róla.
1: Szóval, hogy évről évre megrendezésre kerül a Gourmet Fesztivál, most is lesz, jó magad is, illetve ti is ott lesztek. Most az alapvető hívó mondott, vagy elmondott az az, hogy Made in Vidék. Más a vidéki gasztronómia Magyarországon, mint a budapesti gasztronómia?
2: Nagyon-nagyon más, és nagyon nehéz helyzetben van alapvetően, úgyhogy azért az elmúlt évek teljesen kivéreztették, ahogy én látom, meg amit hallottam, úgyhogy persze időben belenyitottam pont az egyik legnehezebb részébe, sikerült, már volt ilyen korábban is, úgyhogy nagyon nehéz, viszont könnyű úgymond kiugrót csinálni. Én abban hiszek, hogy vagy egy ilyen nagyon közérthető, nagyon egyszerű, és ebből van egy pár étterem, ami ilyet tud, nagyon jó minőségben, ezek nagyon jól tudnak működni, kevés ilyen van. Az átlagos középszerű éttermek szerintem nagyon-nagyon nagy bajba kerültek minden tekintetben, úgyhogy most ez szerintem nagyon jó topik ez a felvetés, nagyon sok egyébként fiatal is van, aki mégiscsak visszanéz a vidékre, főleg ilyen Balaton környéke, vagy egyéb helyekre, pici ilyen kis farm gondolatokba, úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen pici, különleges nincs dologgal lehet találkozni majd a fesztiválon.
1: Hogyha arra gondolunk, hogy vidék és hogy gasztronómia, két vonal van a sztereotípiákból kiindulva, vagy nem, egy vonal van a sztereotípiából kiindulva, de nagyon megváltozott talán, így a helyes. Az egyik az, hogy egy vidéki étteremre gondolunk, akkor Balaton magasságában eszebe jut az embernek egy csárda, kockás abrosszal leülsz, és eszel valamit, vagy nem tudom, Bográsban főéppen valamilyen kis bisztrocskának az oldalsó kertjében. Viszont a vidéki gasztronómia az elmúlt években azért eléggé szépen fejlődött. Tehát, hogyha megnézzük, hogy az Emblémben, a Balatonnál milyen csillagos, vagy majdnem csillagos éttermek nyíltak, akik majdnem fine dining módon készítik az ételeket, akkor igazából nem tudom, hogy mi az, ami vidéknek számít gasztro tekintetében.
2: Hát alapvetően...
1: Mindegyik egyébként.
2: Hát az egész vidéket, hogyha megnézed, a nagyvárosokat, meg az ilyen útszéri rengeteg csárda volt, ezek a színfoltok, amik nem híres éttermek, hanem funkcionális éttermek voltak, ezekből rengeteg bezárt. Tehát, hogy még az ismert éttermek is nagyon-nagyon szenvednek. Mindenhol van egy-egy, ami jól működik. Nagyon sok helyen olasz egyébként, nyilván. Tényleg, és...
1: Az megy a legjobb a vidéken, az
2: hát,
1: olasz?
2: Szerintem a legtöbb helyen általánosan igen. Szerintem Budapesten is nagyon sok, igen, szeret. Nagyon is jó az olasz konyha, nagyon szeretjük közérthető. Az jól van csinálva, akkor szerintem nagyon klassz. Úgyhogy általánosan igen, az jobban megy. Az ilyen autentikus magyar éttermek, azok szerintem nehezebben vannak. Illetve egy-kettő tudok, aki nagyon jól csinálja, és nagyon, nagyon magyaros, és az a nagyon tényleg közérthető, talán az a legjobb szó rá. Én azokból tudok, amik mennek, és aminek van egy olyan méret nagysága a lokációjából, meg így a régiójából kiindulva, ami fenn tudja őket tartani. De sok kicsi szerintem...
1: Divat is lett egyébként, hogy az elmúlt, nem tudom, pár évre, 5-10 évre visszagondolunk, a gasztroturizmus, tehát hogy azért megyek el például, nem tudom, Nyíregyháza magasságában, hogy ott a horgonyzóban majd eszem valamit. És akkor nyilván már megnézem a Sóstó környékét, meg az állatkertet, vagy az állatparkot. Azért megyek el Szeged magasságába, mert tudom, hogy eszem majd egy tök jó halászlevet, és akkor lehet, hogy még fürdőzöm a Tiszában is, és ugyanígy egyébként szerintem most már elég sok jó éttermet fel lehet sorolni vidéken.
2: Igen, sok-sok csukisbe, zárba, nagyon nehéz a fenntartásuk, tehát nagyon nehéz úgy megcsinálni, ha szezonális helyen van valami, akkor amiatt nehéz, nagyon nehéz hirtelen ismertséget szerezni azért, tehát szóval nagyon komplex. Uh-huh. Azért, hogyha nincsen egy olyan biztos háttere, nagyon kevés éttermet tudsz mutatni, ami mondjuk 5 évet megélt vidéken, aha, és működik. Tehát abból az a pár van, amit ismerünk.
1: Na térjünk vissza gyorsan a gurmére, méghozzá oly módon, hogy Made in Vidék, ez a jelmondat idén. Ott lesztek ti is. Az, akinek van egy ilyen önfenntartó kertje a kis csapatának, mivel készül? Megvan már a menü?
2: Megvan a menü, megvan. Az egyik a zöldborsó. A zöldborsó főzerék lesz. Úgyhogy...
1: Stefániával, ami vagyúból készül.
2: Lesz pisztránk a Szentendrei szigetről, aha, és fantasztikus desszertet csinál Hanna kolléganőm, arról nem beszélek, az majd meglepetés lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Hubert, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Nyilván milliószor megkérdezték már tőled, bejártad az egész világot. Hát vagy csak nem tudom pihenés szempontjából, vagy nem tudom gasztroturistáskodás vagy felfedezés szempontjából. Van olyan, ami közelebb áll a szívedhez gasztronómia szempontjából? Bármelyik, nem tudom, ország vagy náció?
2: Hangulati egyébként, nekem tényleg ez a magyar és az erdély, tehát én otthon is, amikor főzök, én ezeket szeretem főzni, úgymond az ilyen mamisabb dolgokat, azt én csinálom, a párom, ő az inkább az ilyen nagyon újhullámos és reform, nagyon egészséges ételeket. Én nekem, bennem ez van, ezt szeretem a legjobban, hogyha ki kell kacsingatni, nagyon én szeretem az olasz éttermeket, egyébként külföldön, hogyha nyilván Olaszországban leginkább, nagyon szeretem, hát lokálisan, ahova megyünk, ott, ami friss. Tehát haléttermekben is nagyon sokszor elmegy az ember Horvátországba, és igazából, hogyha megkérdezed, hogy mi a helyi, nagyon meglepődsz, mert a nagy haléttermek, amiket mindenki ott rendelget, azok nem is onnan vannak, úgyhogy ezt érdemes szerintem utána kérdezni. Én nagyon szeretem még egyszer, tehát ahol vagyok ott, aha, a lokális éttermet, de hangulatfüggő, nagyon szeretem az ázsiait is egyébként, és az indiait. Azt a kettőt is nagyon szeretem, de hát ezekből ritkábban, ezt ritkábban kívánja az ember, de ebben is fantasztikus jó dolgokat lehet találni.
1: Piacokon mersz kóstolni, amikor látod, hogy a higiénia nem feltétlenül a csillagos ötös szinten áll, de mindenki is ott teszik a helyiek közül.
2: Abszolút merek. Ott azért meg szoktam nézni, hogy mondjuk ténylegesen retkes lábosból szedik el a dolgokat, vagy hogy milyen a keze, aki csinálja a mini higiénia körülötte. Abszolút merek azért, de volt sok helyen, Afrikában például mondjuk nem mertem megkóstolni az ágra szúrt madarat, meg ilyesmit.
1: Az alapítvány működik még? A jótékonyság megy még?
2: Megy még, igen. A háttérben segítettem egy pár olyan ügyet, leginkább főleg a Covid óta, úgyhogy most, hogyha végre kiegyenesedünk újra, mert nagyon sok kötelezettségvállalást kellett megtennünk, meg áldozatot, megnyitottuk az éttermet, van egyébként Afrikában nagyon sok mindent segítettünk magánként, nem feltétlenül alapítványon keresztül, de épp ma, jó, hogy ezt kérdezed, mert épp ma merült fel megint, hogy mit csináljunk a segítőanyag alapítvánnyal, úgyhogy megvannak a terveink vele, és szeretném jövőre azt is újraéleszteni.
1: Hubert, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a mai a szerdai programajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, már amit hoztál. Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Június 4-én a Budapest Parkban lép fel sokunk kedvence a Bohemian Betyárs, akik a parkban mutatják majd be Akárki Fia című új lemezük zenei anyagát. Ennek egyébként egy plusz különlegessége, vagy hát vetülete, hogy a srácok nálunk is meséltek már erről az új albumról, és most a nagy közönség is meghallgathatja majd. Tehát június 4-én a Budapest Parkban Bohemian Betyárs.
0: Köszönjük, Laci!
1: Köszi, Roli! No,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Vagabond Korzó alapító főszervezőjével, Kőszegi Zsolttal, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Slatki Schlichter Hubert gasztroszakemberrel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Héja Norbert, akivel többek között új lemezéről beszélgetek, aminek ez a város a címe. Izgalmas este lesz, úgyhogy tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra!

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Héja Norbert, akivel új Ez a Város című lemezéről beszélgetek. Hát köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, köszi a meghívást.
0: Még a lemez előtt kérlek, mesélj magáról a szóló projektről, valamint arról, hogy milyen formációkban vagy még benne, mert amikor én elolvastam egy cikket veled kapcsolatban, szerintem biztos, hogy találkoztunk már korábban, én nem tudtam, hogy te ennyi mindenben benne vagy, plusz még a szóló projekt.
1: Igen, hát 2023-ban indult el ez a projekt, volt egy csomó dal, amit meg akartam csinálni. Az első szám ugye a Bérlakás volt, ami azt hiszem, hogy szól is nálatok, még mindig
0: így
1: talán.
0: Így van, szerintem annak kapcsán beszélgettünk.
1: Igen, annak kapcsán beszélgettünk, és utána igazából nagyon sokáig csak szingülöket adtam ki, és aztán most körülbelül egy ilyen fél éve elkezdtem dolgozni ezen a lemezen, és ezt nemrég jelent meg, szóval ezt nemrég adtuk ki, ugye, és a többi projekt, ezek ilyen olyan projektek, amikor kicsit máshogy élem ki magam így zeneileg, tehát, hogy van egy olyan projekt, amiben egy ilyen kicsit ilyen matekosabb rockzenét játszunk, és akkor abba billentyűzöm, ez az Anchor Heart.
0: Igen, ezt is felírtam ide.
1: Igen, van az Astrid nevű hölgynek a projektre, ahol pedig a háttérben gitározom, és akkor ilyen háttérvokálokat kell csinálni, és az meg amiatt tök jó, hogy nem mindig kell ilyen frontember szerepben lenni, hanem lehet így igazodni másokhoz, mások ötleteit megvalósítani, nem feltétlenül kell annyi kreatív dolgot belevinni, tehát inkább ilyen háttérbellevésnek tök jó ezek a projektek, meg nagyon jók zeneileg is, szóval nagyon élvezem őket.
0: Abszolút, és nagyon-nagyon színes egyéniség vagy te ezáltal, és hogyha én jól olvastam, akkor ezt a sokféle stílust ötvözöd te a szóló anyagban, ebben a lemezben, és nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy ez Budapestről szól. Mit adott neked ez a város?
1: Hát igazából életem nagy részét azért itt töltöttem, és igen, ez a lemez nagy részt így a felnőtt koromról, az itt töltött felnőtt koromról szól, és annak különféle aspektusairól, jóról, meg rosszról, meg...
0: ez a város mindent ad.
1: Igen, adott is, meg el is vett egy kicsit, de aztán adott is, ugye, hogy ezt szokták mondani. Mi volt a kérdés? Hogy miről szól a lemez? Igen, szóval...
0: Igen, és hogy hogyan szőtted bele Budapestet, így az életképeket?
1: Igen, szóval nagyon azon próbálkoztam igazából főleg, hogy a város metaforáján keresztül bemutatni a különféle élethelyzeteimet, amiben voltam, és a legtöbb számban valahogy visszatérő motivumként megjelenik a városnak valamelyik eleme, és igazából ez volt az, ami összekötötte ezt, mint egy lemezt, mert amúgy ez csak egy igazából hanganyagok összessége lett volna, hogyha nincsen valami olyan motivum, ami összefogja. Mert ugye stílusilag mondjuk nem egyeztethető össze annyira az egész így lemezként, tehát van a pesti oldal, ami az ilyen hip-hoposabb, ilyen
0: óriási.
1: Nem is tudom, hogy nem is feltétlenül ilyen old school hip-hop, de ilyen popposabb, hip-hoposabb dolgoknak az összessége, és van a budai oldal, ami pedig inkább az ilyen gitára írt, zongorára írt dalokat tartja magában, és az meg pedig inkább az ilyen singer-songwriter rész.
0: Értelek.
1: Igen, szóval így áll össze nagyjából a lemez.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk.

0: YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió.
2: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
3: Hát Isten, menj, Kóri.
2: Helyes válasz, fiam.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Héja Norbert, akivel új Ez a Város című lemezéről beszélgetek. Azért vigyorgok ennyire, mert képzeld el, hogy én meg pár évvel ezelőtt, vagy hát mit tudom én, ilyen 5 évvel ezelőtt, én írtam 120 oldalnyi novellát Budapestről.
1: Aztán.
0: Pontosan ugyanez volt a fókuszban, az itt töltött évek élményei, és ahogy te is mondtad, már fontos, hogy ugye ez nem csak egy budai pop, mint az Ivan and the Parazol esetében, hanem te mindkét oldalról írtál, és nyilván, ami így elbírja a mikrofont, milyen élmények inspiráltak, nem tudom én, kocsmás éjszakák, séta a városban esténként, vagy éppen egy nyugodt hétvége, vagy éppen egy bulizós hétvége, hogy mik voltak az élmények?
1: Hát nagyon-nagyon sok minden történt nyilván ez alatt az időszak alatt, amíg így Budapesten éltem. Nyilván volt egy időszak, amikor így igen, hát így megállíthatatlanok voltunk olyan szempontból, hogy persze benne voltunk így a Budapest éjszakában. Aha. Nyilván ez is inspirált egy-két számot, mint például a Szeret ez a város című szám, az így alapjaiban véve erről szól. A Késő esti blues az arról szól, hogy milyen most már így buli után megérkezni, és aztán átgondolni az életedet, hogy ez így biztosan jól van-e.
0: Aha, igen.
1: Szóval ez a része persze egy nagy inspiráció volt, ez most már teljesen lenyugodott, hála jó égnek, szóval most már egy kicsit nyugodtabb, nyugdíjasabb életet élek, 10 órakor fekszem, tudod, 5 órakor kelek, esténként olvasgatok, néha jogázok, tudod, hogy azért hát 30 fölött már nem ugyanez a dolog, és ja, szóval nyilván ilyen élményekből inspirálódott, másrészt meg hát így vannak benne filozófikus dolgok, így a kapcsolatom így az élettel, meg a világgal. Nemrég voltam egy ilyen 10 napos elvonuláson, amikor így rájöttem, hogy így igazából a legfontosabb dolog az így az emberi kapcsolatok, meg így a barátokkal való kapcsolat, a feleségemmel való kapcsolat, ez is megjelenik a lemezen. Van is egy dal a feleségemmel közösen, amit így közösen formáltunk, meg írtunk, mert ő is énekesnő amúgy, úgyhogy tök jó, hogy így ezt rá tudtuk rakni a lemezre. Hát szóval ilyesmi élmények inspirálták. Ez egy ilyen nagyon nagy időszaknak így az összefoglalása, amit már így nagyon régóta érlelgettem magamban, hogy ki kéne adni. Nem is tudom, ez kb. 10-15 évet így foglal magába a történeti szinten, de nyilván nem ilyen konkrét dolgokkal, konkrét történetesekkel, inkább egy ilyen absztrakt dologról van szó.
0: Szerintem ez a lemez nekem szól.
1: Hát nagyon remélem,
0: konkrétan én is 30 felett vagyok, most Pestről elköltöztünk az egyik agglomerációba a feleségemmel, ugyanez, hogy korán kell bejárni, yeah, yeah. 22 órakor plusz-mínusz alvás, mit vagy edzés, nyújtás, futás, stb., igen, hogy, igen. Hogy valahogy ember maradjak. Hát elképesztő. Mindenképpen mesélj kérlek arról, hogy kikkel dolgoztál együtt a lemezen, ha jól tudom, ez nem egyedül készült el.
1: Igazából én a felvétel meg, tehát van otthon egy kicsi stúdióm, de ez csak arra jó, hogy így demozgassuk,
0: és
1: ilyen komoly felvételekre nem alkalmas. Egy Dobos Kristóf nevű barátommal kezdtük el fölvenni a lemezt, aki egy nagyon-nagyon tehetséges hangmérnök, és nagyon sokat segített a felvételekben, illetve Obbágy Máté barátommal, aki szintén ugyanezekkel a kvalitásokkal bír, ő is nagyon tehetséges, és vele is nagyon sokat dolgoztunk meg korábban együtt, például a bérlakást azt vele vettük fel, az összes eddigi számot, és egy nagyon kicsi próbateremben vettük fel az egész lemez lényegében, és ezt már sok helyen leírtam, meg mondtam, de hogy ahol így mindig elment a vonat mellettünk, és akkor így behallatszott az akatolás a mikrofonokban, meg így ugye a dudálás, meg az ilyesmi, szóval ezeket így volt, hogy újra kellett emiatt venni a felvételt, de cserébe egy olyan próbateremben voltunk, ahol körbe végig hangszerek voltak, és mindenbe volt mikrofonozva, tehát körülbelül egy gombnyomással lehetett kezdeni felvenni és ötletelni. Szóval a lemez nagy része az ott készült, és hát a hangszerelésnek így a 90%-át azt én játszottam föl. Egy-két dologban így akadályba ütköztem, például nem tudok dobolni, akkor az egyik barátomnak szóltam, hogy léci dobolj már fel egy pár számot. Uh-huh. Van benne trombita például, azt Serafin de Janeiro nevű chilei barátom trombitálta föl. illetve van benne szólógitár, Kis Peti szólógitározott benne, és hát ő úgy játszik, ahogy én két élet múlva sem fogok tudni, tehát van egy-két szóló része a lemezen, amit inkább mondtam neki, hogy légy, játszom fel, mert ezt nem fog menni valószínűleg így, ahogy ő fel tudja játszani. Úgyhogy volt azért nagyon sok segítségem, nyilván a keverésben, abban, hogy hogyan szóljon ezeket, én így nagyjából kitaláltam, de nagyon sokat segítettek benne így a barátaim lényegében.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal még pár percre Héja Norbert, akivel új Ez a Város című lemezéről beszélgetek. Ha már barátok, és lehet, hogy pont ezt a listát fogod kiegészíteni, a Bérlakás című dalhoz készült egyébként, éppen most így kicsit felfrissítettem a hanganyagokat, és készült hozzá egy ilyen szövegvideó, egy lirik videó, szép magyarul. Kifelel a képi világért, mert mostanában nagyon-nagyon el vannak kapva ezek a lirik videók is, főleg magyar zenekaroknál vagy előadóknál láttam, és nagyon-nagyon tetszik ez a rajzolt, ilyen nagyon-nagyon jó, mindenkinek ajánlom egyébként, hogy nézze meg.
1: Hát a Bérlakás ezt még Kopacz Hanna csinálta.
0: A
1: grafikáját, igen, ez még régebben volt. Most a lemeznél is van egy ilyen milyen konzisztens grafikai világ, azt Nagy Judittal csinálom együtt közösen, tehát igazából már az elejétől fogva egy koncepció mentén dolgozunk, ami az ilyen hogy hívják ezt, amikor képeket vágnak egymás, mert ilyen mozaik-szerű dolog van most így, jön ki a lemezborítón, meg az egyes számokhoz kapcsolódó borítókon, és ő is rettenetesen jól dolgozik, szóval tök jó, hogy ilyen tehetséges emberekkel tudok együtt dolgozni már.
0: Ajánlanám mindenkinek ezt a lemezt, viszont még mielőtt elengedlek, a tervekről mindenképpen megkérdezlek. Mik a nyári tervek, hogy látod 26-ot? Gondolom ez a lemez azért lesz játszva, de te mit mondanál?
1: Igen, hát most volt a lemezbemutató koncertünk múlt héten, az rettenetesen jól sikerült. Most összeállt egy zenekar, akikkel játszom a lemezt, meg a régebbi dalokat is, tehát van körülbelül egy másfél órás műsorunk, amit most egy jó pár helyre el fogunk vinni. Leszünk például majd a Pontonon, de még szervezés alatt van a dátum, szóval most még nem tudok ilyeneket mondani. Viszont, hogyha jól tudom, akkor ennek a felvételnek a megjelenési időpontja másnapján játszunk nálatok, eljátszunk a lemezt élőben, legalábbis egy pár számot róla.
0: Jó, tessék, ú, de jó.
1: Ebben a műsorban.
0: Mák Katán el fogtok zenélni.
1: Igen.
0: Élőben. Élőben. Mindenki kövesi, ez itt a reklám helye, mindenki nézze majd. Hát ez nem is felvétel, tulajdonképpen mindenki nézze az élőadást. És utána még, ha jövőbe tekintünk?
1: Hát igazából jövőre szeretném ezeket a fesztivál szezonokat megcsípni, tehát tök jó lenne, hogyha ezzel a mostani zenekarral tudnánk menni.
0: Így 27-ben.
1: 27-ben, igen. Hát a lemez egy kicsit ahhoz késő jött ki, hogy idén mondjuk fesztiválokra tudjunk vele menni, mert sajnos ez nem teljesen így működik, de 27-ben szerintem simán reális, tehát, hogy egy-két fesztiválra bejutunk, de idén is lesz még egy jó pár koncertünk.
0: Norbi, ez a tökéletes végszó. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további időt, kitartást és sok-sok-sok sikert. Bármi jelenik még meg, várunk ide-vissza.
1: Köszönjük szépen.
0: Az elmúlt egy órában Héja Norberttel beszélgettem, többek között Ez a Város című vadonatúj lemezéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.
2: Azt mondták, létezik az Isten.

0: között ez a város című vadonatúj lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Ez a Szakcsi Jazz Zóra
1: a Petőfi Rádióban.
2: Mindig az a perc a legszebb perc, mit meg nem áld az élet, az a legszebb

0: az a legszebb csók, mit el nem csókolunk.
1: Jazz dalok megszakítás nélkül.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

üres úton nem játszanak bandák.

0: volt a Szakcsi Jazz óra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy előadás világában fogunk kalandozni. Kicsit betekintünk a V4 országok kulturális együttműködésébe, és leszállazzuk a Watsua Felcsák alapítványt is, és már itt ül velem szemben a stúdióban az alapítvány igazgatóhelyettese, Zobolyák Róbert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Kezdjük a V4-jel, soros elnökségünk van.
2: Így van, egészen június 30-ig, úgyhogy ez már hajrá, itt már sok idő nincs, viszont a soros elnökség búcsúztatásához kapcsolódóan mi is szervezünk egy zenei eseményt, ami május 29-én kerül majd megvalósításra. Itt az alapítvány elsősorban ugye magyar-lengyel kulturális örökség, átörökítés és együttműködések elősegítésével foglalkozik, de tágabb horizonton természetesen a V4 is egy olyan együttműködés, ami azért kapcsolódik a magyar-lengyel vonalhoz.
1: Ebben a bizonyos elnökségben számtalan dolog történt. A legtöbbnek a megvalósítása, gondolom, hogy az külügyminisztériumi feladatokat, vagy valamilyen diplomáciai feladatokat igényelt. Nektek milyen feladataitok voltak? Milyen egyéb különleges feladataitok voltak az elmúlt egy évben?
2: Igen, hát mi kevésbé ezen a vonalon mozgunk, és itt elsősorban a kulturális együttműködésekre kell gondolni. Egyik fontos projektünk volt tavaly, amit támogattunk, Cereden egy művész telep, ami elsősorban képzőművészek együttműködésére fókuszált, lengyel-magyar, de kiegészítésben természetesen cseh és szlovák művészek is részt vettek ezen. Ez még a tavalyi nyár eseménye volt, és hát több olyan projekt is, ahol mi inkább ugye a alapítvány jellegéből, működéséből és főcéljaiból fakadóan a lengyel-magyar vonalat domborítottuk ki. Itt majd ez a május végi zenei együttműködés, ez lesz, ami tulajdonképpen fölteszi nekünk is a koronát itt a V4 elnökségnek a végére, meg ennek az együttműködésnek is.
1: Beszélünk nem sokára a Visegrádi Harmóniáról, ez ennek a bizonyos előadásnak a címe, maradjunk még kicsit az alapítványnál. Egy nagyon régóta működő alapítványról van szó, és V4-ről beszélünk, ugye négy ország együttműködéséből jött létre, nem véletlenül ez az előadás cím, hogy Visegrádi Harmónia. Az alapítvány viszont, nem mondom, hogy csak, de elsősorban a lengyel-magyar, magyar-lengyel barátság és kulturális kapcsolatok elősegítésével, jobbításával, előrevitelével foglalkozik.
2: Ez így igaz, nekünk ez a fő cél. Természetesen ez kikerülhetetlen, hogy szomszédországunk Szlovákia, és hát itt nem messze Csehország is, tehát hogy ők is bevonódjanak ezekbe a projektekbe. És hát vannak olyan együttműködések, itt ahogy már említettük a kulturális, de még azért mindenképpen megemlíteném a felsőoktatáshoz kapcsolódó együttműködéseket is, amelyben ez a négy ország így együttesen tud részt venni. Tavaly évben volt egy Visegrádi Akadémia nevű projekt, amit a Közszolgálati Egyetem szervezésében ezen négy ország hallgatóinak részvételével valósított meg, az alapítvány támogatásával. És hát nekünk is nyilván megvannak a közös kulturális kapcsolódások mind a négy országgal, és hát a lengyeleknek is zenei vonalon ez főleg, de mi elsősorban magyar-lengyel vonalon próbáljuk elősegíteni azt a kulturális együttműködést és azoknak a tradícióknak a jelen generációk számára való átadását, ami lehet, hogy mondjuk egy 10-20-30-40 évvel ezelőtt egy kicsit élőbb dolog volt, vagy magától értetődőbb, inkább így fogalmaznék. Addig ezt ma nem biztos, hogy mindenki számára ez annyira magától értetődő, úgyhogy próbáljuk ezt mindenféle együttműködések elősegítésével, különböző testvértelepülési, testvériskolai kapcsolatoknak a fenntartásával, fejlesztésével, vagy adott esetben létrehozásával támogatni, de ugyanígy azoknak a középiskolásoknak, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani, hogy megismerjék ezt az országot testközelből, hogy támogassuk azokat a kirándulásokat is, amelyek Lengyelországba, hát elsősorban a déli részekre mennek. Nyilván a közelség okán, meg hát a déli területeken van a legtöbb olyan kulturális emlék, ami a két országot közvetlenül kapcsolja össze.
1: Felsőoktatást említettél, középiskolásokat említettél, zenét említettél. A középiskolásokhoz még gyorsan egy kérdés. Állítólag az elmúlt években, amióta szervezitek ezeket az osztálykirándulásokat, mint 6000 diák tudott megfordulni Lengyelország valamelyik kisebb-nagyobb településén.
2: Így van, ez a szám, ez nagyságrendileg helyes, tehát több ezer az a középiskolás diák, akit test közelből tudta megtapasztalni a lengyel-magyar barátságot. Azért is fontos ez, mert ahogy itt már szerintem korábban veled is beszéltük, nyilván kinyílt a világ, 1989 után most már azért nem olyan nehéz külföldre eljutni a szinte bárkinek, a repülés is egyre több embernek vált elérhetővé, tehát sokszor, mintha egy kicsit meg is feledkeznének az emberek arról, hogy itt a szomszédban tulajdonképpen mennyi érdekes dolog van, és mennyi olyan dolog, ami kulturálisan összekapcsol bennünket a lengyelekkel, ez abszolút megállja a helyét. Ugyan a nyelv az teljes mértékben különböző, mint ezt mindketten, meg mindannyian tudjuk, viszont a kulturális háttér, a történelem, az meghatároz bennünket, és ebbe a tekintetbe viszont nagyon hasonlóak a lengyelek hozzánk, hasonló gondolkodnak. Habitusban nem feltétlenül mindig hasonló, kicsit talán impulzívabbak, néha lobbanékonyabbak, de általánosítani természetesen nem akarok. Minden esetre a kulturális hagyományok, tradíció, történelem az összeköt bennünket, és abban a két nemzet abszolút hasonló síkon mozog.
1: Arra majd mindjárt kitérünk egyébként, hogy mennyire élő még ez a bizonyos, a tudatokban mennyire élő még ez a bizonyos lengyel-magyar barátság, amire 40 évvel ezelőtt még úgy hivatkoztunk, hogy akkor hát dva bratanki, és mindenkinek benne volt a gondolataiban. Viszont azt említetted, és akkor még mindig vissza egy kérdéssel az utazásokhoz, hogy Lengyelország déli területeit, Lengyelország kicsivel nagyobb, mint Magyarország. Ott azért az északi területek már elég messze vannak. Ti csak a délivel foglalkoztok, vagy mehetünk fel a tengerig, és akkor ott esetleg még oda is szervezünk irándulást.
2: Bárhová, tehát az ország teljes területére, ahogy mondod. Ugye itt a nyár hamarosan, úgyhogy népszerűek is ilyenkor akár az északi-balti tengeri úti célok, meg most már közvetlen repülővel is el tudnak jutni az emberek Gdańskba. Úgyhogy aki teheti, akár függetlenül nyilván az alapítványtól, de hát nyilván az osztálykirándulásokat is lehet oda szervezni. Egyszerűen a közelség okán mennek nagyon sokan ugye a déli területekre, mert egy meghatározott keret összeg. Általában pályázatunként 2 millió forint, amivel mi tudunk támogatni egy középiskolai csoportot, aki kimegy, és jellemzően azért ez inkább erre elég, hogyha a buszt, az étkezést, a szállást, mindent beleszámol az ember, ugye 20-30 vagy akár 40 diák részére, plusz ugye kísérőtanárok, akkor jellemzően azért a déli területekre elég ez, meg hát ott is nagyon sok szép emlék, meg nagyon sok szép dolog van, amit érdemes megnézni, meg nyilván itt ezek kapcsolódtak legközvetlenebb módon a magyar történelemhez, akár hogyha csak nem megyünk annyira nagyon-nagyon vissza múltba, de mondjuk így a 19. századig, akkor ugye itt a Habsburg monarchiában egy országban éltünk a krakói galíciai területekkel, tehát akkor tulajdonképpen a kapcsolódás ilyen szempontból meg is volt. Manapság meg nem olyan hatalmas, pár száz kilométeres távolságok vannak, és akkor az ember ma ott van Krakkóban.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a WhatsApp Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szobolyák Róbert, a Whatsua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatót.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között osztálykirándulásokról, felsőoktatási együttműködésekről, arról viszont még nem beszéltünk, csak említettem, hogy lesz majd egy ilyen kérdésem, hogy hát egy 40 évvel ezelőtt, ugye még a rendszerváltás korszakában azért eléggé élő volt az embereknek a fejében, a gondolataiban a lengyel-magyar barátság. Ahogy telt múlt az idő, és persze javíts ki, ha tévedek, mintha kopott volna ez a gondolatokban, mint amennyire benne volt korábban, nem tudom, 4-5 évtizeddel ezelőtt. Most hogy állunk ezzel egyébként, mit láttunk?
2: Valamilyen szinten talán igen, ez a tapasztalatunk nekünk is, meg ez is a cél, hogy ez a dolog azért élőbb legyen, és a fiataloknak a fejében is meglegyen ez.
1: Lényegében a második generáció nő föl azóta.
2: Igen, igen, itt utóbbi időben volt több olyan film is, ami elérhető egyébként a világhálón, az egyik Zajti Ferencék elkészítették azt az Autostoppal a szabadság felé című alkotást, ami nagyjából 60 percben foglalja össze azokat a főbb dolgokat, amiket ez a 70-es évekbeli generáció még testközelből átélt, amikor ugye az a úgynevezett autostoppos generáció nagyon sok időt töltött Lengyelországban, egyrészt meg könnyebb volt oda kimenni, ugye a szocialista blokkon belül könnyebb volt oda menni, és ha mondjuk gazdaságilag nem is volt előttünk akkor Lengyelország, ellentétben mondjuk a mostani időkkel, de kulturálisan egy sokkal szabadabb légkör volt, és nagyon sokan mentek akkoriban Lengyelország felé. A mostani időben azt látjuk, hogy nem árt erre újra felhívni a fiataloknak a figyelmét, újra egy kicsit rávilágítani arra, hogy mennyire közel vannak itt olyan szomszédos országok, és hát elsősorban egy kifejezetten baráti, gyakorlatilag 1000 éve egy baráti viszonyban lévő testvérnép, akikkel ugyan, ahogy említettük, itt nem beszélünk azonos nyelvet, de a kulturális kódok, a kulturális együttműködés és rengeteg olyan hasonlatosság van a két nemzet fiai lányai között, ami könnyen érthetővé teszi a két népet egymás számára.
1: Egy szubjektívebb jellegű kérdés, vagy személyesebb jellegű kérdés. Neked vannak emlékeid egyébként ebből a bizonyos korszakból, amikor azt említetted, hogy még élénken élt az embereknek, a 70-es évek generációjának az életében ez a bizonyos autóstoppos generáció. Szóval, hogy neked vannak ehhez kapcsolódó élményeid, bármilyenek gyerekkorodból?
2: Hát gyerekkoromból nincsenek. Igazából nekem már ilyen másodkézből levők vannak, amikor ezekkel az emberekkel beszélgethettünk. Korábban volt nagyjából 10 évvel ezelőtt egy kiváló rendezvény sorozata a Lengyel Intézetnek Budapesten, a Nagymező utcában, a Történelmi órák a szabadságról című sorozat, és ott hát rengeteg dolog szóba került, elsősorban 20. század, de ez a generáció is akkor még inkább képviseltetve volt, nyilván az idő múlásával egyre kevesebben vannak már közöttünk, de még természetesen hála Istennek vannak, és ők azok, akiktől én is ott már így másodkézből az általuk megélt élményeket, az általuk elmondott történeteket, anekdotákat hallgattam, és így jutott ezzel inkább hozzám, és hát ahogy említettem, azt még mindenképpen javaslom, hogy akinek van egy 60 percnyi ideje, tehát egy bő órája, az a YouTube-on nézze meg a Autostoppal a szabadság felé című filmet.
1: Ha már említetted a Lengyel Intézetet, ami patinás helyen van, ugye a Nagymező utca és az Andrássy út kereszteződésében, a Whatsua Felcsek Alapítványnak mennyire szoros a kapcsolata, az együttműködési lehetőségei a Lengyel Intézettel?
2: Meglehetősen, tehát nem is tudjuk kikerülni egymást, meg nem is akarjuk. Az intézet igazgatója, ugye Jaroszláv Bajácsik úrral nagyon sok projektben működünk közösen, és hát a munkatársakkal is, meg hát a Lengyel Intézettel is. Igazából itt ugye rengeteg olyan dolog van, amit nekik is a fókuszukban van. A zene is az egyik, de emellett, ahogy említettük, vannak olyan történelmi, irodalmi estek, amikben együtt tudunk működni, és hát, hogy egy példát hozzak, a február végén, tavaly évben ennek a generációnak egy nagyon jeles képviselője volt Kisgyé Csaba tanár úr, aki tavaly évben hunyt el. Például volt egy emlékkonferencia most februárban a tanár úr emlékére, amit közösen szerveztünk egyébként a Lengyel Intézettel az ő Nagymező utcai székhelyükön. Facebookon, mindemellett a Wasserfelcsek Alapítvány honlapját, és hát természetesen a Lengyel Intézet honlapját is javaslom mindig a hallgatóknak, hogy nézzék meg, mert kiváló programokat szerveznek. Valamikor együtt szervezünk ezeket a programokat, de előfordul, hogy így párhuzamosan vannak olyan érdekes, és szerintem sokak számára érdeklődésére számot tartó programok, amiket érdemes megnézni. Valamikor ők is a Nagymező utcában, de vannak más helyszíneken is, Budapesten vagy vidéken, amit szerveznek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Wacua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Vacua Felcsek Alapítvány igazgatóhelyettese Zobolyák Róbert ül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
3: Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az alapítvánnyal, illetve az alapítvány tevékenységével kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és akkor forduljunk a múltról át a jövőre, a közeljövőre. Említettük, vagy említetted, hogy zenei programokat is támogat az alapítvány, számtalan lemez jelent már meg egyébként az elmúlt években a jóvoltatókból, vagy a támogatásotok által, és akkor most egyet-kettőt, bármint, hogy támogatott művész, föltesztek majd egy olyan kultikus, talán fogalmazhatok így az alapítvány szempontjából kultikus helyen a színpadra, ahol egyébként talán már játszottak is az adott művészek.
3: Szinte biztos. Igazából a kultikusság az valóban így van, ahogy említed, mivel 2018-ban az alapítvány létrejöttét itt a Fonóban jelentették be az alapítvány vezetése, itt indult el tulajdonképpen ez az út, immár 8 esztendeje. Ezért is szimbolikus, meg hát azért is, mert tulajdonképpen mi magunk is rengeteg olyan projektet támogatunk, többek között a Fonó által megvalósítottat is, de olyan népi művészek és olyan népzenészek által inspirált együttműködéseket, projekteket, amik színpadra állíthatók itt. Most ez egy speciálisabb est lesz, ahogy már itt szó volt róla, egyrészt egy V4-es együttműködés, másrészt pedig hát tulajdonképpen a magyar népi együtteseknek, táncház mozgalomnak egy nagyon jeles képviselője, a Téka együttesnek az 50. évfordulójára egy koncert, ami így bekapcsolódik, vagy együtt mozog, együtt működik ami estünkkel, úgyhogy szívből örülünk, hogy ők is bekapcsolódnak, és együtt működhetünk itt ebben a projektben.
2: Igazából három az egyben, mert hogy egy este alatt három koncert lesz. A Téka teszi majd föl az íre a pontot, ha minden jól megy, előtte pedig két olyan művész áll majd föl a színpadra a Fonóban, 29-én egyébként, akik valamilyen úton, módon kapcsolódnak a Vacua Felcsek Alapítvány zeneiségéhez, vagy zenei pályázataihoz. Kezdjük a hölgyel.
3: Miranda Liu korábban már ifjú nagykövetünk is volt. Ez tulajdonképpen azt akarja, hogy az alapítvánnyal 10 hónapig egy olyan együttműködésben vesz részt, ahol az alapítvány támogatja őt, és próbálja ebben az együttműködésben az alapítványnak a jó hírét erősíteni. Ugye ő a V4 vonós 4-es vezetője, ami a nevéből adódóan is mind a négy országból delegál egy-egy művészt, mint Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, és Miranda Liu pedig Magyarországról, Daniel Rumler Szlovákiából, Tomás Krejbich a Csehköztársaságból, és Bartosz Kozsiak, ő pedig Lengyelországból vesz részt ebben az együttműködésben. Több koncertjük is volt már, úgyhogy nem egy új keletű projektről van szó, de itt most május 29-én, ahogy említetted, ismét meghallgathatják őket. És hát mindenféleképpen arra biztatom a hallgatókat, hogyha van idejük, van lehetőségük, akár az egész este folyamán, akár ennek egy részére jöjjenek el, este 7 órától ingyenesek a programok, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
2: Miranda Liuról beszéltünk, a V4 vonós 4-es alapítójáról, illetve művészéről, és akkor folytassuk a hegedű után egy, hát mondanám, hogy húros hangszer, mert hogy csomó húr van rajta, viszonylag nehéz eltalálni azokkal a kis, gondolom én, ütőkkel, szóval, hogy mindenki, aki a cimbalomhoz ért, azt, vagy őket én nagyon nagyra tartom.
3: Így van, hát én szintén, és hát Lisztes Jenő pedig nagyon ért hozzá. Nem árulunk el titkot, hogy az ő cimbalom projektje lesz a másik koncert részvevő, aki együtt működött már korábban egy Felcsek lemezzel, egy Polish Project című Felcsek lemezzel, a Dávid Csernyik nevű lengyel művésszel, és hát Lisztes Jenő mellett az ő együttesében, az ő cimbalom projektjében ott lesznek még Seres Dániel és Orbán Győző is, úgyhogy meghallgathatták egyébként legutóbb a gálánk részvevő is, ott is kiemelkedő sikert és nagy ovációt jelentett ez a koncert, meg nagy élményt természetesen. Én bízom benne, hogy most is sokan eljönnek, és meghallgatják a Lisztes Jenő cimbalom projektet, és és Dávid Csernyik együttműködését.
2: Szóval Miranda Liu, Biztes Jenő és a Téka együttes lesz majd a színpadon 29-én a Visegrádi Harmónia című előadásban a színpadon. Az elmúlt években a Vaclav Felcsak Alapítvány számtalan zenei projekthez adott támogatást. Mi alapján kerültek ők kiválasztásra? Mert hogy nyilván sokkal több zenész került kapcsolatba veletek az alapítvánnyal.
3: Igen, elég sokan jelentkeztek az utóbbi években. Azt hiszem, hogy ez a zenei projekt ez egy kicsit később kezdődött, nem teljesen az indulásunkkor, tehát 2021 ugye Covid után indult ez el, Isten igazából, illetve hát az még a Covid volt, mert emlékeim szerint pont úgy volt az első alkalom, hogy még mindenféle teszteket csináltunk ott a résztvevőkkel, meg mindenki maszkban volt, aki éppen nem zenélt, vagy nem lépett föl. Úgyhogy nagyon sokan, egy szakmai zsűrink van egyébként, aki kiválasztja ennek, Rosonczi Kovács Mihály a vezetője, ő az, aki az alapítvány részéről ugye népzenészként, és hát olyan szakmai tapasztalatok, szaktudás birtokában, akivel, vagy amivel ő ezt meg tudja valósítani. Balázs János még, aki ebben segít neki, és hát változó, hogy melyik évben még milyen szakmai zsűritagokat tudunk felkérni, de ők általában előkészítik ezt a döntést, a szaktudásukban megbízik a kuratórium, és az alapítvány kuratóriuma az végső soron, aki jóvá hagyja azt, hogy éppen adott évben mely projekteket támogatja. Ugye két osztatú a dolog, hát lemezek létrehozására, tehát vagy lengyel-magyar témájú zenei alapú, vagy lengyel-magyar együttműködésben megvalósuló zenei projekteket lehet támogatni, vagy tudunk támogatni, és hát a másik oldalról pedig a koncerteket is. Ezek nagyon sokszor ugye össze is függnek, hogy először elkészítik ezeket a lemezeket az együttműködő művészek, zenészek, majd ezt követően előadják ezeket a koncerteken, úgyhogy ezek ilyen összefüggő, egymásra épülő dolgok.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Vaclav Felcsek Alapítvány igazgató helyettese Zobolyák Róbert. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Watsua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk a hajón, szervusz.
2: Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
1: 29-én tehát Visegrádi Harmónia, együtt egy ritmusban, ugye ez az alcíme a koncertnek, ami lesz. Olyan művészek állnak majd föl a színpadra, akik az elmúlt években valamilyen kapcsolatba kerültek az alapítvánnyal, zenei kapcsolatba, vagy támogattátok őket, vagy zenei nagykövetek voltak. Miranda Liu is ott lesz, Lisztes Jenő is ott lesz, illetve a Téka együttes koncertje zárja majd a koncertek sorát, de ezzel még nincs vége, mert utána lesz egy jó kis sziléziai táncház.
2: Igen, ha nem is csak sziléziai, de mindenképpen egy magyar-lengyel táncház, Pálházi Bencéjék által, és hát két tánctanár, Nagy Ella és Józsa Tamás vezetésével. Igazából magyar és lengyel táncokat lehet majd itt tanulni, és hát reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. Ez már tényleg egy picit ilyen késői lesz, mert valószínűleg valamikor este 10:30-11 körül fog ez kezdődni, de ahogy említettük itt is, egy egész estés koncertsorozatról van szó, ami azt gondolom, hogy egy ilyen péntek estébe, hát későben nyúlóan, de egész estés szórakozást tud nyújtani annak, aki eljön, jöjjenek el minél többen.
1: Szóval 29-én, tehát Visegrádi Harmónia, együtt egy ritmusban, és akkor kicsit tekintsünk még a jövőbe oly módon, hogy közeledik a nyár, jönnek az utazások, gondolom én, mi az, ami a Watsua Felcsek Alapítvány előtt van, mi az, amit most gründoltok éppen, milyen feladataitok vannak, akár a nyárra, akár nem tudom, őszre terveztek-e már valamit?
2: Igen, itt egy fontos dolog az, hogy nem sokára majd újfent kiírjuk azokat a pályázatokat, amik keretében egyébként zenei együttműködésekre, de már ami említett osztálykirándulásokra, testvértelepülési kapcsolatokra is lehet pályázni. Ez véletlenül június elejére kiírásra kerül. Itt a nyár az egyrészt ezeknek a pályázatoknak az értékelésével is fog majd zajlani, mert a megvalósítás az jellemzően így ősszel tud kezdődni, tehát az iskolák is még most, amíg működnek, amíg nem indul be annyira a nyár, addig be tudják adni a pályázatokat, mi értékeljük ezeket, és a nyertesek pedig ősztől meg tudják ezeket valósítani. És hát nyár előtt, még itt júniusban lesz egy olyan projekt, ami mindenképpen fontos, támogatott projekt az alapítványnál, második alkalommal ez a V4 Akadémia, amiről már itt szó volt. És hát a nyár folyamán egy nagyon-nagyon fontos projektünk, az pedig a Sertorai új helyen vélhetően megvalósuló nyári tábor lengyel és magyar középiskolásoknak. Ez minden évben egy kiemelt dolog, amikor közel 100 középiskolást tudunk Magyarországról, Lengyelországról nagyjából 5-6 napon keresztül együtt nyelvi készségeket fejlesztve tanítani és bemutatva nekik ott a észak-kelet-magyarországi tájegységet. Itt a nyelvtanítás természetesen az egy alapszintű dolog, de erre fölhúzva egy olyan kulturális és történelmi ismereteket is próbálunk átadni, ami a magyar és a lengyel történelem alapvetéseihez kapcsolódik, és egy olyan megmutatkozását itt az észak-kelet-magyarországi régiónak, Sárospataknak, Sátoraljóhelynek, ami hát akár lengyelek, de magyarok számára is érdekes lehet.
1: Azt említetted, hogy nyeli továbbképzőtábor, ez azt jelenti, hogy az oda látogató magyar diákok lengyelül fognak tanulni, a lengyelek pedig magyarul fognak tanulni, vagy megtehetik, hogyha szeretnék, de nem kötelező.
2: Alapvetően az első, tehát fognak tanulni, és ez kötelező is.
1: Azért jó, mert a magyar is nehéz egyébként külföldi szemmel, és a lengyel is nehéz külföldi szemmel.
2: Igen, ezt meg tudom erősíteni, hogy ez a helyzet egyik sem egy nagyon egyszerű nyelv. Általában olyan középiskolások szoktak ezekre táborainkon részt venni, akik már valamilyen szinten tanultak magyarul vagy lengyelül. Nyilván ez nem egy, hogy is mondjam, tehát nem egy nagyon magas szintű nyelvtudás, ez inkább az alapokat tudja jelenteni. És akkor, hogyha valakik többen vannak, akik így vesznek részt, akkor nekik tudunk egy kicsit többet adni, de aki mondjuk semmilyen nyelvtudással nem rendelkezik még itt a tábor elején magyar vagy lengyel vonatkozásban, az pedig az alapokat meg fogja tudni tanulni, és akkor a tábor végére, ha nem is azt mondom, hogy nyelvvizsgára fog elszaladni, de néhány dolgot meg tud majd oldani, akár magyarul, akár lengyelül.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk a visegrádi harmóniáról, beszéltünk a táborról, beszéltünk a pályázatokról, amiket nem sokára majd értékeltek, és aztán utána folytatódik nyilván majd szeptemberben a munka. És mindenféle kulturális tematikájú pályázatokba, illetve együttműködésekbe beleássátok magatokat az alapítvánnyal. Nem tudom, hogy a gasztrokultúra az mennyire tartozik bele egyébként az alapítvány működésébe, tehát hogy nem tudom, olyan esteket szerveztek, hogy akkor ha már lesz itt egy nem tudom lengyel kiállítás valahol együttműködésben a lengyel intézettel, akkor hozzunk el például egy lengyel séfet, aki majd a legfinomabb lengyel ételeket itt a kiállítás közben egyébként elkészíti.
2: Ez is kapcsolódik, igen. Ez bevallom őszintén, hogy nekünk már egy régi tervünk, hogy egy ilyen gasztronómiai együttműködés és tető alá hozzunk, meg mindenféle projektek merültek fel itt korábban, gasztrobloggerek és hasonlók kapcsán is, de most ebben egy picit azért a Lengyel Intézet előttünk jár, vagy ő hamarabb lépett ezen a téren. Itt pont a tavasszal volt, azt hiszem, hogy húsvét után egy együttműködésük ott a Nagymező utcában, már emlegettük őket, ott van nem messze tőlük egy kétszerecsen nevű étterem, pont ahogy említetted is az Andrássy meg a Nagymező sarkán, és ott volt például egy nagyjából két héten keresztül lengyel ételeket tettek. Aha. A magyar séfek az étlapra, mert igazából ami szerintünk is egy fájó hiány, hogy Budapesten rengetegféle étterembe el tud menni az ember, ha szeretne a dél-kelet-ázsiaitól az olaszon át hadesoroljuk, de sajnos lengyel étteremben nem tudsz elmenni Budapesten, ami szerintem sajnálatos, vagy hát én jobban örülnék neki, ha el tudna menni az ember. Legalább egy jó lengyel étterem lenne, ami sajnos még nincs. Reméljük a jövőben majd lesz. De időről időre előkerülnek ezek, hogy egyes lengyel ételeket megpróbálnak magyar séfek itt az étlapra tenni. Meg néha a Lengyel Intézetnél van ilyen, amit kérdeztél, hogy ugye náluk van egy galériájuk is, ahova általában mindenféle kiállítások szoktak jönni. Fotókiállítás képző, egyéb képzőművészeti stb. És ott ezeken a megnyitókon nagyon sokszor próbálnak valamit belevinni ezeknek a kiállítás megnyitóknak. Hát nyilván ez egy ilyen egyszerűbb repertoár, de valamiféle lengyel elemet vagy elemeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.